0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stresszt és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Hobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobbi Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobbi Rádióban.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
8: Nekem ez így jó.
6: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel 7-ről 7-re. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Veszélyes.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Ez az ember keveréket tankol. Ez az ember dízelt tankol. Ez az ember szupert tankol. Ez az ember pörköltöt tunkol. Pörkölt. Öndönt. Tankol vagy tunkol.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamureklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Bezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiányán 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Jött az államháztartási hiány, drágulhatnak a gyümölcsök, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után tért vissza 2% fölé. A statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. A kormány megvizsgálja a helyzetet, majd egy új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta Kármán András leendő pénzügyminiszter. A politikus a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel. Nőtt a háztartások hitelállománya márciusban, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Azt írták, a szezonálisan nem kiigazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték. Ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek. Gyorsuló pályára állhatnak idén a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 4,3%-kal több lakás épült, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor.
2: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy ki ez a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.

Halló, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, hogy milyen a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free!
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hoppi Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcsdrágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új köntösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Rádió, a feldolgozások műsora minden szombaton.
6: Nekem ez így jó.
7: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
12: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
11: Retikül, az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
13: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 11-én a Ferenceket ünnepeljük névnapjukon. A Ferenc név francia-latin eredetű, az olasz Francesco latinos formájából ered. A Ferenc név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. A Ferencek ünnepelnek még október 4-én, december 3-án, április 2-án, január 24-én és július 14-én is. Betézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, Frici. Jeles viselői a névnek Besenyei Ferenc, színész, Deák Ferenc, államférfi, politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc, énekes, zenész, Erkel Ferenc, zeneszerző, Kazinci Ferenc, költő, Kölcsei Ferenc, költő, Puskás Ferenc, labdarúgó, második Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem, valamint ön, kedves Ferenc. Szintén ezen a napon ünnepelnek még Fábius, Fabricius, Fülöp, Guido, Izidor, Izidóra, Jakab, Kallista, Majlát, Májva, Mirandella, valamint Mirandolina nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1720. május 11-ére látogatunk először, ekkor született meg Karl Friedrich Hieronymus, azaz Münchhausen báró katona, akinek neve ma az abszurd, hihetetlen történeteket juttatja eszünkbe. A báró 17 csodálatos meséjét többen is feldolgozták, meséit, csodálatos kalandjait megfilmesítették és könyvben is kiadták. Még mindig a 19. században járunk, 1857. május 11-én, 6 év várfogság után amnestiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Egy évet lépünk előre, 1858. május 11-én Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. Még mindig a 19. században járunk, 1894. május 11-én meghalt Madame Recamier, Recamier bankár felesége, akiről a Recamier ülőbútort elnevezték. A hölgy szalont nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót a vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. Folytatjuk a 20. század elejével, 1904. május 11-én született Salvador Dali, szürrealista festő. 5 évet lépünk csak előre, 1909. május 11-e Miskolc ünnepe. Első Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak. És még mindig a 20. században járunk, 1946. május 11-én aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. Továbbra is a 20. századi a főszerep, 1960. május 11-én meghalt John Davison Jr. Rockefeller humanitárius. 1910 után már csak jótékonykorott, az 1930-as években létrehozta a családnevét viselő központot. Ő volt, aki a II. Világháború után földterületet adományozott az ENSZ-nek, és neki köszönhette a szervezet, hogy központját New Yorkban hozhatta létre. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 11-e hétfő. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet, 26. verstől 16. fejezet, 4. versig. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Elmélkedés. Jézus az utolsó vacsorán elmondott beszédében nem ígér könnyű utat tanítványainak. A mai evangéliumi részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy Istennek tesznek szolgálatot azzal, hogy megölik őket. Mégis, ebben a sötét jövendőlésben egy hatalmas ígéret is elhangzik. Az igazság lelke eljön, hogy tanúságot tegyen Jézusról. A Szentlélek nem csupán vigasztaló a szenvedések idején, hanem tanúságtevő is. Ő az, aki megnyitja értelmünket és szívünket Jézus titkára. A Szentlélek belső tanúja annak, amit kívülről nem mindig látunk, hogy Jézus valóban él, valóban Úr, és ma is munkálkodik az ő tanítványaink keresztül. A lélek az, aki bátorságot ad, amikor a világ visszautasít, és aki erőt nyújt, amikor a hit meginog. Jézus nem hiteget, hanem felkészít. A keresztény ember életében valóban eljönnek a próbatételek. Az elutasítás, a gúny, vagy akár üldözés is. De mindez nem vereség, hanem annak a jele, hogy az evangélium szembesíti a világot az igazsággal. Aki hűséges marad, az nem egyedül küzd, mert mellette ott van a vigasztaló, a lélek, aki tanúságot tesz Jézusról, és bennünk is tanúságot tesz az igazságról. Az igazság lelke velünk van. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagysz magamra a próbatételek idején sem. Te előre megmondtad, hogy követésed néha nehéz, de azt is megígérted, hogy elküldöd a vigasztalót, az igazság lelkét. Jöjj, Szentlélek, és tölts el bátorsággal, amikor gyengének érzem magam. Taníts meg tanúságot tenni Krisztusról, szóval, tettekkel és hűséges élettel. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjam, ha a világ ellenséges, hiszen bennem élsz, és te vezetsz az örök élet felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy akár üres, akár teli a mosogató kész baktérium tenyészet? Mivel sok ételt itt készítünk elő, és a maradékokból is jut ide valamennyi, a lefolyónkban akár 80 ezer baktérium is kimutatható négyzetcentiméterenként. A mosogatóvíz szappan tartalma azonban sajnos nem segít a helyzeten. Viszont a hipó és a víz már hatékonyabb pusztítást végez a kórokozók között 10 perces behatási idő javasolt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy tészta különlegességet hoztam önöknek. Szardiniás fuszilit fogok készíteni. A hozzávalók: fél kiló fuszili tészta, 3 darab paradicsom, 4 deciliter paradicsomlé, olívaolaj, fokhagyma, bazsalikom, ételízesítő és szardínia. A fuszilit sósvízben feltesszük főzni. A főzés idő körülbelül 15 perc. Ezután olívaolajon a kockára vágott paradicsomot hirtelen megsütjük. Fölöntjük paradicsomlével, ízesítjük fokhagymával, bazsalikommal, ételízesítővel. Ezután beletesszük a szardíniát. Jó minőségű szardíniát ajánlok ilyenkor hozzá, körülbelül 4 adaghoz 2 doboz szardíniát kell. Szardíniáról az olajat öntsük le, távolítsuk el, ezután rakjuk bele a szardíniákat a paradicsomba. Óvatosan keverve a fuszili tésztával, nehogy összetörjenek. Tálaláskor a tetejére citromot és reszelt parmezánt ajánlok.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készítünk. készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu
6: Reklámot hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobbi Rádió.
13: Társadalmi célú közlemény következik.
14: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió, a jövedelemadó vevő.
13: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Hobbi Rádió.
15: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
16: Május 11-e, hétfő. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervíz útja közelében, mert javítják a csatornát. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt.
12: Hobbi Rádió!
17: Hallottál már erről a rádióról?
18: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
19: Hobbi Rádió, a hangadó.
12: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 11-én a Ferenceket ünnepeljük névnapjukon. A Ferenc név francia latin eredetű, az olasz Francesco latinos formájából ered. A Ferenc név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. A Ferencek ünnepelnek még október 4-én, december 3-án, április 2-án, január 24-én és július 14-én is. Betézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, Frici. Jeles viselői a névnek Besenyei Ferenc, színész, Deák Ferenc, államférfi, politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc, énekes, zenész, Erkel Ferenc, zeneszerző, Kazinci Ferenc, költő, Kölcsei Ferenc, költő, Puskás Ferenc, labdarúgó, második Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem, valamint ön, kedves Ferenc. Szintén ezen a napon ünnepelnek még Fábius, Fabricius, Fülöp, Guido, Izidor, Izidóra, Jakab, Kallista, Majlát, Májva, Mirandella, valamint Mirandolina nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1720. május 11-ére látogatunk először, ekkor született meg Karl Friedrich Hieronymus, azaz Münchhausen báró katona, akinek neve ma az abszurd, hihetetlen történeteket juttatja eszünkbe. A báró 17 csodálatos meséjét többen is feldolgozták, meséit, csodálatos kalandjait megfilmesítették és könyvben is kiadták. Még mindig a 19. században járunk, 1857. május 11-én, 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Egy évet lépünk előre, 1858. május 11-én Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. Még mindig a 19. században járunk, 1894. május 11-én meghalt Madame Recamier, Recamier bankár felesége, akiről a Recamier ülőbútort elnevezték. A hölgy szalon nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót a vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. Folytatjuk a 20. század elejével, 1904. május 11-én született Salvador Dali, szürrealista festő. 5 évet lépünk csak előre, 1909. május 11-e Miskolc ünnepe. Első Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak. És még mindig a 20. században járunk, 1946. május 11-én aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. Továbbra is a 20. századi a főszerep, 1960. május 11-én meghalt John Davison Jr. Rockefeller humanitárius. 1910 után már csak jótékonykorott, az 1930-as években létrehozta a családnevét viselő központot. Ő volt, aki a II. Világháború után földterületet adományozott az ENSZ-nek, és neki köszönhette a szervezet, hogy központját New Yorkban hozhatta létre. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. május 11-e hétfő. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet, 26. verstől 16. fejezet, 4. versig. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Elmélkedés. Jézus az utolsó vacsorán elmondott beszédében nem ígér könnyű utat tanítványainak. A mai evangéliumi részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy Istennek tesznek szolgálatot azzal, hogy megölik őket. Mégis, ebben a sötét jövendőlésben egy hatalmas ígéret is elhangzik. Az igazság lelke eljön, hogy tanúságot tegyen Jézusról. A Szentlélek nem csupán vigasztaló a szenvedések idején, hanem tanúságtevő is. Ő az, aki megnyitja értelmünket és szívünket Jézus titkára. A Szentlélek belső tanúja annak, amit kívülről nem mindig látunk, hogy Jézus valóban él, valóban Úr, és ma is munkálkodik az ő tanítványaink keresztül. A lélek az, aki bátorságot ad, amikor a világ visszautasít, és aki erőt nyújt, amikor a hit meginog. Jézus nem hiteget, hanem felkészít. A keresztény ember életében valóban eljönnek a próbatételek. Az elutasítás, a gúny, vagy akár üldözés is. De mindez nem vereség, hanem annak a jele, hogy az evangélium szembesíti a világot az igazsággal. Aki hűséges marad, az nem egyedül küzd, mert mellette ott van a vigasztaló, a lélek, aki tanúságot tesz Jézusról, és bennünk is tanúságot tesz az igazságról. Az igazság lelke velünk van. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagysz magamra a próbatételek idején sem. Te előre megmondtad, hogy követésed néha nehéz, de azt is megígérted, hogy elküldöd a vigasztalót, az igazság lelkét. Jöjj, Szentlélek, és tölts el bátorsággal, amikor gyengének érzem magam. Taníts meg tanúságot tenni Krisztusról, szóval, tettekkel és hűséges élettel. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjam, ha a világ ellenséges, hiszen bennem élsz, és te vezetsz az örök élet felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy akár üres, akár teli a mosogató kész baktérium tenyészet? Mivel sok ételt itt készítünk elő, és a maradékokból is jut ide valamennyi, a lefolyónkban akár 80 ezer baktérium is kimutatható négyzetcentiméterenként. A mosogatóvíz szappan tartalma azonban sajnos nem segít a helyzeten. Viszont a hipó és a víz már hatékonyabb pusztítást végez a kórokozók között 10 perces behatási időjavasolt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika! A legprofibb zenészek! A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról! Most ön is ott lehet kedvence koncertjén! Hungary Live!
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live!
8: Life is Life! Életmód magazin. Life is Life! Kedden délután 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hello, Csáli vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyi minisztérium, az agrár és élelmiszer gazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktust tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint kívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adó vagy nem adó, adó.
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Vedő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Május 11-e, hétfő. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervízútja közelében, mert javítják a csatornát. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt.
3: Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora. Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: A világnak több szerény zsenire lenne szüksége. Olyan kevesen maradtunk.
4: Kamu reklámot hallottak.

0: jobb rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Az igazság.

0: Már nettó 10 forint mobil percdíjért, és hétvégén is csak nettó 20 forint a mobil percdíj hálózaton belül.
1: Vettél egy mobilt?
0: Egy Ericsson GA628-ast. A Vestel 900-nál előfizetéssel bruttó 8000. Nem kérdeztél semmit, akkor nettó 6400 forintért előfizetéssel.
1: Bocsánat. Na, essünk szét.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
3: Kedden tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
12: Közeledik az adóbevallás ideje.
13: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
14: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
13: 18-12-99-82-1-41.
14: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41.
12: Hobby Rádió!
13: A jövedelemadó... Vevő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
15: Hobby Rádió! Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
16: Május 11-e, hétfő. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervíz útja közelében, mert javítják a csatornát. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt.
15: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Témánk az elfogadás. Itt lesz Háda János.
17: Mit okoz bennünk ez az elfogadás? Elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki.
9: Nagyváradi Erzsébet.
18: Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz.
9: Szokol Péter.
19: Nem jobb elfogadni?
20: De jó, de most mindent fogadjak el. Mindent fogadjak el. Az olyan megalkuvásnak tűnik.
9: Szöveggyártó Áron.
21: Hát ugye az ember szeretne megfelelni a környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a Jóistennek is, de a Jóisten valahogy úgy van szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok. Úgy szeret, ahogy vagyok.
9: Az elfogadás kapcsán beszélgetünk. Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
22: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
19: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
21: Muszáj elfogadónak lenni.
9: Sövegjártó Áron, színművész.
21: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni, és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Szeneka, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
9: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
18: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
9: Szokol Péter, színművész.
2: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
19: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
2: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
19: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
2: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
19: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy ez bolond.
2: Igen.
19: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni?
2: Kell, igen, igen.
19: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
2: Igen.
19: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
2: Igen.
9: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
17: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni. Hát mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
23: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
12: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobbi Rádió. A hangadó.
12: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
2: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
1: Jaj, de jó kis kanyar ez.
2: Igen. Hát ez reméltem, hogy nem futunk bele, de most már minden.
1: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
2: Húha! Nem? Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
3: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a jóistennek is, de a jóisten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
1: Hát ez az. És úgy szeret.
2: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok. Hát de akkor az. Bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
1: Hát, de... De közben így is szeret.
2: Hát ez az. Úgyhogy, na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a jó Isten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
3: Szokol Péter, színművész.
4: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik,
1: a mi voltját?
4: Akkor hol a jó Isten?
1: Hát ott.
4: Hát ott fönn, de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
1: Hát de mi azt nem értjük.
4: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
1: Hát nekem is.
4: Azért kérdezem. Akkor ne is beszéljünk róla.
1: Hát nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
4: Hát nem.
1: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá? Biztos vétett az apja? Ő vétett? Vagy mi miatt? Biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk
4: volna. De az a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
1: Mindenféle volt. Szerintem pont ezt üzeni ez az egész.
4: És akkor azoknak miért kellett bűnhődnie?
1: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyik.
4: Igen, de ha jó Isten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
1: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod. És akkor...
4: De szerint, fogadjuk el, hogy
1: hát szerintem is azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod te tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
4: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
1: Akkor meg tudod tenni?
4: Hát akkor meg.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: El tudom-e fogadni azt, ami érthetetlen? A kettő különböző. Elfogadás az pont az, hogy nem akarom megérteni, hanem azt mondom, hogy okay, ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom, és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
3: Beleőrülni viszont lehet, hogy...
2: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséget, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
3: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron
2: köszönöm,
3: akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
2: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
3: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
2: igen.
3: Áron, ezt túl fogjuk élni.
2: Igen, így, sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szüleim mondtak, azt teljesíteni kellett.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
3: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
4: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
3: És áldott legyen az Úr.
4: Áldott legyen az Úr neve.
3: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
4: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
3: Ha rossz?
4: Hát nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve. Tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
3: Miért nem?
4: Nem tudom.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
2: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak, amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
1: Nem?
2: Nem.
1: Akkor nem fogadod el, ha nem?
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp a van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani csak kommunikációval. De előbb-utóbb, nagy rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és hiába nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, és nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
1: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele, nem lehet őt megérteni, nem tudod?
2: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, de... és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntetem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védőfalat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülté tenni, és valahogy kizárni az életemből. Tehát vannak olyan emberek, akikkel nem tudok mit kezdeni, de nem nekem kell megváltanom a világot.
1: Hát nem is. Csak nem ez maga a betegség, amikor valamitől elzárom magam, hogy egyszerűen elhatárolódom, attól nem vagyok képes, hogy nem. Míg hogyha mondjuk megsimítanám, hogy micsoda egy alak vagy te.
4: Egyszerűen hihetetlen. Jaj,
1: legyintenék, és így szeretettel legyintenék rá, akkor pedig feloldódik ez az egész, nincs bennem betegség.
2: Ebben teljesen igazad van, mert ez betegíti az embert, de valakire nem lehet rá legyinteni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az elfogadás az egy nagyon nagy meló, és van, akibe lehet fektetni energiát, vagy amilyen helyzetbe lehet fektetni energiát, és megoldani, elfogadni a magyarázatot, kezelni, és van, akinél meg nem, és akkor ezt abba kell hagyni, és csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sírlök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
2: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
3: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
2: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
3: Nem várok hálát.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
2: De ha mégis elfogadod.
3: Elfogadom, persze.
2: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, hanem...
3: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
1: Van, amiket nem lehet megbocsátani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
2: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy...
1: Igen, valamilyen szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen megszúrta az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi Rádió.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a Jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban, mert mindig nézve vagyunk.
2: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet. Szabadon, akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
3: Szövegjártó Áron, színművész.
2: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
1: Én is nehezen tudok megbocsátani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
2: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
1: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott áll, nem? Mert
2: azt mondom,
1: de mit számít az?
2: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20, és most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni, és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta. Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
5: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Ma erősen megnövek a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hidegfront mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobbyrádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Május 11-e, hétfő.
1: Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervízútja közelében, mert javítják a csatornát. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Kis Zoltán Zérót, aki numerológus, zenész, zeneszerző, szövegíró, énekes, a Karthágó basszusgitárosa. Köszönöm, hogy itt az Őrlezei Közösségi Ház büféjébe sor kerülhet erre a beszélgetésre. Témánk elsősorban a numerológia. Kedves Zoltán, mit jelent a numerológia?
1: Köszönöm a megtisztelő meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát a numerológia magyarul számmisztika tudománya, egy sok ezer éves tapasztalati tudomány, az asztrológia társadománya, amely a számok szimbólumrendszeréből következtet. Tehát a születési dátumunk számai és a nevünk betűinek a számértékei, ezek bolygókat jelentenek, és ugyanazokat az analógiákat, tulajdonságokat, mint amit a horoszkópban értelmezünk. Ez is egy energiaképlet, mint a horoszkóp, a numeroszkópnak hívják.
0: A számmisztika, szám és misztika. A számok rezgésein, szimbolikáján alapuló ősi önismereti rendszer, amely, mint ahogy te mondtad, a születési dátum és a név számaiból következtet személyiség jegyekre, életfeladatokra és sors eseményekre. Mi a célja?
1: Hát az önismeret, te mondtad ezt a szót, ez a legfontosabb dolog, hiszen ugye itt élünk ezen a Föld nevű bolygón, ebben a háromdimenziós világban, és itt azért nem véletlenül születünk abban a családban, abban az időpontban, és azon a néven. És hát mindannyian vállalunk egy sors feladatot is, és ebben a földi életünkben ez a mi lehetőségünk, hogy mit hozunk ki ebből. Mert az élet célja a változás, a fejlődés, ugye tanulunk, sok mindent tapasztalunk, és ezekből, ha tanulunk, akkor tovább tudunk lépni, és egy magasabb szinten tudjuk élni az életünket.
0: Tehát, igen?
1: Ennek az életnek ez a célja, hogy boldog emberi életet élessünk magunk és mások örömére, hogy a könyvemnek az árósorait idézze.
0: Tehát mindannyian, te azt mondod, egy feladattal jöttünk ide a Földre. Mi ez a feladat? Honnan tudhatjuk meg?
1: Hát ezt nagyon egyszerűen ki tudjuk számolni, ha összeadjuk a születési dátumunk számait. A múlt században ugye egyenként adjuk össze a számokat, 2000 után ugye a 20-as szám 2099-ig minden dátumban benne lesz, úgyhogy 2000 után 20-tal kezdjük az úgynevezett sors, misszió, száma, feladatszámunk kiszámítása. A múlt században pedig ugye egyenként adjuk össze a számokat, és kapunk egy kétjegyű számot. Ezt a kétjegyű számot pedig összeadással, ezt teozófikus módszernek hívják, összeadással egyszerűsítjük egy számjegyűre. Ugye 9 számunk van, 9 személyiségtípusban mindenki beletartozik, és ezek a számok mutatják, hogy mi a feladatunk az életünkben. Ugyanakkor ez a sorsmisszió számunk és a születési dátumunk számai mutatják a személyiségünk alapjait, az alapvető jellemvonásainkat, a tulajdonságainkat. A születési dátumunk számai mutatják életünk különböző ciklusait, például a születésnapunk száma talán a legfontosabb száma, ami mutatja a felnőttkori életciklusunkat.
0: Nekem 22.
1: Hát az egy mesterszám a numerológiában, mert ugye mutatja a foglalkozást is a születésnapunk száma. 22-es szám egy mesterszám, az egy különleges képességet jelent, ha szabad jókat mondani erről.
0: Az mit jelent?
1: Hát először is 4-es kapunk belőle. Ugye minden száma egy bolygó, és a 4-es száma a numerológiában a föld száma, ami azt jelenti, hogy azért mesterszám a 22-es szám, hogy mások eredeti ötleteinek, gondolatainak a kivitelezése, megvalósítása magas szinten, ez a képesség is megvan a 22-es számban, valamint a 2-es szám pedig a két hold, ami az intuíciót jelenti, a jó médiumi képességeket, és ebben benne van még a gyógyítói képesség is.
0: Tehát a mesterszám az hasonló, mint Németországban a schnapps szám, ugye? A schnapps szám arra mondják, amit felnőttek például csak azokat a születésnapokat tartják, ami 22, 33, 44, 55, 66, 77 és így tovább. Hasonló
1: hát, ez? A születésnapi száma 11 meg a 22 lehet, mert a 33-a már nincs, de a 33-as, amit mondtál, ezek a dupla számok, ezek mind mesterszámnak tekinthetőek.
0: A többi a schnappszám, italra hát mondják a férfiak.
1: Igen. Hát ez egy tréfás elnevezés, de hát a numerológia azért ez egy komoly dolog, és tényleg nagyon sokat tud segíteni annak, akit érdekel az önismeret lehetősége.
0: Kedves Zoltán, hogy jutottál el a numerológiához? Mindig érdekeltek a számok?
1: Mindig.
0: És a titkok?
1: Gyermekkorom óta mindig minden érdekelt, és hát ugye az emberrel sok minden történik, és és hát nagyon fiatalon házasodtam, a feleségem Simonyi Éva, asztrológus egyébként.
0: Onnan ered, ugye?
1: Hát, hogy mondjam, a kettőnk kapcsolata nem csak egy csodálatos házasság, hanem szellemi társa is vagyunk egymásnak, hál' Istennek, nagy ajándék az életnek, hogy már nem is tudom, 20 éves korunkban házasodtunk össze, és azóta eltelt már szerintem, nem is tudom kimondani, hogy mennyi, nagyon sok, vagy 53 év talán, nem tudom, most 2026-ot írunk, és hát sok minden történt velünk, és annak idején, ugye 1979-ben született meg a fiunk, aki konkrétan egy idős a Kártágó zenekarról, amelynek a mai is tagja vagyok, és boldogan örömben zenélünk együtt. És 1983-ban szeretünk volna még egy kislányt a fiunk mellé, és a feleségem annak idején vegyészként dolgozott, ez az eredeti szakmája, vegyészként dolgozott a Műszaki Egyetemen, és titokban ilyen szovjet megbízással, ilyen szarin és szomágázokkal, ideggázokkal kísérleteztek, és 5 hónapos terhes volt, és hát mondták, hogy nem lesz ebből baj, de ebből elég egy fuvallat, és megmérgeződött, bekerült a kórházba 5 hónapos terhesen, és akkor volt egy ilyen, akkor majdnem meghalt. Végülis majdnem, az orvosok is azt mondták, hogy vagy ő marad meg, vagy a baba. Ennyire veszélyes volt a helyzet. És én akkor itthon sem voltam egyébként, mert a Kártagóval akkor értük el életünk legnagyobb sikerét. Ausztriában, Filakban megnyertük a Nemzetközi Dalfesztivált. És mikor hazajöttem, akkor tudtam meg, hogy mi történt. És a feleségem akkor mesélte, hogy az Évi akkor mesélte el, hogy mi történt. És eltett körülbelül egy 2 órás intervallon telt el, amikor volt egy ilyen testen kívüli állapot, amikor kívülálló látta saját magát. És látta, hogy ott fekszik a teste mereven, és már nagyon mindenki aggódott és
0: borogott. Ez igaz, hogy bentről lehet látni?
1: Igen, szó szerint. Úgy kell képzelni, úgy mesélte el nekem, mondjuk az ajtó félfa magasságon, látta saját testét, neki semmi baja nem volt, de ott mindenki aggódott, ideges volt, és mondott, hogy akkor megnézzük, hogy mi van a másik szobában, és látta, hogy éppen a ketteske szül, akkor a harmadik szobába akart lenni, akkor ott volt, akkor lement egy emelettel lejjebb, ott volt a büfé, megnézte magát a tükörbe, és nem látta magát, mert ugye ez már egy más dimenzió. De én sok mindent tapasztalt, amit elmesélt nekem később, és mi hát tulajdonképpen ezóta foglalkozunk a szellemi dolgokkal, hogy hogyan működik ez a világ. A 3 dimenzió mellett van a nem látható világ is, mert ugye minden energia, mint tudjuk, és mi azóta foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, a szellemtudományokkal. Aztán a feleségem úgy hozta az élet, hogy nagyon sok mindennel foglalkoztunk, tanultunk, és a feleségem pedig asztrológiával foglalkozott. És a 90-es évek közepén már nekem is voltak kérdéseim, hogy mi az én sors feladatom, és pontosan a feleségem látta meg a horoszkópomban, hogy esetleg én egy jóféle numerológus is lehetnék, mert akkor éppen eléggé útkeresésben voltam. Nagyon érdekes az élet, hozott nekem sok mindent a zenében is, hál' Istennek, de hozott ilyen éneklési lehetőségeket is. Van az a Kisváros című TV-film sorozat, amit Magyarországon mindenki ismer. Tényleg 8 évig ment a Magyar Televízió egyes csatornáján, 200 rész volt, és a Guido Favi Attila barátommal, aki a Kártágó kitűnő billentyűs a zeneszerző, mi voltunk a KGB, a kis Guido Favi Band, és sokszor szerepeltünk a sorozatban, és az élet úgy hozta, hogy én lettem az énekes ebben a produkcióban. És akkor megjelent 2 KGB Kisváros lemez, megjelent 97-ben önálló lemezem is, 7 tagú élő zenekarra játszottam, a koncertek nagyon jó, sikeresek voltak, meg a zenét is mindenki szerette, de az a siker, sikernek az igazi nagy kapui nem nyíltak ki előttem, és akkor voltak kérdéseim, és pontosan az asztrológia és a numerológia adta meg a választ, hogy a horoszkópomban és a numerológiai képletemben nincs benne, hogy én a színpad közepén állva énekesként szerepeljek. Basszusgitárosként mindig a helyemen vagyok, mert az egy kisegítő hangszer, a ritmus szekció, de ez az énekesi pozíció nekem nem az a dolgom.
0: Mi a dolgom?
1: És hasznos segítőnek születtem, és akkor meghoztam, hát nem volt könnyű, de meghoztam életem egyik legnehezebb, de legjobb döntését, és akkor elengedtem ezt az egész dolgot, azt mondtam, hogy akkor nem erőlködöm, mert ugye ez egy tapasztalat, hogy amiben sok energiát teszünk, és sok idő megy el vele, és ehhez képest csekély az eredmény, akkor nem az az út. A sors így felállította nekem az akadályokat ezen a területen. Sőt, csak érdekességképpen mondom, hogy annak idején még a régi időkben, hát ugye a régi időkben még olyan volt, hogy az élet, a zenei élet is, hogy este 6-tól 10-ig voltak a klubok. Jobbnál jobb klubok voltak Budapesten, Magyarországon mindenfelé. És én például játszottam a Skampoló nevű zenekarban, 4 menetet játszott minden zenekar, 45 perc játék és 15 perc szünet, hogy feltöltődjünk, és a Skampoló talán emlékszel, volt ilyen zenekar, Bontovics Kati volt az énekes, Faragó Judy István a fantasztikus gitáros, Mercel András volt a dobos, és én voltam a basszusgitáros, és ott 2 menetet énekeltem én is, mert hát 4 menetet végig énekelni egy bárkinek azért sok. És ott már énekeltem, aztán volt később egy jazz zenekar, akikkel fölléptem, a jazz tanszakra jártam, Nagybőgőre, a jazz is közel áll hozzám. És indultam a Ki mit tudom 1976-ban, és ott is eljutottam a döntőig, de pont a tévé előtt megállítottak, nem tudtam bekerülni, ami kinyitotta volna megint csak az ismertség lehetőségét. És itt is már a sors felállította nekem folyamatosan az akadályokat. És végülis eljutottunk a kisvárosig, hogy hozta az élet ezt a lehetőséget, ami nagyon nagy élmény volt. Nagyon szerettem, és viszont megint csak nem nyíltak ki azok a lehetőségek, amire az ember reménykedik ilyenkor. És ebbe is sok energiát tettem, és a végén elengedtem, meghoztam a legjobb döntést ez ügyben. És akkor azt mondtam, hogy kell, hogy legyen valami más. És mondom, pont a feleségem látta meg, mert ő már asztrológiával foglalkozott, hogy a numerológia mindig érdekelt egyébként. Csak nem voltak jó könyvek, amik voltak azok nem tetszettek igazából. De mikor az ember viszont nyitott a változásra, és ezért érdekes az élet, akkor nagyon rövid időn belül, mondtam, hogy persze, hogy érdekel a numerológia, mindig érdekelt, akkor nagyon rövid időn belül megtaláltuk azt a tudásforrást, ami aztán tényleg megfelelt nekem. Egyébként Barta Évának hívják, egy kiváló numerológus, és akkor ő Debrecenben él, és attól kezdve egy éven keresztül minden héten Debrecenben mentünk le autóval hozzá, és megpróbáltuk a numerológiát mind a ketten. És már az első alkalommal olyan fantasztikus élményben volt részem, jöttek a felismerések. És hát ugye minden ilyen teli vagyunk jobbnál jobb tulajdonságokkal, de azért ott feljöttek azok a dolgok is, ami miatt az élet nem úgy működik, ami miatt az ember nem érzi elég jól magát a bőrében, amit nem értek esetleg a világból, hogy mit akar a sors, és nem biztos, hogy mindig jól reagálunk a velünk történő eseményekre. És mondom, az első alkalommal olyan felismerésekben volt, és azt mondtam, hogy ez maga a csoda. És Debrecenben akkor még nem volt autópálya. 3,5 óra volt az út, de boldogan mentünk le minden alkalom, és úgy jöttem, hogy ez valami fantasztikus dolog. És hát volt egy ezoterikus baráti körünk, ahol ugye adtuk a tudásunkat, az évi az asztrológiával elemeztünk, én meg a numerológiával álltam az emberek rendelkezésére, úgy hívtuk, hogy önzetlen szolgálat. És olyan volt, ez 2-től 4-ig volt egy ilyen klubunk, ahol előadások is voltak, meditáció, mindig más témából hívtunk előadókat, és 2-től 4-ig volt ilyen önzetlen szolgálat. És este 6-kor meg 7 órakor még ott voltunk, és ott állt a sorokban az emberek, és akkor mondták, hogy hát hogy csak neki csináljunk elemzést, és hogy vegyük komolyan a dolgot, és akkor végig is így indultuk el, hogy hivatásosak lettünk. És akkor sokan kérdezték, hogy hol lehet megtanulni ezt a fantasztikus tudományt, és hát mondom, hogy Barta Éva Debrecen, és hát mondták, hogy hú, az messze van, meg minden, és akkor ilyen baráti nyomásra kezdtem el tanítani. Tehát nekem eszembe se jutott, hogy én még numerológus leszek. 2001 óta tanítom a numerológiát.
0: Zoltán, mi az a sorsút szám? Ez a születési dátum numerológiája?
1: Igen, össze kell adni a születési dátumunk számait.
0: Ezt nevezik sors útszámnak.
1: Amit mondtam, hogy összeadjuk a számokat, kijön egy kétegyű szám, és összeadással egy szám.
0: Nekem ez 33.
1: Összeadod a születési dátumot? Nem tudom, hogy mikor születtél, csak azt tudom, hogy 22-én valamelyik hónapban.
0: Igen. Nekem 33 jön ki. Akkor az is egy mesterszám?
1: Igen, az is mesterszám. 33-as. Igen. Az is mesterszám egyébként, és 6-os kapunk belőle. 6-os pedig a Vénusz bolygó, ami a család, a szeretet, a boldogság száma. Ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon anyagias szám, nőies energia egyébként, és tulajdonképpen a családot kell megcsinálni ezzel, az a párkapcsolat száma is egyébként, de a 33-as számból kijövő 6-os viszont azt jelenti, hogy az a Merkur bolygó 3-as szám, ami a kiváló kifejező képességet jelenti. Hát nem véletlen, hogy kommunikációval foglalkozol, abban te nagyon jó vagy, abba is.
0: Mi az a mesterszám? Említette 11-22... És tovább,
1: igen. Hát ugye 33, 44, 55 és így tovább, igen. Ezek a névbetűjének a számértékében tudnak előfordulni. Főleg a magasabbak, mert ugye a legmagasabb sors misszió szám 44-es lehet már, hogyha a dátumból nem jön ki magasabb. A név energiáiban is ott vannak ezek a lehetőségek, és mint mondtam, a személyiségünk alapjait mutatják a születési dátumunk számai és a sors feladatszámunk. A személyiségünk legbensőbb késztetéseit a nevünkben tapasztalhatjuk meg, ott ismerhetjük meg, ott láthatjuk.
0: Visszatérünk, igen.
1: És ott dőlnek el a dolgok, és a nevünk betűjének a számértékei, ha ezeket összeadjuk, mindig összeadással egy számjegyre egyszerűsítve értelmezzük először, az pedig a sorsunk alakulásában is szerepet játszik. Úgy hívjuk, hogy teljes névszám, ez az összes betű számértéke.
0: Én megnéztem az interneten a 11-et. A 11 a számisztika mesterszáma, nagy lehetőségek, de rejtett veszélyek is. Hogy értsük ezt?
1: Hát ez egy nagyon magyarul szám, ez a 11-es. Ráadásul az én sorsfeladat számom is 29, 2 meg 9, 11, de 1 meg 1 az 2-esre egyszerűsítjük. És a 11-i születésnapi szám is egy nagyon bonyolult szám a személyiségben, mert először is maradjunk annyiban, hogy akkor tekintjük ezeket mesterszámnak, ha valaki már fiatal korában bizonyítja, hogy megfelel a mesterszám követelményeinek, elvárásainak. Tehát
0: kiemel... Azt honnan tudod, ha hozzád jön valaki vadidegen, elmondja neked?
1: Hát először is, a számaink, meg a horoszkóp egy dolgot nem mutat, hogy az illető a fejlődésben hol tart. De ez 3 perc alatt kiderül egyébként egy személyes elemzés során. És a mesterszámok azért bonyolultak, főleg a 11-e, ha említetted konkrétan, ha erről beszélnék, ugye? Mert először is, ha valaki ez a 11-es szám, ez az egyes szám a napszám a numerológiában. Ez a kreativitás jelenti, az eredeti gondolatokat, meg az egót is jelenti. Közben pedig egy meg egy kettesre egyszerűsítjük, ez pedig a hold, tehát benne lenne az jó intuíció és a médiumi képesség. De ez egy nagyon nagy ellentmondás a személyiségben, mert a jó megérzéseket jelenti, de sokszor úgy működik, hogy a hold a tudatalattinkat mutatja, viszont az egyes szám pedig ugye a napszám az meg a tudatos énünk. És sokszor a jó megérzéseit az ember, ha ilyen 11-essel van megáldva, akkor mindig a tudatos énjével sokszor felülírja, és akkor mégsem hoz jó döntéseket. Nagyon bonyolult dolog ez a személyiségben, mert az illető, ha érzi is, hogy ez egy átlagon felüli képesség, ha nem tudja kihozni magából ezeket, akkor viszont ez ilyen furcsa szokásokat lehet fölvenni, és ilyen mindenféle eltévejedés is lehet ebből, amit itt mondtad te is, hogy nagyon bonyolult is tud lenni ez a szám. Mindenféle ilyen furcsa szokásokat veszül az illető, mert nem tud betagozódni a normális közegbe, az átlagba. Mindenképpen valahogy ki akar tűnni, de hát inkább azzal érdemes kitűnni, ha az ember valamit olyat ad a világnak, amiért a világ hasznára válik. Ilyen furcsa szokások lehetnek, még ilyen nemi eltévejedés, aberrációk, mindenféle dolog lehet. Nagyon bonyolult szám.
0: Uralkodó bolygója az Uránusz.
1: A 11-es száma?
0: Igen.
1: Ezzel nem értek egyet, mert a 12-es száma az Uránusz a numerológiában. A 3-as száma, van más rendszerek is vannak.
0: És a 11-esnek akkor mi az uralkodó bolygója szerintem?
1: Annak nincs uralkodó bolygója, mert 2-es kapunk belőle, az pedig a hold. Tudod? A 3-as száma Merkur, amit beszéltünk a te sorsmisszió számodról, hogy 33-as vagy. 3 meg 9, az 12, ez a Merkurnak a felsőbb oktávja, ez az Uránusz az én numerológiai rendszeremben. Akik 12-én születnek, azok sem egyszerű személyiségek éppen ezért, mert az Uránusz az maga a függetlenség, a szabadság, és az intuíció is szintén. De egy nagyon független személyiséget jelent az is, aki 12-én születik.
0: A 33-asra mit tudsz mondani, ami szintén mesterszám?
1: Hát, amivel te rendelkezel, a kiváló kifejező képességet.
0: Gyógyítás, szeretet, spirituális gyógyítás.
1: Az a 6-os miatt van, mert a 6-os számban benne van eleve a család, a szeretet, a boldogság száma, a segítségnyújtás képessége, a 6-os személyiség típus, mint ahova te is tartozol, kedvesek, barátságosak, barátkozóak, segítőkészek, például szívesen adnak tanácsokat is másodnak, teli vannak szeretettel, ez a szeretet száma is. És hatosok is nagyon sokat tudnak adni a világnak, nagyon sokat tudnak segíteni másoknak. És ez a művészi vonal, ugye van ez a 9-es szám négyzetünk, hogy vízszintesen 1, 2, 3, középpen 4, 5, 6 és alul 7, 8, 9, és az a 9-es szám négyzet, ez függőlegesen, vízszintesen és átlós irányban is, ezek energiavonalak. És a 3-6-os 9-es vonal, azt úgy hívjuk, hogy például a művészi kifejező képesség vonala, tehát a művészi érzék is megvan a 6-osoknál, a jó ízlés, 6-os személyiségtípusnak helyből, és az egy vonzerű is egyébként, csak úgy mondom, ez egy szexuális energia is a 6-os. Ha egy 6-os kinéz magának valakit, az nem menekül. Bizonyám.
0: Nagyon jó.
1: És a 6-osok nagyon szépek, mint te.
0: Név numerológia, hogy mutatnád be? Pitagórász rendszerében az A volt az 1-es, ugye?
1: Hát az ABC első betűje. Ugye a Pitagórász ABC az gyakorlatilag az angol ABC-vel egyezik meg, az angol ABC 26 betűjével. Úgyhogy az A betű az 1-es értékű betű, a B betű a 2-es, a C, a 3-as, így tovább.
0: És a C-nél hogy van például? CS?
1: Azt külön értelmezzük, ugye ezeket. A magyar nyelvben vannak ilyen betűk, összevont betűk, mint a G betű, vagy a G betű, meg az elipszilonosé. De a betűk számértékét külön-külön értelmezzük.
0: Mi az a személyes év? Mi ez?
1: A személyes
0: jelenlegi év?
1: Ez a jelenlegi év, a 2026-ban vagyunk most. Ebből ugye a számokat összeadjuk, ebből ugye 2, meg 2, meg 6, az 10-es és ugye 1-es kapunk belőle. Ez az univerzális év, ez mindannyiunkra vonatkozik.
0: És ehhez hozzá jön még a születésed hónapja és napja? Vagy az már más?
1: A születés hónapból és a születésnap számából számítjuk ki a személyes évünket. És ehhez adjuk, ezt a két számot összeadjuk, a születés hónapot, a születés nap számát.
0: És a mai év.
1: Melyik hónapban születtél?
0: Augusztus
1: 22. Az 8-as, ugye az augusztus hónapból 8-as kapunk, a 22-ből 4-est. 8 meg 4 az mennyi? 12, és 1 meg 2, 3-as kapunk belőle. Viszont nagyon fontos a személyes év kiszámításánál, hogy volt-e abban az univerzális évben már a születésnapunk, vagy nem, neked még nem volt, hol van még az augusztus 22. Tehát a te esetedben a tavalyi év rezgését kell figyelembe venni, ami 9-es, ugye most 2026-ból 1-es kapunk, a tavalyi év egy 9 éves periódus utolsó év, az 9-es, tehát 3-as számú személyes éved van, mert 9 meg 3 az 12-es és 3-asra egyszerűsítjük, ami az egyik legszerencsésebb év egyébként az ember életében, sok utadáshoz, sok mozgás, kapcsolati lehetőséget, segítőket hoz, pártfogókat, népszerűséget és a többi. Úgyhogy jó élet van, remélem, hogy élvezed is.
0: Mi az alapszámok jelentése 1-től 9-ig? Röviden elmondanád?
1: Hát nagyon szívesen, bár ezekről órákig tudok beszélni.
0: Jó, egy.
1: De hát a 1-es szám a napszáma, az ego, az akaraterő, és mint feladat számként, vagy akár születésnapi számként is ezeket így értelmezzük. Tehát mondjuk, aki 1-es napon születik, mi ezt így mondjuk, hogy 1-e, 10-e, 19, mert hosszadjuk 1 meg 9, 10 és 1 meg 0, 1-es kapunk belőle a 28-ából is. Ez a napszáma, ez a vezetői képességet jelenti. Akinek 1-es a sors feladatszáma, az megkapta ezt a feladatszámot, és viszont nem mindegy, hogy férfinek vagy nőnek születünk, ezt is tudni kell. Mert, és ahogy látjuk, azért a világ tendenciája úgy működik, hogy a nők már egyre erősebbek, lassan már szerepcsere van, a férfiak egyre bizonytalanabbak, és tényleg nagyon sokat elemzünk, és tényleg látom, hogy tényleg már fordul a világ lassan, és a nők lassan átveszik a szerepet, meg a vezetést is.
0: Miért van ez?
1: Hát mert éppen ilyen időket élünk, uránuszi korban élünk, ez a másság korszaka, mint tudjuk. És most ugye, és az önmegvalósítás most itt a fontos, a média is ezt sugallja, és a nőknek is vannak ilyen újságok, hogy legyél emancipált nő, meg legyél sikeres nő, meg valósítsd meg önmagad.
0: Nem azért veszik át a nők a vezetés sok helyen, mert a férfi egyre gyengébb.
1: Van lesz. Benne valami, van benne valami. Közben pedig a természetnek van egy rendje, én ezt így gondolom. Mert azért mindig a férfiak álltak a háborúba is, meg vadászni is, és a nők tudnak teremteni.
0: Nem mindig, az amazonoknál nem úgy volt.
1: Jó, hát ez egy különlegesség.
0: Az amazonok megölték a használhatatlan férfiakat, és újabb hajósokat, meg újabb férfiakat fogadtak. Addig maguk mellé, amíg azok hasznosak voltak.
1: Hát igen, maradjunk, hogy régen is voltak erős nők, persze. De azért a természetben mégiscsak az a rendje, hogy fizikailag a férfi van úgy kitalálva, hogy mindig a férfiak dolga volt, hogy megteremtsék a családjuk anyagi biztonságát, mert a nők tudnak teremteni, gyereket szülni. És míg a nők gyereket neveltek, akkor nem volt idejük arra, hogy a világban karriert csináljanak. És a nő a holddal párkapcsolatban, és a férfinak kell nappá válni. És hát azért van ennyi válasz, mert az emberek ezt nem tudják igazából, mert ugye hasznosan éljük az életünket, akkor mindig azt tesszük, amit úgy gondolunk, hogy ez a legjobb. Aztán esetleg egy házasság esetén is nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy reméltük, hogy boldogan összekötjük az életünket, és aztán boldogság is lesz, meg minden jó, aztán mégsem így alakul.
0: Most jön a 2. Mi a 2?
1: Kettes szám a hold száma. Nekem is az a sors feladat számom, ami azt jelenti, hogy segítőnek születtem. És akik ilyen 2-es napon születtek, ezt úgy össze lehet adni, 2-a, 11-e, 20-a és a 29-éből is 2-es kapunk. Ez egy érzelmi energia. És nem mindegy, hogy amit az 1-esnél mondtam, az 1-es az egót jelenti. Ha valakinek például a számok túlsúlya is problémát jelent, ha valamiből több van, az mondjuk az 1-es, sok 1-es van egy képletben, akkor egóhegyekről lehet beszélni 4-5 darab 1-esnél már. A 2-es szám pedig a hol száma, az egy érzelmi energia, nőies energia, az pedig inkább a bizonytalanságot hozzá, mert azért az érzelmek azért elbizonytalanítják az embert.
0: 3-as.
1: Az a Merkur ma már erről volt, szóval az a kiváló kifejező képességet jelenti. A 4-es a föld száma. Nem véletlen, hogy a Föld napja is 4-a, 22-e, amiből szintén 4-es kapunk. Az 5-ös száma a Jupiter bolygó, a szerencsehozó bolygó.
0: 6.
1: A 6-os a Vénusz.
0: 7.
1: A 7-es a Szaturnusz, a korlát, a karma, a feladat.
0: 8.
1: A 8-as a Mars.
0: 9.
1: A 9-es pedig a 6-os száma a Vénusz, és a Vénusznak a felső oktávja a 9-es szám, ez a Neptunusz bolygó.
0: És azt, hogy a 9-es a legjobb?
1: A
0: ha már így mehet.
1: Az a legmagasabb szellemi szám. Az a legmagasabb szellemi szám, abban minden szám energiája megtalálható. És akinek ilyen 9-es számai vannak, mint születésnapi szám, vagy a sorsfeladat számok, azok valóban nagyon jó szellemi képességekkel bírnak. Az is a feladatuk, hogy tökéletesítsék a világot, és erre ők képesek. De a személyiségben viszont a legérzékenyebb személyiség típus, úgyhogy nagyon bonyolult velük együtt élni. És van még egy szám, amit ugye a naprendszerünkből kimaradt, a 8-as szám a Mars, és 8 meg 9, a 17-es szám a Plutó, ami viszont egy, ugye a Mars felső oktáv, ez egy maga az élet halálúra, és a gyökeres változás hozza az életünkbe.
0: Mint tudjuk, a numerológia nem jóslás, hanem segítség az egyén életútjának jobb megismeréséhez. Így van ez?
1: Hát pontosan. Hát az önismeret lehetősége, hogy ha valóban szembenézünk önmagunkkal, ami egy elég kellemetlen dolog is tud lenni, de javaslom mindenkinek, hogy mondom, mindannyian telé vagyunk jobb-nájobb tulajdonságokkal, de hogy ismerjük fel a személyiségünknek azokat a részeit, ami miatt esetleg nem úgy működik az életünk, ahogy szeretnénk, ahogy elképzeltük volna. És ez a lehetőség itt van, és ha felismerjük, hogy mi a probléma, akkor nyilván mindenkinek a saját lehetősége, hogy elindulunk a változás útján. Ez velem is ez történt. És nekem körülbelül egy évben, másfél évbe tellett, de én egy teljesen más ember vagyok azóta. Akik jönnek hozzám a tanfolyamra, vagy személyes elemzésre, annak ez a fejlődési lehetőség fel van gyorsítva, mert ugye mi tömören átadjuk a tudásunkat és minden tapasztalatunkat. És körülbelül 2-3 hónap elég ahhoz, hogyha valaki valóban szeretne változni, és tesz érte, akkor ez 2-3 hónap alatt nagyon fontos változásokat lehet elérni, természetesen pozitív értelemben.
0: A kabbala tanítása szerint a név kötelez. Hogy gondolod ezt?
1: Nomen est omen, persze. Hát van a családi nevünk, az a családi karmát jelenti, a keresztnevünk pedig a személyi nevünk, az az ajándék maga.
0: Hogy jön ide a tarot kártya? Van valami összefüggés, vagy az már...
1: Hát az is egy szimbólumrendszer, és ha valaki jól használja, ha valakinek jók az intuíciói, akkor hasonló eredményre tud jutni, mint más tudományok. Minket sokszor hívnak ilyen rendezvényekre, ahol elemzéseket készítünk a sok embernek, és van grafológus is szokott lenni, és mindenki csodálkozik, hogy mind a hárman ugyanazt mondjuk. A numerológia, az asztrológia, meg a grafológia is. Mert ha jól használod a szimbólumrendszert, akkor valóban lehet ezzel segíteni.
0: Ez itt olyan, mint én, ha jól használom a pulzus nyelv íris diagnosztikát, mind a háromnál ugyanaz jön ki, hogy a betegnek hol van az igazi problémája a testbe. Lehet, hogy csípőfájdalommal jött, de az igazi probléma például a máj tisztításában van. És akkor megoldódik a csípő probléma is.
1: Így van, pontosan.
0: A családi név a család által felvállalt feladat, a keresztnév pedig az egyén feladata. Így van ez?
1: Igen, szó szerint. Hát amit kimondunk, az a név, azzal vagyunk azonosak, és a numerológiában ugye ki tudjuk számolni a betűnk, a nevünknek a számértékét, az is egy energia, ami a személyiségünk nagyon fontos része természetesen.
0: Tehát sok szülőnek meg kéne gondolnia, hogy milyen nevet adnak a gyereknek, nem?
1: De jót mondtál, sőt, nagyon-nagyon fontos, és például elmondanám azt, hogy 2000 után, mert a múlt században, vagy a múlt évezredben mindenkinek volt egyes száma, ami a napszáma és az egót jelenti. Egészséges egóra mindenkinek szüksége van kivétel nélkül fiúknak és lányoknak. De 2000-től, például 2009-ig és 2020-tól sok-sok kis emberkének nincs egyes szám az alapképetében.
0: Miért?
1: És akinek, hát azért, mert nincs benne a dátumban. Nem szerepel.
0: Aha.
1: És ez komoly probléma, mert mondom, egészséges egóra mindenkinek szüksége van, és akinek nincs egyese, az határozatlan, bizonytalan, pontosan nagyon jó, befolyásolható, döntésképtelen,
0: félő,
1: mások hatása alá kerülhet, és ha dönteni kell, akkor néha dönt, akkor is nem valószínű, hogy jó döntéseket hoz.
0: Tehát
1: és egy irányítható
0: ember. A nevébe be kéne tenni, ugye? A kereszt nevébe.
1: Pontosan nagyon-nagyon fontos, hogy mi legyen a gyerek neve, mert ha a születési dátum számaiból hiányzik valamilyen energia, amik problémákat jelentenek, akkor legalább névben legyenek meg azok az energiák, amelyek az életben való helytálláshoz kellenek és szükségesek.
0: Na, én a Turcsányi Sipos Évából kiszámoltam, majd utána számolsz, nekem kijön 11. Tehát 1 meg 1 az 2.
1: De milyen kétszegyű számból jön ki ez a kérdés?
0: Jó.
1: Turcsányi Sipos Éva?
0: Igen.
1: Már számoltam egyébként, de átszámolom még egyszer, jó?
0: Jó.
1: Tudod, mit várja egy Ezt ki tudod vágni? Nem kell. Itt van a neved a telefonomban.
0: Jó, itt van a toll.
1: Nem kell, köszönöm szépen, fejbe is jó vagyok. Figyelj, azt mondja, hogy 10-13, meg a 18-19, várjál? Nem. 10-9-10-13, meg a 19, és a Sipos Éva is van, ugye?
0: Igen.
1: 19, ez a születés 28, meg 6, az 34, meg tudod egyezni? 34-es számú kegyőben légy szíves, jó? Szóval egyezünk el majd. A másolandók értéke azt mondja, hogy 12-21, meg 4, az 25-27, meg 4, az 31, 33, meg 7, az 40, és 40, meg 34, az mennyi? Az 74, ugye? Uh-huh. És abból jön ki 7, meg 4, 11, uh-huh. 74.
0: Igen, nekem is 74 volt.
1: 74, pontosan, akkor jól számoltunk. 74, 11-es, ott a mesterszám ebben is, de kettes kapunk belőle, ami a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, és akinek kettes a teljes névszáma, az azt jelenti, hogy inkább másokkal együttműködve lehetünk inkább sikeresek, ha jól használod a diplomáciai érzékelet, és akkor ez is a sikertitka egyébként, hogy csapatemberként is nagyon sikeres lehet ezzel az ember. Nekem is az éró nélkülű nevem is kettes, és ez is azt jelenti, hogy inkább csapatban tudok sikeres lenni, de nem véletlenül használom az éró nevet egyébként, mert egyrészt megszaporodtak a névrokonaim, és kellett hozzá valami, hogy ne kelljen mindig elmondani, hogy én melyik 10 Zoltán vagyok, és 2001-01 ebben a dátumban volt a legtöbb zéró, akkor vettem egy nagy levegőt, és azóta használom ezt a nevet. Mm-hmm. És akkor nem
0: kettő. Így van személyben is?
1: Nem, hát ez nem hivatalos név, mm-hmm. hát ilyen bejegyzett név nincsen, mm-hmm. de amit kimondunk, azzal vagyunk azonosak, és hát a sorsom alakulásában is szerepet játszott, sőt, mert kettes helyett hármas lett az összes betű számértéke. Uh-huh. Ami a Merkur bolygó, és ezzel a névváltozással egyébként csak érdekességképpen mondom, hogy ezzel teljesítendett be szó szerint a horoszkópomat.
0: Uh-huh. Most egy kis zene következik, mégpedig Kis Zoltán Zero által ajánlott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.
1: Hát a saját dalom.
0: Igen, az lesz.

0: különleges számok, 3 és a 7. A görög-római korban ez szent szám volt. Miért?
1: Hát a számoknak mindenféle korban és mindenféle kultúrában jelentőséget szoktak tulajdonítani. Hát a 3-as szám, mint tudjuk, ez a Merkur bolygó, ma már erről volt, szóval ez a kiváló kifejező képességet jelenti, a kapcsolatot jelenti. Ugye Hermész, ugye a Merkuriusnak az eredeti, a Hermész ugye a istenek hírvívője, ugye? Meg a tolvajok istene is, mert igen. A 3-as szám azt jelenti, hogy valaki, akinek 3-asai vannak, az nagyon jól tud beszélni, és ezért jók ilyen kereskedőnek, médiának, a marketingnek, mert lyukat beszélnek a másik ember hasába, és mindent el tudnak adni például. A jó kifejező képességet jelenti, meg mondom a kapcsolat. A 7-es szám pedig a Szaturnusz bolygó, ami a karma, a fűrész, a korlát, a feladat a küszöbőre. Az egy nehéz szám, és akinek 7-esei vannak a képletében, mint születésnapi szám, mondjuk 7-e, 16-a, 25-e. Én is 25-én születtem. Ez egy szellemi szám, ilyen, mondhatnám azt, hogy ilyen szellemi vezetői képességet jelent, de ezzel vigyázni kell. Mert a Szaturnusz, hogyha az ember nem jó döntéseket hoz, akkor hamar megkapjuk a korlátokat és az akadályokat.
0: Hippokratész szerint is a 7. nap volt a sorsdöntő egy betegség esetén. Tudtad ezt?

0: ha esetleg tényleg nem működik a 7 nap után, akkor be lehet avatkozni.
1: Nekem minden könyvemre az van ráírva, medicus curat, natura sanat. Tudod, mit jelent?
0: Igen?
1: Tudod, mit jelent?
0: Hát az utolsó szót azt nem tudom.
1: A medicus curat nem orvosra értették ezt, hanem aki téged kezel, vagy aki téged gyógyítani akar, az kezel, de a természet gyógyít.
0: Igen, igen. Tudok néhány latin közmondás, de ez a szó ezen jutott eszembe.
1: Nálunk ez volt az iskolába kiírva a bejárati ajtóra, és ezt én megtartottam a könyvembe is, mint egy nagyon fontos mondás. A 13-as szám. A köznyelvben a szerencsétlenség száma, hisz a repülőgépen nincs 13. sor, a felhőkarcolókban nincs 13. emelet. Hogy állsz te a 13-assal, és mi a véleményed?
0: Hát az, hogy sok kultúrában valóban nagyon aggodalmasnak gondolják ezt a 13-as számot. Hát ennek az eredete, az egyik eredete az, hogy ugye annál a bizonyos asztalnál, az utolsó vacsoránál is 13-a voltak, ugye Jézus és a 12 tanítványa, és azért tartják ilyen bajó status számnak. A 4-es kapunk belőle egyébként, és például a kínai kultúrában és sok keleti kultúrában is nem szeretik a 4-es számot, mert valóban a pitagoraszi számmisztikában is a mi tapasztalatunk szerint a 4-es szám mindig nehézséget jelent. Ellentétben mondjuk a 8-assal, mert például Kínában a 8-as szám a Mars bolygó, a legerősebb karrierenergia. Nem véletlen, hogy például 2008-án 8:08 nyitották meg a pekingi olimpiát. És a 13-as szám nagyon érdekes, sokféle ilyen mitológiai történet kapcsolódik hozzá, de például van az Arnold Schönberg például, aki úgy hívják, hogy Triska idekafóbia. Van egy ilyen szó, aki félelem a 13-as számtól. Ez az ember 13-án született, és az egész életét így élte le, rettegve a 13-as számtól, és még a halálában is volt köze a 13-as számnak. De ez azért érdekes, mert vigyázzunk, mert a gondolatnak teremtő ereje van. És ha negatív gondolataink vannak, akkor bevonzuk azt, hogy velünk megtörténnek a negatív dolgok, nem javasolnám.
1: 13-án az ókorban nem vetettek, nem indítottak háborút, meg különböző babonákról tudok.
0: Meg a 13 péntek 13-a is.
1: Ó, attól meg pláne.
0: Igen.
1: És arról is, hogy ezt összekötötték, hogy melyik lábbal keltél fel, hogy mi van, bal lábbal keltél fel, hallottad?
0: Igen.
1: A történet?
0: De egyébként én a 13-as számtól egyáltalán nincs olyan, hogy rossz szám egyébként. Én is régen úgy gondoltam, hú, hát nekem sincsenek a legjobb számaim. De én azt mondom, hogy mindent meg lehet oldani. És például, aki 13-án születik, abból 4-es kapunk, ez egy kemény karrier számnak gondolom, mert aki ilyen napon születik, az a 4-es miatt mindent megtesz azért, hogy elérje a céljait, és van benne kreativitás, a 13-as számon az 1-es szám, a 3-as alul kifejező képességet jelenti. Aki 13-án születik, ez a kemény egyéniség.
1: Nekem nem szerencsétlen szám a 13. Szerintem és sem. A fordítottja a 31.
0: Hát abból is 4-es kapunk, igen. De az egy sokkal nyitottabb személyiséget jelent, mert ott elő van a 3-as szám, a Merkur, a jó kifejező képesség.
1: Kapcsolati számisztika. Mit jelent ez? Mielőtt valakivel közelebbről megismerkednék, nézem meg számisztikailag a születési idejét, vagy a nevét, hogy hozzám passzol-e?
0: Hát mindenki, ha valakivel összehoz minket az élet, akkor mindenképpen adjunk egy lehetőséget, mert a numerológia nagy segítség ahhoz, hogy valóban kit vonzottunk be, kivel hozott össze az élet. Én a tanfolyamon tanítom például az üzleti numerológiát is, hogy kik a munkatársaink, vagy ha valaki tulajdonos egy cégben, milyen munkatársakat vegyen föl, és milyen feladatra például a számokban ez egyértelműen benne van, és a párkapcsolati lehetőségeink is. A könyvemben egyébként ez mind le van írva, és ki van dolgozva, hogy kik, mindenki mindenkivel, akit bevonzottunk, férfi és nő, hogy ott mik az esélyek arra, hogy a párkapcsolatnak milyen jó esélye.
1: Ez egy írás, vagy változhat?
0: Ez egy tapasztalati tudomány, és az a helyzet, hogy hát a párkapcsolat, mondok néhány.
1: És ha nem passzol hozzám, akármilyen szimpatikus, el a kezeket tőle?
0: Nem, ilyen nincs. Mindent meg lehet oldani. Én például a bikanapú ember vagyok, a feleségem ikrek. És volt olyan asztrológus, aki azt mondta, hogy menekülj. És hát 20 éves korunk óta házasok vagyunk, és boldogan éljük az életünket. Mindent meg lehet oldani, és mondom, az önismeret ebben segít, hogy abban is segít, hogy kapunk egy kulcsot a párunkhoz, és hogyan tudjuk őt segíteni, hogyan tudjuk a párkapcsolatunkat jobbá tenni. Hogyan tudunk ketten, ugye a párkapcsolat is nagyon fontos, hogy közös célok legyenek. A közös

0: itthon a közös gyermek, vagy a közös vállalkozás a legjobb dolog, amikor együtt csináljuk.
1: Hol lehet tanulni a numerológiát? Mondtad, hogy nálad, de ez hol?
0: Hát a honlapomon minden információt meg lehet találni ez ügyben. És ajánlom, jut eszembe, ha mondhatom, van egy ingyenes számisztikai kalkulátor a honlapomon, ingyenes, van professzionális is, de ebben az ingyenes kalkulátorban is egy hatoldalas elemzést kap bárki magáról, vagy bárki másról.
1: Mibe kerül ez?
0: Az ingyenes, az nem kerül semmibe, és csak be kell írni egy nevet és egy születési dátumot, és egy 5-6 oldalas elemzést bárki elolvashat magáról, vagy bárkiről, akire kíváncsi.
1: Fogok élni vele. Kedves Zoltán! Saját életedbe fontos lépések előtt megnézted mindig a numerológiai dolgokat?
0: Természetesen. Hát sőt, erre a legjobb példa egyébként, hogy ugye megjelent a könyvem 2008-ban, a Sorsunk a számokban című könyvem, és természetesen az ember ilyenkor kiszámolja a megjelenések a napját is, és hát mint a feleségem Simonyéva, egy kiváló asztrológus, még a horoszkópban is megnéztük, hogy melyik napnak a legjobb a rezgése, és azon a napon jelent meg a könyv, és hát mondom, 16. kiadásnál tart, hát nagyon-nagyon örülök ennek, igen.
1: Mit állít a numerológia 2026-ról?
0: Hát az, hogy ugye egyes kapunk belőle a dátum össze a számainak összeadásából, és ez mondhatnánk azt, hogy általánosságban az új dolgokat indíthatunk el. Ennek az évnek a rezgése ezt teszi lehetővé, de az egyes szám az egót is jelenti, ami azt is jelenti egyébként, hogy ez az energia az mindenkire vonatkozik, és mindenki lehet, hogy egy kicsit egósabbnak, erősebbnek érzi magát. És mint látjuk, itt olyan véres háborúk vannak jelenleg is, és a népek egyszerűen nem bírnak magukkal meg egymással sem, és össze kell csapni, és le kell győzni a másikat. Tehát nagyon-nagyon gyors év ez az egyes év, ez a 2026-os esztendő. Sok-sok konfliktus lehetőségét is hozzá mondom, de az is a lehetőség is benne van, hogy tegyük már helyre a dolgokat, és induljunk már a békekötés felé, mert szerintem mindenki erre vágyik, csak a világ úgy működik, hogy vannak bizonyos körök, akik ugye meghatározzák.
1: Akiknek érdeke a háború.
0: Ugye? Cui prodest mondja a latin, ugye, hogy kinek az érdeke, kinek a haszna, és mint látjuk, erről szól az egész. Már rég lehetne itt béke.
1: Terveid?
0: Azok mindig vannak, köszönöm szépen. Hát ugye az életemnek két fő része van, ugye van a Kártágó zenekar, és idén is lesz olyan 20-25 Kártágó koncert országszerte és a határokon kívül. Május 1-én a Tabánban játszunk egyébként,
1: ott lesz a helyen.
0: A főszám, szeretettel várok mindenkit, téged is. És hát ugye a numerológia tanfolyamok azok működnek, úgyhogy folyamatosan a tanítás az életem része, a feleségem is tanítja az asztrológiát, úgyhogy nekünk ez a hivatásunk már nagyon-nagyon régóta, és éppen ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy mert nagyon fontos, hogy az embernek a szakmája, az a munka, amit végzünk, az
1: hobbija legyen.
0: Az a hobbija legyen. Ugye a Konfuciusz mondta annak idején, hogy
1: akkor nem dolgozik
0: magad, egy... Igen, pontosan, találj magadnak egy olyan munkát, amit szeretsz, és onnantól kezdve nem kell dolgozni. Mi ezzel így vagyunk.
1: Árspoétikát, hitvallásod. Nekem élni és élni hagyni.
0: Ezt el tudom fogadni egyébként, mert hát éljük jól az életünket, és hagy, ugye van egy nagyon bölcs mondás, olvastam való, ugye, akiben béke van, az békében hagy másokat is. Én inkább ebből indulok ki, mert nagyon örülök, hogy a saját személyiségem fejlődése során már régen helyre tettem nagyon sok dolgot a személyiségemben, és én meg sokkal jobban érzem magam a bőrömben, és másképp látom a világot is. A numerológia nem csak az önismeretben segít, hanem az élet mélyebb megismerésében is. Sokkal jobban meg tudjuk érteni, hogy mit akar a sors, mi történik velünk, milyen lehetőségeket hoz, mi a feladat például, mi a megoldandó feladat. Nehézségek is vannak mindig, de hát az a élet része, azt pedig megoldjuk. Úgyhogy az a lényeg, hogy az a bizonyos belső bék az egy jó dolog, mert akkor az a világ már nem tud minket annyira kibillenteni, mint korábban. Sokat többet meg tudunk érteni a világból.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Kis Zoltán Zérónak, hogy kicsit kitanított minket, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Tehát Kis Zoltán Zéró és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bus Éva.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automatákat, a hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Zbox automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták Alboxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Zboxként folytatják. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, több felé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sok felé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sok felé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Vedő.
12: Társadalmi célú közleményt hallotta.
11: Hobby Rádió.
14: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Mostanában egyre kevesebb levelet kapunk, viszont aki kap, az nagyon legyen résen, ugyanis ismét virágkorát élik az úgynevezett DM levelek, vagyis a direct marketing. És hogyha belegabajodunk, hát nagyon nehéz lesz ebből kiszállni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Kidfluencerek, hogy nem tudják, mit jelent ez a szó, megértem, mert én sem tudtam egészen máig. Elárulom sajnos a gyerekinfluencereket. Sokan el sem akarják hinni, hogy ez már egy nagyon-nagyon virágzó üzlet, pedig sajnos de, így van. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg kérdés felvetődik ennek kapcsán ma, mi ezt ígérem, végig fogjuk beszélni. Aztán, mi van akkor, ha csak a végrehajtáskor szembesülünk azzal, hogy van ellenem egy parkolási büntetés? A kérdés persze az ma a fő kérdés, hogy van-e kijárat ebből a rókafogta csukából? Egyáltalán hogyan juthat el idáig egy pár ezres büntetési ügy? Megbeszéljük ezt ma is, mint hogy azt is, hogy már alig van olyan parkolóautomata a fővárosban, de hírek szerint még a meglévőket is meg fogják szüntetni, pedig már tényleg nagyon kevés van. Megtehetik-e ezt, hisz nem köteles senki okostelefonnal járni? Mi lesz velük, mi lesz azokkal, akik nem tudnak majd hogy fizetni, hiába szeretnének? Nagyjából ezekre a témákra számíthatnak a mai műsorban, már is belekezdünk. Ahogy a műsor elején ígértem, mert hogy én már korábban is megígértem, hogy erről szó lesz, de hát miután a reneszánszát éli ez a jelenség, ezért soha nem késő a DM levelekről, és ez nem a drogéria márt, hanem a direkt mail levelekről, ezekről a marketing formákról beszélgetni. Beszélgető társaim pedig Ejtma Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő, és direkt azt kértem, hogy mind a ketten legyetek itt, és szóljatok bele. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Üdvözlünk a hallgatókat is!
0: Olvastam egy statisztikát, ami szerint az XY és a Z generáció, bármi meglepő is, ugye, mert itt az influencerekről is beszélgettünk, mint amely egy hónappal ezelőtt, és azt gondolnánk, hogy arra kattannak, lehet, hogy megcsömörlöttek, de egy komoly Európai Uniós felmérés szerint ők már attól boldogak, ha levelet kapnak. Na, ezt meghallották az illetékesek, vagy éppen az illetéktelenek, és ezért mondtam, hogy reneszánszát éli ez a fajta marketing fogás. Miről is van szó? Kapunk egy nagy alakú borítékot. A borítékban van egy csomó színes prospektus, és mondjuk egy gyógyhatású, mondjuk egy vitamin. Nagyon megörülünk, ki nem szeret ingyen kapni valamit ajándékba, és eszetlenül, amit kérnek, hogy töltsük ki, kitöltjük, és visszaküldjük. Na, innen kezdődnek a bajok, de erről beszéljetek ti.
2: Alapvetően én azért meglepődtem, én már nem Z-generációs vagyok, de hát meglepődtem azon, hogy ilyen még van, mert ugye azért a mi időnkben, hogy mondjam, mi fiatal korunkban ez a tömegnyi termék jött, és meg is volt már kb. A tudásod arról, hogy ez és ez a feladó, akkor kuka egyből.
0: Adakta
2: és
0: a akkor kukába, igen.
2: Így van, és mit csinálj vele? De szerintem teljesen életszerű, hogy azok, akik meg nem nagyon kaptak levelet életükben, mert hogy kiment a divatból, azokat nyilván a nagy marketing zaj mellett, ami online éri őket, egy természet kézzel fogható fizikai csomag az.
0: Illetve azt
2: érinti.
0: Gondolom, hogy a postaládában leginkább számlák szoktak jönni, meg felszólítások, és ezért is örülnek neki, hogyha egyszer kapnak valamit, ami nem felszólítás, nem fizetési kötelezettség, hanem valami ajándék, de ez kamu, ezt ugye tudjuk.
2: De azért ezt viszonylag rövidre lehet zárni, aztán még az esetekről nagyon sokat beszélgethetünk, de ugye van
0: fogunk
2: itt egy
0: is.
2: Álomszép kormányrendelet, ami uniós alapokon nyugszik, és lényegében azért tizen pár éve érvényes, hatályos és működőképes, ami az egyik legelső szakaszai között mondja ki, hogy a nem kért értékesítés esetén a fogyasztónak nincsen felelőssége. Vagyis, hogyha megkap egy borítékot, átvesz benne bármilyen terméket jó hiszeműen, mert hogy úgy gondolja, hogy hát nyilván levelezik vele valaki, aztán rájön, hogy nem kell neki kidobja a kukába, majd valaki később azt véli, hogy hát ezzel tulajdonképpen ő jóvá hagyta azt a szerzős, innentől fogva küldözgessenek neki felszólító leveleket, meg fizetésről
0: nem,
2: szóló
0: csekkeket. Innentől kezdve küldözgetnek neki minden hónapban abból a termékből, amit már pénzért küldözgetnek.
2: Újabb csomagot. Szóval azt mondjuk ki, hogy Erre a nem kért értékesítésre a vállalkozás nem alapozhat követelést, tehát amennyiben a fogyasztó megfelelően érvel azzal, hogy ő, köszöni szépen, nem kérte ezt a szerződést, ő nem hagyta jóvá, nem írta alá, nem rendelte meg a terméket, abban az esetben a vállalkozás nem követelheti ezt az összeget rajta.
0: Igen, én ezt értem, de azzal, hogy visszaküldi nekik a válaszborítékot, én most megnéztem egy ilyet, mert pont egy ismerősömhöz érkezett, és még mielőtt elragadtatta volna magát, kitéptem a kezéből a borítékot, és nagyon részletesen elolvastam, és ha ő azt visszaküldi, ott olyan pici betűkkel, hogy az én ötös szemüvegemmel nem láttam semmit, csak bolhákat, az van odaérve, hogy ezzel elfogadja a feltételeket, és ezzel megrendeli a továbbiakat. Tehát én azt gondolom, hogy itt vannak a bajok, hogy nem is tudjuk, hogy és ez egy ócska trükk.
2: Miért küldi vissza?
0: Mert ezt kérik, hogy akkor ingyenes, ha visszaküldöd a válaszborítékot.
2: Ja, hát ez azt gondolom, hogy FTTV, de ezt majd a Norbi.
1: Hát igen, csak megtévesztő. Máté is mondta, a kormányrendet az elég egyértelműen fogalmaz, ráadásul mi tényleg nem rendeltünk termékeket, és azért amellett, hogy jogilag itt beszélünk a dolgokról, azt sem felejtjük el, amit a felvezetőben mondtál, hogy valamilyen gyógyítású szereket, pirulákat, étrendkiegészítőket, akármit küldenek, hogy abban mi van, azt mi soha nem fogjuk megtudni átlag fogyasztóként. Tehát azt lehetőleg, és ezt tényleg nagyon kérem a hallgatókat, ha már kimondották esetleg ezt a csomagot, és találtak benne valami, nehogy beszedjék, bekenjék, magukra tegyék, stb. Stb., mert annak komoly, nem csak jogi, hanem egészségi következménye is lehet.
0: Én utána néztem ennek a nem mondom ki rüsse, hogy minek, ennek a gyógyhatású készítménynek a neten, persze rögtön, és ez létezik, ez egy cseh cég gyártja, egyébként Csehországból jönnek ezek a perfekt magyarul megírt cuccok, tehát létezik, tudok ilyet vásárolni, és ezzel is azt a látszatot keltik bennem, hogy minden rendben van. De ami a legnagyobb probléma, azt gondolom ezzel, hogyha már egyszer aláírtuk, ugye a jogszabály egyértelműen fogalmaz, ezt mondtátok is, de már egyszer aláírtuk és nem fizetünk, akkor nem hagynak minket békén. Egy 10-15 évvel ezelőtti sztorira emlékszem konkrétan, mikor valaki majdnem megfulladt az alsónadrágokba, mert egyszer jött neki, és gondolta, jó lesz a fiának, és attól kezdve állandóan kapta, és már több 100 000 forintot követeltek tőle, nem tudott belőle kimászni.
2: Alapvetően azért a fogyasztónak is nyilván szüksége van minimális jogi tudásra, és megint azt mondom, hogy valaki egy ilyenbe belekeveredik, akkor ez egy békéltető testületi eljárást mindenképpen indítson el. Miért? Azért, mert vagy először talán egy tanácsadást lehet. Vegyen részt, ugye van minden békéltető testületnél, egyébként a hatóságnál és számos civil szervezetnél is lehetséges, ugye a fogyasztóvédelem szót beírjuk, fognak segíteni. Lehetőség arra, hogy elmondják, hogy minden szerződésből ki kell tudni lépni, nincs lifelong szerződés, tehát hogyha én nekem elég ezekből a pirulákból, az alsógatyákból, a matricákból, a nem tudom mikből, akkor nekem fel kell tudnom mondani ezt a szerződést. Ha nem felmondható a szerződés, az tisztességtelen. Ha erről kiemelten nem tájékoztattak, hiszen azért egy elég rendkívüli szerződés valljuk be, ami élethosszig tart, és nem lehet tőle megszabadulni. Nem azt mondom, hogy ez kizárt, de akkor a jogszabályok alapján erről kiemelten külön el kell fogadtatni a fogyasztóval, kiemelten kell róla tájékoztatni, tehát ha megvan, akkor úgy azt mondom, oké, de kizárt, hogy ez ezekben az esetekben meglegyen. Vagyis ezeket a szerződéseket, ha máshol nem békéltető testület előtt, föl lehet mondatni. Ha ennek ellenére, hogy van egy békéltető testületi döntésem, nem hagyják abba a zaklatást, akkor pedig hatósági eljárást indítanék a magam részéről.
0: Egy kormányhivatalhoz fordul.
2: Agresszív kereskedelmi gyakorlatról beszélünk, tehát a felszólításom ellenére nem hagyja abba a zaklatásom.
0: Volt ilyen a praxisotokban?
1: Az utóbbi időben nem.
0: Ahogy majd már lesz.
1: Én gyanítom egyébként, hogy lesz. Tehát, hogyha ez egyre gyakoribb, akkor valószínű. Egyébként, és ugye említetted, hogy cseh cégről van szó, tehát még olyan szempontból is tudunk segíteni, hogy az Európai Fogyasztói Központ, mint határon átnyúló jogvita tekintetében tud ő segítséget nyújtani, és én pont úgy tudom, hogy például a cseh Európai Fogyasztói Központ is nagyon erős, legalább olyan erős, mint a magyar egyébként. De ettől függetlenül a fogyasztóvédelmi hatóság is tud eljárást indítani, akkor is, hogyha külföldi vállalkozásról van szó, hiszen Magyarországra értékesít, hirdet, forgalmaz, tehát joghatósága ilyen szempontból a hatáskörrel illetékessége ugyanúgy rendelkezik. Úgyhogy még nem nagyon volt ilyen ügy, de hogyha van ilyen, akkor tényleg éljenek bejelentéssel a fogyasztó.
0: Tehát, hogyha valaki ezt aláírta a jó hiszemen és elküldte, mert hogy az a trükk benne, hogy azt írja, hogy nagyon nagy nyereményed lehet, hogyha visszaküldöd a levelet. És ez megtévesztés, nem?
2: Alapvetően az agresszív kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő gyakorlatok a jogszabály végén lévő fekete lista tele van ezekkel a gyakorlatokkal. Tehát a 90-es évek, 2000-es évek annyira gyakori kereskedelmi gyakorlatáról van szó, hogy az Európai Unióban megírt fekete lista, vagyis azok az esetek, amik mindenképpen megtévesztőek vagy agresszívek, még bizonyítani sem kell önmagában azt, hogy ezek azok-e. Azok között benne volt a nyereményként kapok, például ugye a nagy klasszikus volt egy autókulcsot, hogy az autóm már megvan, csak még ezt azt tenni kell érte. Ez is ott van a fekete listán, vagy az, amikor általánosságban azt mondja, hogy meg fogok nyerni, megnyerek valamit, anélkül, hogy bármit is tennem kéne érte, tehát bármit is, akár visszaküldeni a borítékot, akár fizetni valamit, vagy egyéb, megint csak ugye egy megtévesztő gyakorlat. Ugyanezek között voltak egyébként a gyerekekre ható, én szerintem így még a gyógyszerek és egyébek, mert ez a legkegyetlenebb, de a gyerekek gyűjtő szenvedélyére ható kiadványok, amik kiskönyvekben matricák, dinoszaurusz csontvázak, egyebek jöttek, és azoknál is természetesen akkor volt meg a gyűjtemény, hogyha a 36 részes sorozat összes elemét mind külön-külön havonta kifizettük és megvettük aranyáron. Tehát ezek, hogyha ez elkezdődik, visszatérhetnek, és vigyázni kell rá, hogy ne húzzuk bele magunkat.
1: Egyébként azt mondom mindig a fogyasztóknak, és a tudatosságról is beszélünk, hogyha mi akarunk valamit venni, vagy szolgáltatást igénybe venni, mert szükségünk van rá, vagy mert a gyerek adott esetben gyűjti azokat a kártyákat, előfordulhat nekem, a nagyobb lányom foci őrült, és foci kártyákat gyűjtöge. Nem gond ez, természetesen. De akkor mi menjünk elébe. Menjünk el a boltba, rendeljük meg, stb. Vannak ennek meg felületek. Csak azért ne vásároljunk, rendeljünk, vegyünk igénybe szolgáltatást, mert a postán érkezik, vagy akár e-mailben érkezik. És ugyanez igaz egyébként bármilyen vásárlásra. Most ha online feltűnik egy reklám, egy nagyon olcsó cipő, és mi akarunk egy olyan cipőt venni, akkor nem azért vegyük meg, mert mondjuk ott az megjelenik, mert az lehet, hogy csalás is lehet, hiszen rengeteg ilyet látunk, és ugye a honlap blokkolás is most már elég aktív intézmény. Ha nekünk tényleg cipőre van szükségünk, vagy menjünk el a cipőboltba, vagy keressük meg az adott forgalmazó, az adott gyártmánynak az oldalát, a hivatalos oldalát.
0: Vagy pedig ennél a gyógyhatású vitaminnál megnéztem, lehet netten kapni, mondjuk magunk, hogy köszönjük szépen, ne levelezzünk vele a továbbiakba, kaptunk egy havi adagot, ezt menjünk el és vegyük meg, nem? Ez is megoldás. Pontos.
2: Én a Norbi tudatossági reflexióira építenék még egy kicsit a továbbiakban is. Azt gondoljuk mindig végig, hogy mennyibe kerülhet kiküldeni ennyi borítékot. Nagyon-nagyon sok pénz.
0: Na, ez ahhoz, soha nem jut eszembe.
2: Ahhoz, hogy ezt valaki kiküldje ezresével, tízezresével, ahhoz neki reménykednie kell abban, hogy valahonnan ő ezt a pénzt vissza fogja kapni, mert különben dobná ki a kukába. Ugyanez az ügynök, aki még a borítékoknál is drágább, tehát aki kijön a házamhoz, megkeres engem személyesen, az megint csak egy borzasztó nagy költség. Tehát számolnunk kell azzal, hogy aki ingyennek tűnő módon megkeres, aki ingyennek tűnő módon kiküld nekem egy küldeményt, az valahonnan ezt a pénzt vissza szeretné kapni.
0: A másik kérdés számomra az merült, hogy honnan tudják a nevet és a címet. Mert az e-mail címeinket azt tudjuk, hogy lehalásszák. Ennek is utána jártam én egyébként, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok? Honnan szerzik meg a lakcímünket, emelet ajtó?
1: Kétféle mód van, én azt gondolom. Az egyik, amikor mi magunk hajtjuk a giotin alá a fejünket, mert megadjuk az adatainkat. Bármilyen annyi nyereményjáték jön tényleg az interneten, hogy nyerhetünk kétszemélyes wellness hétvégét, hogy nem tudom.
0: Szabályos egyébként, hogy ilyeneket küldözgetnek, ez nem tisztességtelen az e-mailek?
1: Az nem feltétlenül, hogy ők egy nyereményjátékot hirdetnek. Nyilván megfelelő adatkezelési szabályoknak, GDPR és egyeknek meg kell felelni, erről tájékoztatni kell, de attól, hogy egy nyereményjátékot hirdet valaki legálisan, az még nem gond. De simán lehet, hogy akkor már az adataimmal rendelkezik. Igen. Az is lehet, hogy mi hozzájárultunk, hát most őszintén nem nagyon szoktuk elolvasni az ilyen kis csillagos adatkezelési útmutatókat, közben lehet, hogy én múltkor egyszer pont elolvastam a mi játéknál, és beleegyeztem volna, hogyha mind a 4 csillagot kitöltöm, hogy 4 különböző vállalkozásnak átadják az adataimat, mint adatkezelő. Tehát ez azért nem mindegy, és ha becsipogok, vagy beleikszelek, akkor valószínűleg mind a 4 megkeresett volna utána külön-külön különböző szolgáltatásokkal.
0: Lehet, hogy te is kaptál volna egy ilyen DM levelet. Azokon. Tehát adják, veszik ezeket a piacon?
2: Én azt hittem a Norbi, amikor azt, hogy kétféle van, akkor azt mondja, hogy jogszerű és jogszerűtlen, mert egyébként tényleg A jogszerűtlen adatkezeléseknek az aránya nagyon-nagyon magas a piacon, ezt lássuk be. Mind a mai napig lehet arról hallani, lehet tudni, hogy lehet adatbázisokat vásárolni pénzért, ami egész egyszerűen sehogy se fér bele a GDPR és a mai adatkezelési szabályrendszer csomagjába, tehát nem lehet úgy adatot gyűjteni itt most a jelenlévő társaságtól, hogy nem tudom elkérni úgy az e-mail címet, hogy valakinek egyszer majd odaadom, ha fizet neki. Tehát ez nem lehetséges.
0: Na jó, de egy mondjuk ez jogszerűtlen. Más, mint a lakcíme.
2: Így van, de minden adat előbb-utóbb fönn van valahol. Tehát hadd mondjak arra egy példát, én rendkívül óvatosnak érzem magam, de szerintem nem vagyok eléggé az, mondjuk a mobiltelefon alkalmazásainál. Ha megnézitek, majdnem mindegyik alkalmazásnál hozzáférést kér a telefon teljes adatbázisához. Ezt elemekre lebontva el szoktam mondani, hogy a névjegytárhoz, a nem tudom mi ez az e-mailekhez, onnan ma már az AI technológiával, sőt ma 3-4-5 éve is pillanatok alatt ki lehetett bányászni azokat a személyes adatokat, amik kellenek. Letölt az ember egy kellemesnek tűnő nyomkodós játékot, gyerekek, felnőttek egyaránt mennek a labirintusba, vezetik az autót, stb. Tök jónak tűnik, ingyenes, milyen jó, csak közben ez a játék hozzáfér az összes adatához, ami a telefonon
0: volt.
2: Google
0: azt is nézi, hogy milyen irányító számon laksz. Tehát most kezd nekem is leesni, azért ez elég félelmetesnek tűnik.
1: Hát félelmetes, csak egy konkrét példa, kicsit így ez is az appok, meg a hely meghatározás megadása. Ugye Mátéval mind a ketten futunk, és van egy kedvenc applikációnk, a futósport applikáció, és most bukott le azt hiszem egy amerikai katona, aki az anyahajón sportolt, és ezért ezt kitette erre a nyilvános applikációra, és onnan tudták, hogy az amerikai anyahajó éppen az Indiai óceánon van, és ott valami történni fog a Közel-Keleten. Tehát azért ezek nem mindegy, tehát nem csak magunknak okozhatunk ezzel konkrét anyagi károkat, hanem egyéb problémák is felmerülhetnek.
2: Nagyon aranyos ez a futó applikáció, egyébként azon mindig rők, ezt nem tudom most visszafogni, ma mondja, hogy ha kérem, az elejét és a végét a futásnak elszürkíti, ez ugye a külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha ott nem futottam volna, de a kismi az applikáció az fogja mérteni középpontján, tudja, hogy onnan indulok, vagy ott lakom például. Aha. Tehát igen, ezek veszélyesek. Most pont ugye az óvatlan énemet hoztad elő nekem is, mert ezt tényleg én is használom, de egyébként figyelni kell.
0: Térjünk vissza szerintem az applikációtoktól, nagyon örülök neki, ugorjunk vissza ezekhez a levelekhez. Én megpróbáltam ezt, és most itt csöpögtetem nektek végigvinni, és kerestem ezt, erre a cégre rákerestem, én végül is korrektül találtam egy telefonszámot, megküzdöttem 3 nap, 3 éjjel, mire fölvették a telefont, és mondtam, hogy legyenek szívesek segíteni, hogy hogy lehet lemondani ezt a terméket, de úgy, hogy ők nem tudták, hogy a barátnőm nem is küldte vissza nekik, csak elviekben, és nagyon szemtelenek voltak, és nagyon csúnyán elhajtottak a nem tudom meg hova, hogy ezt nem lehet lemondani, előbb kellett volna gondolkodni, szóval ilyen lebecsmérlő módon beszéltek velem, és arra jutottam, hogy tulajdonképpen aki beleugrik, nem is tudja lemondani.
2: Hát itt visszautalnék az előbb mondottakra, ez egy tisztességtelen szerződési feltétel.
0: Ezt van jobb, ennek... ha rögzítjük ezt a telefonbeszélgetést, és ennek alapján megyünk mondjuk tovább a békértetőz vagy a kormányablakhoz, vagy mit csináljunk?
2: Beszélgetés rögzítése nem annyira jogszerű, hogyha nem tájékoztattuk erről megfelelően a másik felet, ugyanúgy, ahogy ők is tájékoztatnak ugye minket, amikor felhívunk egy call centert. Ettől függetlenül önmagában a ténnyel, hogy nem tudom lemondani ezt a szerződést, írjunk akkor panaszt, és akkor arra írásbeli választ kapok, azt teljesen jogszerű átadni a békétető testületnek, vagy keressük meg a szerződési feltételeket, mert ha ez így van, valahol előbb-utóbb el fogja küldeni az ASF-et, ami van, és abban benne lesz, hogy ezt nem lehet lemondani, vagy csak nagy nehézségek árán lehet lemondani, mert ez is számít, abban az esetben ez jogszerűtlen. Nem egy ilyen ügy volt az elmúlt időszakokban, a GVH összetetten vizsgálta a társkeresőket, online társkeresőket, ugyanez volt, labirintus, sosem jutsz ki belőle, nem tudod lemondani, botokkal van tele, sokkal többet kell fizetned, mint amit hirdetik.
0: Azok a botok, de mindegy, ilyen robotok. Esetben.
2: Tehát nem valós is potenciális ismeretségek, hanem ugye valótlanok vagy robotok. De a lényeg nem ez, hanem hogy nem jogszerű egy állandó, folyamatos, lemondhatatlan szerződésbe belehúzni valakit, ez a bíróságok ki tudják mondani ennek a tisztességtelenségét. Igen, mondjuk még egy tisztességtelenségét. És ezeket így ezen a rutin alapján a békétető testületeknél is azért lehet kérvényezni.
0: Tehát akkor összefoglalom, a jó levelet kapni, én is szeretek levelet kapni, én is szeretek ingyen kapni ajándékot, nincs is semmi baj, bontsuk ki, köszönjük meg szépen a magunkba, hogy ezt megkaptuk, de semmit ne küldjünk vissza, ne írjuk alá, mert valószínű, hogy az, amiért aláíratnak velünk, hogy mekkora nyereményünk lesz, az körülbelül olyan messze áll a valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Így nem érhet minket baj, mert ha belehúztak minket, hallhatták az elmúlt percekbe szakértő vendégeimtől, hogy nagyon nehéz kimászni belőle, hogy nagyon hosszadalmas és bonyolult az, amíg megszabadulunk tőlük. Ugye így lehet összefoglalni gyakorlatilag. Köszönöm szépen!
3: Facsipesz.
0: És már is folytatjuk, mégpedig egy egészen más témával. Azt mondtam, hogy nem is gondolnának a szülők bele, én se gondoltam bele, mikor kicsi volt a gyerekem, és unos-untalan jártunk a játszótérre, hogy leszakadhat a hinta, hogy bármi baj történhet, de mikor a híradókban látok ilyen baleseteket, ilyen komolyabb baleseteket, akkor mindig azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy mi megúsztuk, és valahogy nem biztos, hogy én ma már kiverném vinni, de ami még durvább, hogy vannak olyan ilyen akvaközpontok tulajdonképpen, ahova azért megy az ember, hogy szórakozzon, hogy csúszdázzon, és hát ezt se tudjuk, hogy mennyire vagy biztonságosak, vagy éppen nem, de a hatóság az résen van, és azt hiszem, hogy nem véletlenül kezdtünk erről beszélgetni.
1: Ez így van, és egyébként nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak Európa szerte, különböző szórakoztatási berendezésekre, ezeket így hívjuk átfogóan, létesítésére és üzemeltetésére. Ez ide minden bele tartozik. A játszótér, a kalandpark, az akvapark, a vidámpark, a gyermektáborokban található eszközök, vagy akár a via ferráták is. Tehát nagyon-nagyon szigorú minősítési feltételek vannak, hogy egyáltalán ilyen eszközt üzembe lehessen helyezni, oda be lehessen tenni azzal az adott helyre, illetőleg meghatározott időnként azt felül is kell vizsgálni.
0: Elvileg, de mégis történnek balesetek.
1: Igen, és ezért van az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan vizsgálódik, hogy ne lehessenek ilyen balesetek. Ugye ezek az előírások egyrészt említettem a telepítésre vonatkoznak, a folyamatos felülvizsgálatra, a tájékoztatási kötelezettségre, erről majd külön is beszéljünk, jó, mert itt a fogyasztók és a szülők szempontjából is van egy ilyen felelősségi üzenet tulajdonképpen, illetőleg arra is, hogyha bármi javítás történik, azt is megfelelően dokumentálja az üzemeltető, aki egyébként bárki lehet, tehát helyi önkormányzat, vállalkozás, nyilván bölcsöde, iskola, óvoda, de akkor a fenntartó vagy az állam, vagy az önkormányzat, vagy az egyház, attól függ, hogy kiről van szó, de akár egy étterem is, vagy egy társasház is például.
0: Tudod, mint gondolkodtam, hogyha bemegyek egy játszótérre, ott nincs kérve, hogy a saját felelősségemre engedem a gyereket például a csúszdára, a hintára, a mászókára, hát ott egy csomó izgalmas dolog van, viszont van, mikor látom, hogy felnőttek is nagyon jó hintázgatnak, és én is belülnék a hintában néha, de nem merek, mert arra gondolok, hogy az én súlyom mondjuk egy nagyobb gyerek súlya.
1: Hát így van, és azért a józanésznek is van egy fontos szerepe. Egyrészt a tájékoztatás szempontjából, ha bemegyünk egy játszótérre, ott ki kell, vagy kellene írni azt, hogy ki az üzemeltető. Ez azért fontos, hoppá, mert ha mi magunk szülőként látunk valamit, de akár csak egy rozsdásodást, vagy kiáll valami szél a csúszdából, vagy a hintából, tudjuk, hogy kinek kell szólni, akár telefonon, akár e-mailben. És mondom, ez egyaránt vonatkozik önkormányzat, vállalkozás, bárkire, aki ilyen játszótért, vagy egyéb eszközt üzemeltet. És nyilván azt nem fogják írni mondjuk egy hintára, hogy ezt egy felnőtt ne vegye igénybe, de például a fordítottja már egy kalandparkban vagy egy akvaparkban fennáll, hogy mondjuk 140 centi alatti gyermek nem használhatja azt a csúszdát, mert veszélyes. Vagy mondjuk 14 éven aluli csak szülő felügyeletében használhat egy kalandparki eszköz. Vagy ami nagyon fontos, és ez konkrét gyakorlat és eset előfordult, és itt jön a szülői felelősség, mondjuk egy kalandparkban egy mászóhelyen, hogy egyszerre 10 gyerek lehet ott csak mondjuk. És ami ott látjuk, hogy 10 van, és mondjuk nem figyel az, aki kezeli ezt, akkor már ne küldjük fel a gyereket 11-nek, mert még jó lesz az, mert még biztos el fogja bírni. Mert volt olyan eset, amikor nem bírta el, és tényleg leszakadt a kalandpark, hál' Isten nem történt nagyobb tragédia.
0: Tehát ezeket folyamatosan ellenőrzi a hatóság, szigorúan ellenőrzik, mert most ugye mindjárt itt a nyár, hát sokkal többen mennek a játszóterekre, az akvaparkokba és mindenhova, minden más helyre, ahol veszélyes lehet.
1: Ezeket folyamatosan vizsgáljuk, nyilván szezontól is függően sokkal többet vizsgálódunk mondjuk tavasztól őszig, amíg tényleg használjuk a játszótereket, vagy visszagondolva emlékszem, hogy mi volt, hogy karácsonykor mentünk a gyerekekkel hóban, jégben hintázni, mert ugye az nyitva van.
0: Meg azt szerették volna.
1: Meg nyilván élvezték, igen, hogy hogy lehetett a hóban focizni, meg kintázni, meg stb. Tehát ilyenek azért benne vannak, de egész évben vizsgáljuk ezeket, így van.
0: Aha, tehát akkor várható, hogy idén is fokozott vizsgálat lesz az ezekkel kapcsolatban.
1: Abszolút.
0: És hol veszélyesebb a játszóterek, vagy az akvaparkok felszerelései, vagy nem lehet ezt itt kategorizálni?
1: Én szerintem kategorizálni nem lehet, így a kifogásolási arányokban is nagyjából azonosan látunk. Úgyhogy ez nagyon vegyes. Ugye azért szerintem Mátéval egy olyan korszakban nőttünk fel, amikor a játszóterekre nem vonatkoztak még ilyen szigorú szabályok, tehát emlékszünk az űrhajóra, amiben be lehetett mászni, meg fölmászni, és rozsdás volt, meg nem volt az a műanyag talapzat, amire ha most esik a gyerek, az akkor talán megóvja a nagyobb sérüléstől. Hál' Isten, most már vannak ilyen szabályok, de ezeket is be kell tartani, nem véletlenül.
0: Nekem a nagyapám csinált még hintát annak idején, én nem jártam játszótérre, és az is leszakadhatott volna, de az még mindig megvan, így ennyi után azt úgy megcsinálta.
2: Az én nagyapám is nagyon szeretett játszótéri hintákat szerelni, kiment a francia kulcsa meg mindennel, és pótolt az anyákat, amik elvesztek, igen.
0: Na, ma már ilyet nem látsz, vagy elviszi a rendőrség, ma azt, hogy valami kárt okoz, hogy megváltozott a világ. Azért neked is van egy pár gyereked, neked mik a tapasztalataid, akvaparkok, meg a játszóterek?
2: Amikor a Norbi mondta, hogy más időben nőttünk föl, és leesnek a gyerekek, hát nem volt ugyan, nekem a félgömb volt a stresszes, tehát az, hogy belülről fölmászak arra a félgömbre, attól nagyon féltem. De az egyik gyerekem nem túlságosan félt egy ilyen játszótéri mászókától, körülbelül másfél éves volt, és mi meg nem túl jó szülőként, bár általában elég stresszesen éltük meg ezeket a pillanatokat, és ott ugráltunk körülöttük, hogy le ne essenek. Na, itt pont egy olyan 5 méterre ültünk mind a ketten, és beszélgettünk, le is esett, hanyatt esett, na abból kórház lett. Pedig volt ez a gyönyörű szép zuhanás védő puhább felület, aminek nagyon-nagyon örültünk, így csak egy agyrázkódás gyanú lett belőle. De egyébként rossz belegondolni abba, hogyha ez véletlenül egy betonozott alap, akkor ugyanúgy, hogy érkezik.
0: Ma már azért ugye vannak játszóházak, azok jó ki vannak bélelve mindenfélével, a Norbi nem mondja, hogy igen, csak úgy bólogat, hogy hát nagyjából, majd azért kíváncsi, hogy mit mondasz, a másik a kalandparkok. Én azokban látom a legnagyobb veszélyt, de lehet, hogy én pararozi vagyok, és nagyon félek az ilyenektől, de én nekem sok nagyon, nagyon gáz.
1: Hát meg ott még szigorúbbak a szabályok, meg van határozva olyan besorolási osztály alapján, hogy például van kezelőnek kell ott lennie folyamatosan, és folyamatosan kísérni mondjuk azt a szemét, aki felmelt rá. És itt megint csak visszautok arra, hogy azok a szabályok, hogy ki van írva, hogy 14 éven alul gyerek nem vett igénybe, meg hogy 140 centi alatti gyerek nem vett igénybe, és ugyanez igaz az óriás csúszdáknál is, azok nem véletlenül vannak kitalálva. Én megértem, hogy nekünk is volt ezzel vitánk a gyerekekkel, nem engedtük föl őket, mert még hiányzott majdnem egy fej magasság ahhoz, hogy a kamikáze csúszdán lecsúszanak, az nem véletlenül lett kitalálva.
0: Aha. Ausztriában egyébként nagyon szigorú, mi nagyon sokat jártunk arra, ugye mi a határnál éltünk, és ott valahogy jobb állapotban is vannak, én ezt kimondom, nekem ez a tapasztalatom, karban tartják őket, tehát nagyobb bizodalmam volt a csúszdákhoz is.
2: Én azt gondolom, hogy mind a két helyen, tehát mind akár ha külföldre megyünk, mind itthon, nagyon fontos az állag mellett, mert az tök jó, hogy ellenőrzi a hatóság, azért nézzünk mi is rá, látszik, hogy valami elhanyagolt állapotú vagy nem. Ez csúszdára ugyanúgy igaz, medencére ugyanúgy igaz.
0: De úgy beszéled le a gyereket, aki be van gőzölve már, és ott áll, és akkor szakad a könnye.
2: Szerintem nem kérdés. Én azt a történetet szeretném elmesélni, amikor mi azokat a figyelmeztető táblákat figyelmen kívül hagyva, amikről a Norbi az előbb beszélt, amikor ki volt írva, hogy az hány évesekre alkalmas, hallgatva a hely által biztosított vezetőre fölmentünk 4 gyerekkel az egyik magyarországi Via Ferrata útra, kisgyerekkel. A pont az ott érkezett el, ahol úgy döntöttem, hogy nagy marha vagyok, és soha többet, mindig csak az írott, amikor egy ilyen nekem körülbelül láb- és kézmagasságban rendelkező 2 drótnál kellett átvinnem 3 darab gyereket, akik nem érték föl a felső drótot, aha, tehát alapvetően leestek volna, hiába voltak biztosítva.
0: Tehát, hogy nem fölöslegesen vannak ezek a dolgok.
2: Nem. És vigyáznunk kell, akár kritikusan szemléljük a helyi személyzetnek, egyébként végig tudnak ők menni című szövegét is.
0: Jó, tehát akkor az megnyugtató mindenképpen összefoglalva, hogy folyamatosan ellenőrzi a hatóság ezeket a dolgokat, tehát a játszótereket, az akvaparkokat, kalandparkokat, stb. Tehát minden olyat, ami a óvó szerintem nagyobb veszélyt rejt magába, főleg, hogyha elhanyagoltak, tehát mindenképpen ez egy biztonságot ad, a másik pedig az, hogy tartsuk be azokat az előírásokat, amik elvileg ki vannak írva, illetve ha valahol nincs kiírva, azonnal jelentsük be a kormányhivatalnál, ha jól értem, mert azt pótolni kell, ugyanis ez kötelessége azoknak, akik üzemeltetik ezeket. Eitman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Facsipesz.
0: Úgy tűnik, minden érának megvannak a maguk gyerekeket használó divatjai. Néhány évtizede még a gyerek szépségversenyek dívtak nagyon, ahol a kisgyerekeket talpik sminkben pózoltatták, inkább azt mondom, hogy voltak kénytelen pózolni, nyilván nem a saját ötletükből, meglehetősen meghökkentő volt szerintem. De ma az influencer világban már mint komoly jelenségről beszélhetünk, sajnos a kidfluencerekről. A sokaknak visszataszító jelenségről a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült is egy kutatás. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben szakértő vendégemmel, mégpedig dr. Németh Gáborral, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának jogi szakértőjével, aki, ha minden igaz, már itt is van a telefon túlsó végén. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Azt gondolom, nem véletlenül készítettek egy kutatást, tehát valami ezt megelőzte, ez a jelenség, ez önöknek is szemet szúrt. Jól érzem?
4: Jól érzi. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az minden esetben vizsgálja azt, hogy a médiatérben, ideértve a közösségi médiát is, milyen olyan trendek vannak, amiket figyelemmel kell követnie.
0: Én nem tudom, de én valahogy azt gondolom, hogy ez a kid influencerség, ez egy gyerekmunka, tehát gyerekeket dolgoztatnak, vagy félreértem?
4: Mindenképpen tekinthető gyerekmunkának. Itt egy picit a végére ugrottunk logikailag, de ez nem baj, mert valóban van egy olyan forgatókönyv a kidfluencerség esetén, tehát amikor gyermekek csinálnak, mondjuk ki, reklámot egyes termékeknek, igen, vagy márkának, bizonyos esetekben ez akár gyerekmunkának is minősülhet.
0: Mióta van ez a jelenség? Hogy tapasztalják? Mert ugye az influencerek is szinte berobbantak a köztudatba, és aztán először csak magukat mutogatták, aztán meg rendesen tartalmakat gyártanak, reklámoznak. Ezt már mindenki tudja, ezért szabályozzák is Magyarországon most már szerencsére, meg büntetik is őket, hogyha ezt rejtetten csinálják. Ez a gyerek, ez a kidfluencerség, ez mióta van itt?
4: Azzal kezdem, hogy a technikai fejlődés az influencerséget megkönnyítette. Annak idején a hagyományos média világában, mondjuk ez több évet vett igénybe, amíg valakiből influencer lett, és mondjuk egy saját márkát, brandet tudott építeni, ahogy az egyre könnyebben használható alkalmazások elterjedtek, így a felnőtteknek is könnyebbé vált influencernek lenni, tehát először ők éreztek rá ennek az ízére, igen, például, igen, hogy milyen az, hogy mondjuk 3 hónap alatt a semmiből mondjuk influencerek leszünk, és több százezer követőnk lesz, akár egy-két jól sikerült rövid videóval, és utána pedig erre a gyerekek is úgymond rákaptak, és itt bejön az a téma is, hogy nem csak maguktól, hanem akár a szülők anyagi érdekektől vezérelve ösztönözték is őket erre.
0: Nem tudom, hogy tudják-e, hogy kik a legfiatalabb gyerekinfluencerek, tehát, hogy szerintem megdöbbentő alacsony korba elkezdik már a szülők erre őket. Hát azt mondom, kényszeríteni.
4: Extrém példát mondok, ahol lényegében kényszerről szó sem lehet. A kutatás, amit Jármi Éva pszichológus és kutatótársai készítettek el, az említ egy olyan példát, hogy egy magzati kortól tulajdonképpen influencerségre neveltek, vagy hát használtak egy gyereket, tehát az ultrahangfelvételektől kezdve mutogatták az ő sorsát, életét, és aztán a felcseperedő éveit. Tehát ez egy nagyon extrém példa. Egyébként, ami átlagos, már ha ez átlagosnak nevezhető, az az, hogy például mondjuk óvodáskorban kezdi el a gyerek akár magától, illetve ebben a korban, igen, ebben a korban inkább szülői segítséggel az influencerkedést. Tehát, hogy egészen korára tehető ez a korhatár.
0: Ez azért borzasztó szerintem is, de hát itt Magyarországon is tudunk olyan példát, olyan influencereket, akik tényleg már magzati kortól nyomatták a gyereküket végig. Ez törvényes egyébként? Hagyj kezdjem a végén. Tehát ilyet lehet csinálni? Az, hogy etikailag én azt gondolom, hogy hát némi kívánnivalót hagy maga után, de hogy azzal pénzt keresni, hogy a hasamban van egy gyerek, vagy megszületik, és hogy cseperedik, én nem tartom, szerintem ez nem túl törvény.
4: Hát a jogi részéről annyit, hogy amíg egy gyermek nem lesz 18 éves, addig a jogait a szülője gyakorolja helyette.
0: Igen.
4: Tehát például, hogy mondjuk kikészíthet fényképet a gyerekéről, így természetesen az, így azt is, hogy mondjuk a szülő a saját gyermekéről videófelvételt, fényképfelvételt, hangfelvételt készíthet-e, és az meg egy másik kategória, és itt átevezünk az etika területére, hogy ezt a jelenséget úgy hívják, hogy sharenting. Ugye sokan azt is megkérdőjelezik, hogy mondjuk az etikus-e, hogy a közösségi médiában, teljesen függetlenül egyébként az influencer vagy kidfluencer kérdéstől, rengeteg képet posztolunk a saját gyermekeinkről.
0: Már aki?
4: Igen. Tehát teljességgel elképzelhető az, hogy amikor nagy lesz a gyerek, és ez sokszor megtörténik. Ugye régen egy fotóalbumot nem mutogattak aztán ország világnak.
0: Igen,
4: hanem az megvan a családi körön belül, de hát mondjuk így gyorsan eltelik, mondjuk egy 12 éves gyereket fotóznak, hamar lesz 18 éves, és aztán ezt cikinek érzi.
0: Azzal kezdte, hogy 18 éves koráig a szülő felel érte. Én ezt azzal azért kiegészíteném, hogy a fogyatékos emberek esetében ez nem 18 év, hanem ez kitolódik egészen, mert hogy sajnos már igaz külföldön, de olyat is láttam, hogy kidfluencert csináltak egy sérült emberből. Ilyennel még nem találkoztak Magyarországon?
4: Magyarországon ilyennel nem találkoztunk.
0: Jaj, igen, de nem van. Szeretnék ötleteket adni.
4: Nem, de nagyon jól mondja egyébként, mert ugye a cselekvőképességet adott esetben egy fogyatékos ember nem biztos, hogy megszerzi.
0: Ugorjunk egy kicsit. Én azt gondolom, hogy amikor még kisgyerekeket használnak föl, az is egy másik kategória, meg az, amikor már följebb cseperedtek a gyerekek, mondjuk ilyen kamaszkorúak, de még nem 18 vég, 14 és 18 között, és mindenki nyomja a telefonját, mindenki fönt van a világhálón, és ebbe a korosztályba azt gondolom, hogy véleményvezérekké válhatnak, befolyásolhatják a 14-18 év közötti kidfluencerek a többieket, hogy mit vásároljanak, hogy mit kenjenek magukra, stb. Én ebben nagyon nagy veszélyt látok.
4: A kutatás az három életkori kategóriát képzett a gyermekek esetében. Az egyik mondjuk az óvodáskorúak. Ők mondjuk azért kaphatóak erre a témára, tehát a kidfluencerkedésre, mert hogy ez cuki, meg aranyosak. A kisiskolás korban megjelenik az, hogy emiatt őket mondjuk akár csúfolhatják, tehát fel is nézhetnek rájuk, de csúfolhatják is őket, ami szintén nem jó, és itt be kell vonni azt, hogy azért ezt kevesen tudják, hogy egy ilyen videót elkészíteni, az nagyon spontánnak látszik, de hát rengeteg energiát bele kell tenni, mind a gyermek, mind a szülő oldaláról. Beállítás, posztolás, a jelenetnek az eljátszása, utána utómunka,
0: internetre
4: feltöltés. Igen, tehát már bejön, hogy egyrészt a kortárs kapcsolatokat fellazíthatja, mert addig sem játszik, vagy mondjuk tanul a gyermek, és aztán kamaszkorban megjelenik szintén ez, hogy emiatt akár zaklathatják a gyereket, de fel is nézhetnek rá, és hát vannak olyan gyermekek, akik mondjuk 16 éves korukban, akik ilyen életkorban már átlátják, hogy hát ezzel a családnak az anyagi jólétéhez hozzá is tudnak járulni.
0: Vagyis álljunk meg egy pillanatra, ezekből befolyó bevételt, azt a, miután ugye a szülőnek kell gondoskodni a gyerekéről, azt a szülő simán, tehát gyerekmunkát, mert szerintem gyerekmunka, tehát hogy én a gyerekemmel csinálok valamit, és akkor majd én megkapom a bevételt. Ez nem büntethető?
4: Nem büntethető. Hát a gyermekmunkának ugye megvannak a nagyon szigorú fogalmi keretei, de az biztos, hogy, és ezért is került nemzetközi szinten is ez a jogalkotó figyelmébe, hogy lehet, hogy bevonják mondjuk az ilyen jellegű tevékenységet is, akár nevesítve a gyermekmunka fogalmába. Mert azért tehát kijelenteni azt, hogy ez egyértelműen rossz a gyereknek vagy a szülőnek, azt csak esetről esetre lehet. Általában azt lehet mondani, hogy amíg ez építi a családi kapcsolatokat, és ez egy jó szórakozás, és ezzel tanulhat a gyerek mondjuk színészkedni, vagy megnézi, hogy...
0: Na jó, de nem kell kitenni a világhálóra, tehát ezt le lehet úgy is játszani, hogy elküldöm a rokonoknak. Nagyon szalad az időnk, ezért én most azt egy kicsit lépjünk tovább, és azt szeretném kérdezni, hogy nyilván nem véletlenül készítette az NNHH ezt a kutatást, gondolkodnak-e azon, hogy valamiféleképpen szabályozzák ezt a területet, vagy miért készítették?
4: Azért készítettük ezt a kutatást, mert azt is megnéztük ebben, hogy hogyan hat a befogadói oldalra, hogyha egy gyermeket lát influencer szerepben, és azt mutatta ki ez a kutatás, hogy sokkal inkább elhiszi, ha a gyermek reklámoz egy márkát, és igen, szabályozási javaslatokat lehet elolvasni a kutatás végén, illetve hát ez a kutatás szerepel az onlineplatformok.hu nevű oldalunkon, ahol egyébként mind gyermekeknek, mind szülőknek szóló kisokos is szerepel arról, hogy mik a gyermek, illetve szülő jogai és kötelezettségei ebben az esetben, de az egész biztos, hogy ez a kutatás is ahhoz segített hozzá, hogy egy megfelelő szabályozás születhessen ebben a témában.
0: Én a személyes véleményemet mondom, bár nem szoktam ebben a műsorban, én nagyon remélem, hogy minél előbb meg fog születni ez a szabályozás, és akkor mindenkinek javasolom, aki érintett, meg aki szülő, hogy olvassa el ezek szerint a teljes kutatási anyagot, megtalálják fönn az NMHH honlapján. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt az elmúlt percekben, tehát egy új jelenségről, a kidfluencerekről beszélgettünk, vagyis a gyerekinfluencerekről. Elég érdekes, illetve számomra inkább megdöbbentő, hogy ez is már egy iparágán nőtte ki magát. Aki pedig segített nekünk az eligazodásban, az dr. Németh Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának jogi szakértője, akinek köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélhettünk. Viszonthallásra.
4: Viszonthallásra. Köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
0: Dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási

0: Egyáltalán előfordulhat-e ilyen?
1: Sajnos erre több esetben van példa egyébként, nem csak parkolási bírság esetén, hanem bármely olyan eljárásnál, ahol követelést érvényesítenek valakivel szemben, hogy már a végrehajtási szakban szerez róla csak tudomást. A parkolási ügyekben azt fontos tudni, hogy alapesetben, ugye, ha végignézzük az esemény lefolyást, akkor a parkolási eseményt től kezdődően, ugye elsőként kell kapjak egy Mikulás csomagot a szélvédőre.
0: Amit elvihet a szél. Velem megtörtént, ugye, mert pár hónappal ezelőtt végigbeszéltük, hogy én nálam nem volt semmi jelzés, és mégis úgy kellett fizetnem.
1: Abszolút előfordulhat, ezért van az, hogy ezt követő 60 napon belül köteles a parkolótársaság egy fizetési felszólítást küldeni a gépjármű tulajdonosa üzemben tartó részére. Ez egyébként nem ajánlott értivevényes levél. Tehát itt igazából nekik a postára adást kell tudni igazolni, azt nem, hogy kézbesítésre került a részemre.
0: A nem ajánlott értivevényes, az azt jelenti, hogy amikor kihozza a postás, azt alá kell írnom, a sima levél meg egyszer csak bedobásra kerül.
1: Így van, itt nekik ugye általában postakönyvvel adják fel ezeket a tömeges küldeményeket, és ugye a postakönyvvel tudják ők igazolni, hogy a 60 napon belüli, ez egy jogvesztő határidő, hogy ők 60 napon belül postára adták az üzemben tartó, illetőleg tulajdonos részére a felszólítást. Ezt követően ugye egy egyéves elévülési határidő vonatkozik a parkolási bírságokra. Igen, tehát egy éven belül kell az tényleges igényérvényesítést megkezdeni, ami ugye közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás útján történik. Tehát a parkolási eseménytől számított egy éven belül kell a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, hogyha nem történt befizetés, igen, ugye benyújtani. Ezt az illetékes közjegyző megküldi postán a kötelezettnek, tehát az üzemben tartónak.
0: Ezt is simán küldik, vagy ezt értivevénnyel?
1: Ezt ajánlott értivevénnyel küldik.
0: És mivel nem veszem át?
1: Na hát ez itt fogunk eljutni oda, hogy a végrehajtási eljárásban szerzek tudomást, hogyha én ezt nem veszem át, akkor ugye a második megkísérlést követő 5. napon az kézbesítettnek kell tekinteni.
0: Ez a jogszabály.
1: Ez a jogszabály, így van. Tehát attól az időponttól kezdve ketyeg az a 15 nap, ami nekem egy átvételt követően is áll rendelkezésemre, arra, hogy ellentmondással éljek a fizetési meghagyással szemben, azaz vitassam. Akár jogalapjában, akár összegszerűségében a parkolási bűnt. De hogyha én ugye ezt nem vettem át, akkor nyilván nem fogom vitatni. Utána, hogyha ez a 15 nap eredménytelenül eltelik, akkor jogerős lesz a fizetési meghagyás. Ennek ugyanaz a hatálya tulajdonképpen, mint egy jogerős bíróság ítéletnek, azaz ergo végrehajtható.
0: És így kerül a végállomásra.
1: És ezt követően ugye benyújtják a végrehajtási kérelmet, azt a közjegyző szintén ugye továbbítja egy végrehajtónak, és a végrehajtó fog minket megkeresni. Na most, ahogy ezek a láncolatok így elhangzottak, nyilván mindegyiknek van egy eljárási költsége, illetőleg munkadíja is felmerül, és így történhet az, hogy a adott pár ezer forintos parkolási büntetésből, amikor én megkapom a végrehajtótól az első végrehajtási felszólítást, nevezzük így, akkor már ugye egy 100 000 körüli összeggel találom magamat szemben.
0: Értem, megértettem, csak itt több kérdés is felmerül bennem. Például rossz címre küldik, vagy én közben elköltöztem. Nyilván a kettő nem annyira fontos, és azért tudom, mert velem ez pont nem régen történt meg, és szerencsére valaki szólt, hogy a forgalmimba cseréltessem ki a forgalmimat a lakcímváltozás miatt. Akkor ezért fontos?
1: Igazság szerint állampolgárként annyi a kötelezettségünk, hogy a nyilvántartást vezető hatóságnál bejelentsük a lakcímváltozást. Tehát, hogyha nekem új lakcímkártyám van, akkor azzal én eleget tettem ennek a kötelezettségemnek.
0: Tehát a forgalmit
1: nem vagyok köteles kicserélni, most itt a kézbesítés szabályai miatt mondom. Tehát abban az esetben, hogyha én azt a küldeményt önhibámon kívül, fogalmazzunk így, nem vettem át.
0: Például
1: elköltöztem. Igazolható módon nekem már akkor egy új lakcímem volt, és ők a régire küldték. De akár lehetek baleset, bármi nem várt esetmény közben kórházban, és nem tudtam. Tehát akadályoztatva voltam benne. Ebben az esetben ugye a tudomásszerzést követő 15 napon belül nekem van lehetőségem kézbesítési vélelem megdöntésé iránt eljárást indítani. Tehát kvázi az a kézbesítési vélelem, ugye, ami a második megkísérlést követő 5. napon beállt, én azt a vélelmet megdönthetem, mert azt mondtam, hogy önhibámon kívül, ez még nem ellentmondás, ugye, hogy azt mondom, hogy önhibámon kívül nem szereztem tudomást arról, hogy velem szemben...
0: Meg kell indokolnom, hogy miért.
1: Meg kell indokolni, tehát ha elköltöztem, akkor másolatba becsatolom a lakcímkártyámat, ez esetben nyilván el is fogják fogadni, és akkor visszakerül az eljárás abba a szakba, mintha én megkaptam volna a fizetési meghagyást. Az fontos, hogy a kézbesítési vélem megdöntés

0: Kérdésével egyidejűleg az ellentmondás indokait is elő kell adni, hogyha ellentmondok, tehát hogyha én vitatom azt
1: tehát
0: a követelést.
1: Igen, értem.
0: De akkor visszakerül az eljárás ebbe a szakba.
1: De nem a legelejére kerül, már akkor sem vissza.
0: Nem, akkor is a fizetési meghagyásos szabba kerül, tehát az már a 15 napon túl esedékes alapódíj összeg lesz, illetőleg plusz rájönnek a fizetési meghagyásos eljárás költségei.
1: Tehát pár ezer forintból már akkor pár tízezerről beszélünk.
0: Pár tízezer, de még nem a százezres nagyságrendhez kerülünk.
1: Tehát mindenképpen, hogyha jogos, akkor meg kell indokolnunk, és akkor visszakerül, de akkor nem kell nekünk kifizetni a végrehajtónak egy ruppot se.
0: Nem, viszont abban az esetben, amiről a Felkonf szólt, ugye, hogyha végrehajtási eljárásban szerzett tudomást, az nyilván annak az eredménye, hogy a kézbesítés, tehát hogy maga a fizetési meghagyás kézbesítési vélelem alapján emelkedett jogerőre, tehát én azt nem vettem át. Na most itt megint annak van jelentősége, hogy önhibámon kívül, vagy önhibámból.
1: Igen.
0: Mert hogyha az nekem a jó lakcímemre ment, és én csak hanyagoltam, és nem vettem át, vagy esetleg átvettem, és mondjuk nem foglalkoztam vele.
1: Adagta tettem a kukába.
0: Így van, akkor ugye nyilván nem onnan, nem onnan szerzek tudomást, de hogyha én azt nem vettem át, nem szereztem róla tudomást, de a jó lakcímemre ment, ebben az esetben a jogszabály még enged egy úgynevezett rendkívüli ellentmondásra lehetőséget az adósnak.
1: Fordítsuk le magyarra.
0: Tulajdonképpen ugyanazt az ellentmondást lehet benyújtani, mint egy fizetési meghagyással
1: de
0: szemben, tehát
1: indokon?
0: Vitatni a követelést. Most ugye az eljárás szempontjából nem is az indok a lényeg, tehát ez arra vonatkozik, hogyha én vitatni szeretném azt a követelést. Ha nem vitatom, akkor ugye nem is akarok semmit benyújtani,
1: igen,
0: akkor nyilván kifizetem, mert jogos a büntetés. De hogyha én vitatni szeretném azt a követelést, akkor a végrehajtási eljárásban a tudomásszerzést követő 15 napon van arra, hogy rendkívüli ellentmondást előterjesszek. Ennek ugye feltétele az, hogy kézbesítési vélelem alapján emelkedjen jogerőre maga a fizetési meghagyás,
1: igen,
0: tehát én arról nem tudtam igazolható módon. És ebben az esetben, hogyha én ezt megteszem, akkor visszakerül szintén az eljárás abba a szakba, mintha a fizetési meghagyással szemben ellentmondással éltem volna, annyi különbséggel, hogy a rendkívüli ellentmondás benyújtásával egyidejűleg az addig felmerült végrehajtási költségek megfizetésére köteles vagyok. Tehát hiába önhibámon kívül nem szereztem róla tudomást, sajnos ezt a kötelezettséget a jogszabály az adósra telepíti, hogy az addig felmerült végrehajtási költségeket, ez is pár tízezer forintos tétel, de azt meg kell fizetnem, anélkül nem érvényes az én rendkívüli ellentmondásom.
1: Tehát, akkor én gyorsan összefoglalom a kedves hallgatóknak, mert lehet, hogy már sokan elvesztették a fonalat. Tehát, amikor eljutunk oda, hogy végrehajtás, és mi igazolni tudjuk, hogy a törvények szerint, amikor mondjuk egy új lakcímre költöztünk, annak rendje és módja szerint mi átjelentkeztünk, oda mondtuk régiesen, de ez szerintem így érthetőbb is, és a lakcím kártyánkon is jól látszik, akkor van keresnivalónk, és akkor visszakerül végül is a közjegyzői eljárásig, visszaugrik az egész ügy, ami azt jelenti, hogy a parkolási bírság plusz a közjegyzői eljárási díj, amilyen 5-10 ezer forint szokott lenni.
0: Végrehajtási eljárásban is, hogyha mondjuk ez az indok, hogy én elköltöztem, és a végrehajtó megtalál, mert általában ő megtalál, akkor nekem még van lehetőségem a rendkívüli ellentmondás helyett kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet előterjeszteni. Ez esetben ugye nem kell kifizessem a végrehajtási költségeket, mert teljesen önhibámon kívül vagyok. Ez ugye arra az esetre vonatkozik, hogyha jó lakcímemre ment, nem kerestével vissza, visszaérkezett, nem ventem át, ugye
1: igen,
0: kézbesítési vélelemmel jogerőre emelkedett, és én nem tudok kézbesítési vélelmet megdönteni, mert hát jó lakcímre ment, csak én nem vettem át, nem foglalkoztam.
1: De azért való...
0: Ebben az esetben van kvázi még egy kimentési lehetőség a rendkívüli ellentmondásra, de ez már ugye az addig felmerült végrehajtási költségek megfizetését vonja magát.
1: De az a baj, hogy ha én tényleg rossz lakcímre küldték az elsőt a parkolási társaság, akkor engem miért büntetnek?
0: Ezért nem jár külön büntetés, tehát nem jár külön
1: fizetek.
0: Nem, ott akkor visszakerülök oda, hogyha a fizetési meghagyást kaptam volna meg a jó címemre. Ott nekem csak a parkolási bírságot, és illetőleg a fizetési meghagyással felmerült közjegyzői költséget kell megfizetnem, de azt alapesetben is meg kéne fizetnem, hogyha jó címemre küldik. Mert ugye elméletileg én ezt megelőzően...
1: De ha én megkaptam volna a parkolási társaságtól a felszólítást, és kifizetem, akkor mégiscsak
0: buktam. Hát, hogyha az ugyanarra a lakcímre ment, akkor elméletileg ugye azt is meg kellett kapnom 60 napon belül, és ezt követő második felszólítást nevezzük úgy a fizetési meghagyás, ami szintén a jó címre megy, akkor azt is meg kellett, hogy kapjam.
1: Köszönöm szépen, és ezzel a mai műsor végére értünk. facsipeszkukac@gmail.com, ide várjuk továbbra is a kérdéseiket, illetve a megoldandó problémáikba szívesen segítünk. Bicó Tamással készítettük a mai műsort is, legyen szép napjuk, viszont hallásra. Törtei Takács Krisztát hallották.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Ma erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó... Vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottad.
3: Hobbyradio.hu
7: A rádiót!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 11-én a Ferenceket ünnepeljük névnapjukon. A Ferenc név francia-latin eredetű, az olasz Francesco latinos formájából ered. A Ferenc név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. A Ferencek ünnepelnek még október 4-én, december 3-án, április 2-án, január 24-én és július 14-én is. Betézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, Frici. Jeles viselői a névnek Besenyei Ferenc, színész, Deák Ferenc, államférfi, politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc, énekes, zenész, Erkel Ferenc, zeneszerző, Kazinci Ferenc, költő, Kölcsei Ferenc, költő, Puskás Ferenc, labdarúgó, második Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem, valamint ön, kedves Ferenc. Szintén ezen a napon ünnepelnek még Fábius, Fabricius, Fülöp, Guido, Izidor, Izidóra, Jakab, Kallista, Majlát, Májva, Mirandella, valamint Mirandolina nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Mi a dolgok van? Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1720. május 11-ére látogatunk először, ekkor született meg Carl Friedrich Hieronymus, azaz Münchhausen báró katona, akinek neve ma az abszurd, hihetetlen történeteket juttatja eszünkbe. A báró 17 csodálatos meséjét többen is feldolgozták, meséit, csodálatos kalandjait megfilmesítették és könyvben is kiadták. Mi mindig a 19. században járunk, 1857. május 11-én, 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Egy évet lépünk előre, 1858. május 11-én Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. Még mindig a 19. században járunk, 1894. május 11-én meghalt Madame Recamier bankár felesége, akiről a Recamier ülőbútort elnevezték. A hölgy szalon nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót a vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. Folytatjuk a 20. század elejével, 1904. május 11-én született Salvador Dali, szürrealista festő. 5 évet lépünk csak előre, 1909. május 11-e Miskolc ünnepe. Első Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak. És még mindig a 20. században járunk, 1946. május 11-én aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. Továbbra is a 20. századi a főszerep, 1960. május 11-én meghalt John Davison Jr. Rockefeller humanitárius. 1910 után már csak jótékonykorott, az 1930-as években létrehozta a családnevét viselő központot. Ő volt, aki a II. Világháború után földterületet adományozott az ENSZ-nek, és neki köszönhette a szervezet, hogy központját New Yorkban hozhatta létre. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Hobbi Rádió!
3: 2026. május 11-e hétfő. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet, 26. verstől 16. fejezet, 4. versig. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Elmélkedés. Jézus az utolsó vacsorán elmondott beszédében nem ígér könnyű utat tanítványainak. A mai evangéliumi részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy Istennek tesznek szolgálatot azzal, hogy megölik őket. Mégis, ebben a sötét jövendőlésben egy hatalmas ígéret is elhangzik. Az igazság lelke eljön, hogy tanúságot tegyen Jézusról. A Szentlélek nem csupán vigasztaló a szenvedések idején, hanem tanúságtevő is. Ő az, aki megnyitja értelmünket és szívünket Jézus titkára. A Szentlélek belső tanúja annak, amit kívülről nem mindig látunk, hogy Jézus valóban él, valóban Úr, és ma is munkálkodik az ő tanítványain keresztül. A lélek az, aki bátorságot ad, amikor a világ visszautasít, és aki erőt nyújt, amikor a hit meginog. Jézus nem hiteget, hanem felkészít. A keresztény ember életében valóban eljönnek a próbatételek. Az elutasítás, a gúny, vagy akár üldözés is. De mindez nem vereség, hanem annak a jele, hogy az evangélium szembesíti a világot az igazsággal. Aki hűséges marad, az nem egyedül küzd, mert mellette ott van a vigasztaló, a lélek, aki tanúságot tesz Jézusról, és bennünk is tanúságot tesz az igazságról. Az igazság lelke velünk van. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagysz magamra a próbatételek idején sem. Te előre megmondtad, hogy követésed néha nehéz, de azt is megígérted, hogy elküldöd a vigasztalót, az igazság lelkét. Jöjj, Szentlélek, és tölts el bátorsággal, amikor gyengének érzem magam. Taníts meg tanúságot tenni Krisztusról, szóval, tettekkel és hűséges élettel. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjam, ha a világ ellenséges, hiszen bennem élsz, és te vezetsz az örök élet felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció. Illés. Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy akár üres, akár teli a mosogató kézbaktérium tenyészet? Mivel sok ételt itt készítünk elő, és a maradékokból is jut ide valamennyi, a lefolyónkban akár 80 ezer baktérium is kimutatható négyzetcentiméterenként. A mosogatóvíz szappan tartalma azonban sajnos nem segít a helyzeten. Viszont a hipó és a víz már hatékonyabb pusztítást végez a kórokozók között 10 perces behatási időjavasolt.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyi minisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakul. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kis filmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
14: Reklámot hallottak.
15: Hobby Rádió. Értünk szól.
14: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
15: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
5: Engem ez így jó.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
5: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak elévente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna. Soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék. Ha osztályoznák az életem.

0: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Világszenzáció a fitness világában. Itt van George Michael aerobik videója. George Michael forradalmian új gyakorlataihoz nem kell tágas tér. Elég hozzá mindössze egy nyilvános WC.
2: Hello, George Michael vagyok. Első gyakorlatunk, polírozd a bohócot, és föl, és le, és föl, és le.
1: Nincs szükség öltözőre sem. Elég, ha csak a nadrágját tolja le.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Net Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
3: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.
5: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol vendégem a stúdióban ismét Tóth Tamás, üdvözöllek.
6: Szép napot mindenkinek, csókolom.
5: Múlt héten már elég sokat beszélgettünk a motorozásról, de nem sikerült a témát teljesen kimeríteni. Valahol ott hagytuk abba, hogy hatalmas probléma a rutin hiánya. Hogyan lehet ezt megszerezni?
6: Hát ugye jó esetben az ember elmegy és megcsinálja a jogosítványát. Tudjuk, hogy ott az a bólya kerülgetés, meg állj oda a patka mellé, meg tedd le a lábad. Ez gyakorlatilag arra elég, hogy tényleg az legalapabb dolgokat megtanulja a motoros tanuló. Vannak olyan iskolák, ahova az ember befizet némi pénzt, nem mondom, hogy keveset, akkor megtanítanak mindenre. Ha számoljuk, hogy ez 30-50 ezer forint között van egy ilyen oktatás, erre azt mondja mindenki, hogy ezért ez egy kicsit erős. Na de, tessék azon elgondolkozni, hogy egy jól sikerült manőverrel sikerül kikerülni egy akadályt, vagy sikerül megelőzni azt, hogy elessünk. Melyik az olcsóbb? Nem csapjuk oda a lábunkat, nem csapjuk oda a motort, nem fáj semmink, nem kell a motort fényező üzembe, lakatos, javító, műanyagos üzembe vinni, sokkal olcsóbb és sokkal jobb az, hogyha elmegyünk és megtanulunk motorozni. Nem kell ehhez elmenni oktatásra egyébként mindenképpen, föl kell menni egy hegyi útra, és nem ész nélkül húzni a gáz neki, hanem megtanulni kanyarodni. Mert azért nehezen elképzelhető az egy autó számára, hogyha ne eltekerem a kormányt, akkor elfordul a motor. De hát ez az autónál így van, a motornál át kell helyezni némi kis testsúlyt, kell billegni, kell egy kicsit ide helyezkedni, oda helyezkedni, kell egy kicsit játszani a gázzal, visszaváltani, szóval nem annyira egyszerű ez, mint egy autó.
5: Kedvenc motoros oktatóm mondta mindig, hogy gyorsan menni minden hülye tud, az csak a motor teljesítményén múlik, a lassan menés az a művészet.
6: Befordulni és megállni, ja, és két keréken maradni, ez a fontos dolog.
5: Ismét zenélünk egy picit, aztán innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: Kuplunk, ez nagyon kemény lesz.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol rendhagyó módon már második hete a motorokkal foglalkozunk, vendégem pedig Tóth Tamás, és eljutottunk a motorral való manőverezés szépségeihez. Már is fölmerült bennem a kérdés, hogy mennyi köze van az ember testsúlyának a motor súlyához. Én mindig attól féltem, hogyha meglátok egy ilyen nagyobb motort, 1000-1002, nem is a köbcenti volt az, ami úgy éreztem, hogy sok, hiszen ha nem húzom neki annyira, meg tudom tartani a motort, inkább a súly bedőlésnél úgy éreztem, hogy ez a tömeg valahogy az én testemhez picit nagy.
1: Ha már a motor megy, akkor nincs probléma. Akkor van baj, amikor meg kell állni és meg kell tartani a motort. Számos városban az utak olyan állapotban vannak, amilyenek. Belemegy az ember egy nyomvályúba, amit a buszok vagy a teherautók kijártak, és egyszerűen lehetetlen szinte megtartani a motort, úgy érezzük, hiszen átkerül a súlypont, na ott kell nagyon-nagyon észre lenni, hogy melyik lábunkat tesszük le, mennyi, milyen messzire a motortól, hiszen ha közel tesszük, akkor a motor súlya óhatatlanul maga alá gyűr minket. Amikor a motor már megy, akkor már csak a testsúlyt kell billegtetni, értelemszerűen azért ez sem olyan nagyon egyszerű feladat. Megállni egy városban, a lámpáknál elindulni, na, ahhoz kell jó motort választani, hogy ott bírjunk ura lenni a motornak.
0: Melyik a biztosabb, az egyik láblen, vagy a mindkét láblen?
1: Hát erre nagyon sokan, nagyon sok mindent mondanak, hogyha...
0: Ezért tettem fel a kérdést.
1: Ha leír a lábad a motorról, akkor mind a kettő. Egyébként azt mondják, hogy ott kezdődik egy jó motorválasztás, hogy az a legelső kérdés, hogy leír-e a lábad a földre, meg tudod-e biztonságosan tartani. Hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy gyönyörű szép az a motor, rájülök, aztán majd lesz valahogy. Egészen addig, amíg először rá nem esik a lábára, és amikor a kipufogó égeti a vádliát az embernek, az nagyon kellemetlen érzés. Ezt a motorosok nyilván jól tudják. Ha esetleg nem ér le a lába, akkor kell szólni a szalomban, hiszen vagy a motorkereskedésben, hiszen nagyon sok vállalkozás van, aki azzal foglalkozik, hogy egy picit átalakítja a motort, kivesznek a rugótagból egyet, lejjebb ültetik az ülést, átfaragják az ülés formáját, van erre is megoldás, de én azt gondolom, hogy mindenkinek olyan motort kell választani, amin a legelső ráülésnél jól és biztonságosan érzi magát.
0: Zenélünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Önök továbbra is négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, ahol a motorokról beszélgetünk, és rákanyarodtunk a motorok ergonómiájára, ilyen szót is tudok. Nagyon fontos a méretválasztás, és hogy ugye biztonsággal meg tudjuk tartani a motort, ha ne adj Isten álló helyzetbe mégis borulnánk. Van valami lehetőség arra, hogy valami megvédje azt a sok műanyagot, amit nagyon sok pénzért kellene pótolnunk és fényeztetnünk?
1: Hát vannak bukógombák a motoron, de ez már egy következő lépés, amikor mindenféle kitüremkedő műanyagokat teszünk a vázra, az idomokra azért, hogy ne azért mondod először, hanem az a bizonyos bukógomba, de sokkal-sokkal fontosabb annál mondom, hogy biztonságosan tudjunk uralni egy motort. Ha az ember elesik, akkor próbáljon minél messzebb kerülni a motortól, ez az első számú alapszabály.
0: Az esésekbe szerintem még nem menjünk bele, hanem majd egy picit később, ez talán egy külön témát is megérne, hiszen nagyon fontos, hogy hogyan esik az ember.
1: Nagyon fontos, hogy hogy esik, nagyon fontos, hogy hol, de aztán ezt majd vizsgáljuk egy következő kérdéskörben akkor, hogy miért esik el egy ember.
0: Most ismét zenélünk egy picit, hiszen sokat beszéltünk, aztán jövünk majd vissza.
2: Hobby Rádió.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol már második hete a motorokról beszélgetünk, hiszen dúl a szezon. A következő kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, ugye nagyon sok mindent megbeszéltünk, a motor és az ember kapcsolatát, a rutint. Vegyük át az öltözködést, a ruhát, ami ismét szerves része a dolognak.
1: Olyannyira szerves része a motorozásnak a ruha, hogy szerintem előbb kell ruhát venni, mint a motorvásárláson gondolkozni. Egy jó ruha, amire összeszedsz egy normális csizmát, egy normális nadrágot, egy normális mellényt, egy normális vesevédőt, és legfőképpen egy normális sisakot. Hangsúlyozom, ez talán az egyik legfontosabb dolog. Hát ez bőven beleúrik egy 4-500 ezer forintba, hogyha minőségi holmit veszel. Lehet olcsóbban venni, természetesen. Vannak bevásárlócentrumok, ahol 4-5 ezer forintért árulnak bukósisakokat. Gratulálok annak, aki ezt megveszi. Az életével játszik, ezt nem lehet elégszer elmondani. Úgy kezdődik egy ruhavásárlás, hogy bemegy az ember egy üzletbe, és megfogja a fejét, hogy úristen, 300 ezer forint egy ruha, hát miért kerül ez ennyibe? Ó, hát jó lesz nekem majd a farmer nadrág, meg a jó kis veszkó csizmám, amit ma az utcára nem vennék föl, de hát ez még majd motorozni jó lesz. Egy nagyon jó barátomnak egy plázában van egy motoros boltja. Ott a raktárban bent lóg egy ruha, ahol ő körülbelül egy 200-as tempóval elesett az aszfalton. Van keze, van lába, ezt a ruhát szokta előhozni akkor, amikor a vevő felfont szemöldökkel azt mondja, hogy miért kerül ez a ruha 300 ezer forintba. Lackó barátom kihozza a ruhát, és azt mondja, hogy tetszik látni, én ezzel 200-al estem el. Tetszik látni, van kezem, van lábam. Vannak olcsóbb ruhák, de ha elesik, akkor nem lesz keze, nem lesz lába. Nagyjából itt a titok.
0: Hiszen nagyon-nagyon kopik, tehát akkor a jó ruha a biztonság szempontjából is fontos.
1: Olyan ruhák, ahol vannak protektorok, vannak kemény műanyag betétek válnál, könnyéknél, kéznél, térnél, csípőnél, nagyon-nagyon fontos.
0: Újra zenélünk egy picit, aztán még mindig maradunk a ruháknál.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol vendégem Tóth Tamás és a motorokról beszélgetünk. Följött a ruha, följött, hogy mennyire fontos a biztonságos ruha viselése, és ugye nem csak esés szempontjából fontos, hanem a ruhának meg kell őrizni a menet stabilitást is.
1: Ez csak az egyik dolog, de meg kell őrizni az egészségét is a motorosnak, hiszen hiába van 25-30 fok, az ember egy kicsit megizzad, elkezdi húzni a motoron, és nagyon-nagyon lehet fázni, akár még 30 fokban is. Nagyon fontosak azok a kiegészítők, amelyek például a vesét védik. Nagyon sokan elfelejtkeznek róla. Aztán egy jó néhány év motorozás után, fáj a vesém, fáj a hátam, fáj mindenem, ezért kell pontosan a jó ruha.
0: Az ízületekről nem is beszélve, amik kegyetlenül tudnak recsegni, ropogni.
1: Hogyha valaki egy kicsit is odafigyel, most én ezért mondom, hogy egy évvel a motor vásárlása előtt már el kell kezdeni megvásárolni ezeket a cuccokat. Kesztyű, nagyon-nagyon fontos. Kabát, nagyon-nagyon fontos. Nadrág, nagyon-nagyon fontos. Csizma, borzalmasan fontos, hiszen az ember lába nagyon sokszor leér. A fékezéseknél hozzáér a motorhoz, ha esetleg egy autó közel jön, a láb az, ami legelőször sérül, nagyon-nagyon oda kell rá figyelni, és a sisak, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos. Igen, egy jó sisak ott kezdődik, hogy 5 számjegyű, és mondjuk lehet, hogy 1-essel, de van olyan sisak, ami 2-essel kezdődik, 1-200 ezer forint. Na de, ha valaki elesik, egy 5000 forintos sisak nem fogja megvédeni a fejét, míg esetleg egy 100-200 ezer forintos sisakban túléli, mindenkinek a saját maga döntése, hogy milyen sisakot vásárol.
0: És erre szokták mondani a motorkereskedők, illetve ahol sisakot is lehet vásárolni, hogy ahhoz mérten vegyen sisakot, amennyit megér önnek az élete.
1: És ez szerintem teljesen le is fedi a valóságot.
0: Újra zenélünk egy picit, aztán jövünk vissza, de ismét egy búcsúval, hiszen ez az óra is elszaladt.
2: Hobbi Rádió.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, annak is a végét, hiszen itt járunk az óra végén. Nagyon szépen köszönöm, Tomi, hogy most is a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Mindenkinek széles utat és nagyon-nagyon óvatos motorozást kívánok. Vigyázzanak magukra.
0: Az elmúlt egy órában négy ütem autós magazin műsorunkat hallották, benne pedig Tóth Tamást és Alexet, a viszonthallásra.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. Középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az A-Box automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az A-Boxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Boxként folytatják. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Kedves hallgatóink! Mai vendégünk Szabó Julianna szerzőnk, aki Halálos Hetz című munkáját fogja felolvasni. Köszöntelek, kérlek, hogy szólj pár szót magadról és az alkotás keletkezési körülményeiről.
5: Tatabányáról jöttem, 8 éves koromtól írok és rajzolok, festegetek, de soha nem jelentkeztem az írásaimmal egész 50 éves koromig. Csak írogattam, nem azt mondom, hogy magamnak, hanem magamból, ami fájt, azt írtam ki, ha örömem volt valamiért, akkor azt írtam, és mindent félre raktam. És amikor a 22. műtétem után harmadszor hoztak vissza az életbe, és a főorvos úr azt mondta, hogy erre a rövid kis időre ne sajnáljak magamtól semmit sem, hanem ha megkívánok valamit, és telik, akkor vegyem meg, és egyem meg, és menjek oda, ahova csak szeretnék, és telik. Elkezdtem gondolkozni rajta, hogy akkor most mi lesz így velem, és ránéztem a főorvos úrra, és láttam, hogy milyen sajnálat van a tekintetükben, és én úgy gondoltam, hogy engem ne sajnáljon senki. És akkor mondtam neki, hogy főorvos úr, kérem, ne tessék engem sajnálni, majd én kitolok a rákkal. És akkor meglepődtek, és azt mondta, hogy úgy legyen. És kiderült, hogy utána volt egy pályázati felhívás, és én azt megláttam, és én gondoltam, hogy hát erre a rövid kis időre nincs semmi vesztenivalom, akkor én is elküldök egy írásomat, és elküldtem a pályázatra, és nyertem vele. És azóta folyamatosan pályázatokat küldök, vagy pályázatokra anyagot, és versenyekre jártam, nagyon sok oklevelem van, díjam is. Első díjamat is például felajánlottam a Rákbeteg Ligának azért, hogy árverezzék, és a pénzből azt csinálnak, amit akarnak, segítsenek a betegeken. Úgyhogy nekem nincs rá szükségem, most van még egy díjam, 50 000 forint értékű kis padlóváza, azt szintén oda akarom adni, csak még nem döntöttem el, hogy kinek. Hát így élek, és irogatok. A Tatabányai Irodalmi Kávéházat vezetem 2 éve, amit én hoztam létre, csak sajnos nem volt helyünk. Láttam az éttermeket, hogy nagyon panganak, üresek, bármilyen szépek, és én gondoltam egy nagyot, és felajánlottam az étterem vezetőjének, hogy én hozok vendégeket, de nem fizetünk a teremért. És így indult az Irodalmi Kávéház műsora, csak sajnos, mivel állandó helyünk nem volt, bejött egy nagy lakodalom, 56 fős lakodalom, és elmaradt a mi műsorunk. És úgy jártam, hogy mindenkit nem tudtam kiértesíteni, és volt, aki elment a lagziba. Úgyhogy ez egy kicsit kellemetlen volt, úgyhogy már 5 étterembe szerepeltünk, és most kaptunk állandó helyet. A Tatabányai Bányász Művelődési Otthon adott helyet nekünk, úgyhogy most másodszor volt már a műsor tegnap, és most 25-en voltak, bár még mindenki nem tudja, hogy ott vagyunk. De én azt gondolom, hogy indulásnak ez nem olyan rossz.
4: Olvasok itt egy felhívást, igen, példaképeket, igen, kerestek. Miről szól ez az egész?
5: Igen. Nagyon sokat gondolkoztam. Én nekem ez a második felhívásom. Az első az 2001-ben volt, amikor, mivel 3-szor hoztak vissza engem az életbe, és nagyon megváltozott az életem, és tudom, hogy nagyon sok embernek itt még az országban, de nem csak itt, az egész világon, nagyon sokan nem is hinnék el, hogy mik történtek velünk, és miért változott meg az életünk. Nagyon sok mindenre nincs magyarázat, és én sajnáltam ezeket az embereket, hogy kihasználják azok, akik profitálnak belőle, kikérdezgetik őket, és akkor könyvet írnak belőle, és ezek az emberek egy fillért se kapnak belőle, viszont mások meggazdagodnak. És én ezen felháborodtam, és akkor volt az első felhívásom, és csináltam egy országos találkozót, ahol sehol nem akarták leközölni, csak akkor, hogyha velem csinálhatnak interjút. Én meg nem mentem bele, mert én úgy gondoltam, hogy engem nem kell mutogatni. Én nem azért csinálom ezt a találkozót, hanem emberekért. emberek védelmében, mert nagyon sokan sajnos idegosztályon kötöttek ki, akiket a saját családjuk rakott be az idegosztályra, mert fogalmuk sincs, hogy mik azok a változások, amik rajtunk vagy bennünk vannak azóta is. És nagyon jól sikerült az első találkozó. 87-en azért összejöttek az ország minden részéről, mert két héttel a találkozó előtt végül belementem abba, hogy a Verebes István csinált velem egy interjút, és ennyien összejöttek. Úgyhogy az volt az első, és most itt a második felhívásom. Ez pedig arról szól, hogy a hétköznapjainkban az egyszerű, de tisztességes, becsületes emberek, akikről nem tudnak, de itt élnek közöttünk, igenis ismerjék meg őket, és nem a rang számít, és nem a pártok számítanak, és nem a vallás, hanem az, hogy tisztességes, becsületes legyen valaki. És ezeket az embereket keresem, és kérek mindenkit, hogy akiről úgy gondolják, lehet takarítónő, vagy akármilyen munkás, egyszerű, köműves, vagy bárki, orvos, ápoló, vagy buszsofőr, vagy bárki, kérem jelezzék, itt van a telefonszám, és az internet cím, amit most légy szíves, akkor te olvas.
4: Tehát akkor példaképek kerestetnek, és javaslatokat Szabó Julianna a következő címekre várja. SaliAnna@freemail.hu, SaliAnna2@gmail.com, a telefonszám pedig 0634 741 060, vagy a mobil 0630 69 36 628.
5: Még ehhez csak annyit, hogy egy évig várom a jelentkezéseket. Eddig már 9 jelöltem van, van közöttük orvos és pedagógus is, és van egy festőművésznő, akire szeretném már felhívni a figyelmét mindenkinek. Tudnélik, a világon az első, aki tapintható képeket fest vakok részére. És nemrégen volt a vendégem, tegnap is például az Irodalmi Kávéház vendége volt Tatabányán, a lányával együtt, és ő is az egyik ilyen példakép jelölt.
4: Köszönöm szépen. Most térjünk vissza az irodalmi munkásságodra, igen, és a mai aktuális novellánkra. Igen. Halálos Hetsz a címe. Igen. Igen. Mi az apropója, hogy ezt hoztad el, mik a keletkezési körülményei?
5: Mivel említettem, hogy nem volt valami könnyű életem, én állandóan figyelem az embereket, és ahol csak lehet, megpróbálok a magam módján segíteni. Eddig általában asszonyoknak az életéről írtam, akiket ismertem, tehát minden egyes novellámnak a főhőse az élő személy, még ma is élnek, kivéve akik mondjuk a novellámban is meghaltak, de a szüleiket ismerem, és a mai napig is tartom a kapcsolatot velük, tehát mind igaz történet. És most ez az első, ami férfiakról szól, de végeredményben nem ők a főhősök, hanem egy pici kislány, aki az apukáját keresi.
4: Köszönöm szépen, következzék tehát Szabó Julianna Halálos Hetsz című munkája a szerző előadásában.
5: Halálos Hetsz. Gábor annyira el volt foglalva a házi munkával, észre sem vette, hogy mindjárt bezár a közért. Sietnie kell, hogy még zárás előtt odaérjen. Minden pénteken szokott bevásárolni hétvégére. Mivel egyedül élt az egyetem elvégzése óta, egész jól belejött a házi munkába és a főzésbe is. Legalábbis barátai véleménye szerint nagyon jól főz. De Gábor átlátott rajtuk. Néha még arra is lusták voltak, hogy egy-egy átmulatott éjszaka után felkeljenek. Egyszerűbb volt odaszólni Gábornak, hogy megyünk ebédelni, aztán valami finomat főzzél. Tudta, hogy barátai kihasználják jó szívűségét, de nem bánta. Így legalább gondoskodhatott valakiről. Igaz, néha-néha letettek valamennyi pénzt az asztalra, de az sohasem volt elég arra, amit elfogyasztottak. De nem szólt. Jól ismerte mindkettőt, hiszen óvodás koruktól ismerték egymást. Így szabadidejüket is mindig együtt töltötték. Olyanok voltak, mint három testvér, bár természetük teljesen más volt. Csak az egyetemi felvétel után váltak el az útjaik, mivel mindhárom más-más egyetemre került, természetüknek és érdeklődési körüknek megfelelően. Zoltán, aki mindig nőbolond volt, nőgyógyász lett. Józsi, azaz Jócó, külkereslet. Jelenleg mindennel foglalkozik, szabadúszó. Állítólag Gábor volt a legcsendesebb, de ez nem csoda. Tervező mérnökként sokat ült egyedül a szobában. Kivel is beszélgethetett volna? Különben is ehhez a munkához egyedül lét szükséges. Egyedül lét. Az utóbbi időben valahogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy azelőtt. Már nem töltötte el az az öröm, mikor hazajött bárhonnan, mint rég, annak idején, mikor megvásárolta a lakást. A szüleinek szintén nem nagyon tetszett, hogy Gábor lakást vásárol, azt hitték, hogy az egy szem fiúk majd otthon fog lakni, hiszen a lakásukat is úgy építették, hogy majd együtt laknak a kis unokákkal. Sok év telt el azóta. A szülei néhány éve meghaltak, nem élhették meg az unokáik érkeztét. Gábor sem sietett megnősülni. Mire elvégezte az egyetemet, azok a lányok, akik hozzávalók lettek volna, mind férhez mentek. Gyerekeik vannak. Azok közül a nők közül, akiket a szórakozó helyekről ismert, egyiket sem venné feleségül. Néha még undorodott is tőlük. Nem is érti a barátait, hogy miért nem unják még ezt a sok csavargást és léhaságot. Meg is jegyezték nemrég, hogy neki már semmi sem tetszik. Nincs benne minden szerinte erkölcstelen buliba. Utálta a csavargást, de otthon sem találta a helyét. Mi lett velem? Talán megöregedtem? Eddig eszembe sem jutott, hogy azon törjem a fejemet, hogy hány éves is vagyok. Ettől szinte pánikba esett. Kinek kell egy vénember? Pláne, ha még legény is. Nagyon sajnálta magát. Annyit töröm a fejemet a sorsomon, hogy tényleg bezár a bolt. Most már odáig szaladhatok, utolsó pillanatban ért a bolthoz. Bocsánat, hölgyem, még betetszik engedni? Na, szaladjon gyorsan, de máskor egy kicsit előbb jöjjön. Úgy esett be a boltba. Tudta, hogy mit fog hétvégén főzni, így gyorsan összepakolt mindent, amit otthon már jól kigondolt. Hamar kész is volt a vásárlással, és rohant a pénztárhoz. Már csak itt-ott lehetett látni egy-két tétova vásárlót a pultok között, de a pénztárnál hosszú sor állt. Beállt a sorba, és nyugodtan várt. Már nem volt ideges. Kész volt a vásárlással. Egyszer csak egy furcsa érzést érzett a tenyerében. Ilyet még sohasem érzett. Valami picike, meleg kis puhaság került a kezébe, fel sem fogta, hogy micsoda. Mintha egy kis kezecske lenne, de el sem tudta képzelni, hogy hogy került oda. Az érzéssel egyszerre egy kis hangocska is megszólalt, mint egy kis csengetyű. Szia, bácsi! Nem te vagy az apukám? A hang irányába fordult, és egy nagyon aranyos kis szőke, természetes göndörhajú kis csöpség nézett fel rá gyönyörű kék szemeivel, és szinte könyörgött, hogy igen mondjon. Mögött állt az édesanyja, legalábbis azt gondolta Gábor, mivel szakasztott olyan volt, mint a pici, csak nagyobban. A hölgy rettentő zavarban volt, elnézést kért Gábortól. Kérem, ne haragudjon a kislányomra. Mostanában állandóan ezzel foglalkozik, mert az óvodában látja, hogy mindenkinek van apukája, csak neki nincs. Nagyon kellemetlen. Még egyszer kérem, ne haragudjon rá. Hogyan, miért is haragudott volna? Ilyen jó érzést még soha életében nem élt át. És ez a gyönyörűség, ahogy ránézett, most döbben csak rá, hogy miért nem találja a helyét az életben. Ez az, ami hiányzott. Nincs családja, nincs gyermeke. Nem minden a karrier, a siker. Ha nincs kivel megosztani, ha nincs kiért és kikért élni. Ez a csöpség olyan gyönyörű volt, hogy azonnal örökbe fogadta volna. De nagy zavarában csak annyit tudott mondani, hogy semmi baj. S mire észbe kapott, már simogatta a csöpség fejét, és sajnálkozva csak annyit tudott kinyögni, hogy nincs kicsikém, én nem vagyok az apukád. Bár az lennék. Gáborra nézett, és halkan azt mondta, nem baj, bácsi, de azért megengedett, hogy fogjam a kezedet? Pici kis kezét kihúzta Gábor tenyeréből, és ő fogta meg Gábor kezét. Közben Gáborra került a sor a pénztárnál, kihúzta kezét a csöpség kezéből. Ők utána következtek. A kislány gyorsan megfogta újra Gábor kezét, és ő nem tudta, hogy mit tegyen. Nem mert elindulni, hát ha megijed az anyukája. A kicsi lány pedig csak szorította a kezét. Nagyon sajnálta őt, és szégyelte magát az önsajnálatért, amit az utóbbi időben maga iránt érzett. Ennek a csöpségnek mennyivel nagyobb bánata lehet. Arra gondolt, hogy bárcsak tudna segíteni rajta. Közben az édesanyja hozzájuk lépett, és kérte a kislányát, hogy kicsikém, köszönj el szépen a bácsitól. Lassan kiértek a boltból, és a többi vásárló is elhagyta a környéket, de ők még mindig egy helyben álltak. A kicsi lány még mindig fogta Gábor kezét. Úgy álltak, mint a bálványok, és nem tudták, hogy mit tegyenek. De ő megoldotta. Nem haragszom rád, mert nem vagy az apukám, de szeretném, ha holnap eljönnél velünk az állatkertbe, jó? Ugye édesanyja megengedett, hogy velünk jöjjön? Összenéztek. Az anya nem tiltakozott. Ha az anyukád is megengedi, nagyon szívesen veletek megyek, mondta Gábor. Bemutatkoztak egymásnak, és megbeszélték, hogy holnap hol találkoznak. Mivel a kis Aurora, így hívták a csöpséget, még mindig fogta a férfi kezét, így hazáig kísérte őket. Elköszönt Barbarától, az anyukától, a pici lány fejecskéjét megpuszilta, és hazament. Otthon nem találta helyét, gondolatai állandóan rajtuk járt. A gyönyörű kis lányon, akinek találóbb nevet nem is adhatott volna az anyukája. Ő maga volt a hajnal. Úgy érezte, az ő életére is új hajnal virradt. Egész éjjel ébren volt, nem jött álom a szemére. Másnap már jóval előbb ott volt a találkahelyen. Nem kellett sokáig várnia, ők is előbb jöttek. Amikor Aurora meglátta, mint egy jó ismerősnek úgy örült és rohant hozzá. Gábor lehajolt, ő a nyakába ugrott, és úgy puszilgatta jobbról, balról a homlokát, a fülét, ahol érte. Leírhatatlan érzések kavarogtak Gáborban, és úgy érezte, hogy nem hagyja el őket soha. Mintha mindig ismerték volna egymást, és régen összetartoztak volna. Olyan természetes volt minden. Mint egy boldog család. Élvezték a csodálatos napot, amit a sorstól ajándékba kaptak mindhárman. Már esteledett, amikor hazaindultak. A házuk előtt elbúcsúztak, de mivel szombat volt, másnapra Gábor hívta meg őket kirándulásra. Még nem tudta, hogy hová, talán fagyizni, aztán majd eldöntik, hogy utána hová mennek. Életem két legboldogabb napját töltöttem velük. Rájöttem, hogy ennél emberibb érzések még sohasem értek, és értékesebbet el sem tudtam képzelni. Most értelmet kapott az életem. Van kiért élni és küzdeni. Mindhárman nagyon elfáradtak. Aurórát már hazafelé a kezében vitte. A vállára hajtotta kis fejecskéjét, és elaludt. Nagyon jó érzés volt. Úgy érezte, mintha a saját kislánya volna. Nem érdekelte, hogy ki az apja. Ebben a két napban annyi szeretetet kapott tőlük, amennyit soha nem is remélhetett. A lakásukhoz érve már természetes volt, hogy Barbara behívta a házukba. Nyitotta az ajtót és mutatta az utat a gyerek szobájáig. Gábor vigyázva letette az ágyra a csöpséget, nehogy felébredjen. Álmában mosolygott. Biztosan szépet álmodott. Nem akarták megzavarni az álmát. Mindketten gyengéden megpuszilták, Barbara kis takarójával betakarta, és kijöttek a szobából. Gábor megköszönte a szép napot, ami valóban a legszebb volt az eddigi életében. Már éppen indulni készült, amikor Barbara megkérte, hogy maradjon még. Hajnalig beszélgettek. Elmondta, hogy mindketten egyetemisták voltak, együtt élt Aurora apukájával, amíg ő meg nem tudta, hogy terhes, és akkor elhagyta. Még azt sem tudja, hogy fia van-e vagy lánya. Nem érdekelte. Barbarának eszében sem jutott, hogy elvetesse a gyermekét. Nem bánta meg. Ő a szemefénye. Ő adott értelmet az életének, bár nagyon nehéz körülmények között, de elvégezte az egyetemet könyvtárszakon. Jelenleg is könyvtárban dolgozik. A kislányát és a könyvek szeretetére nevelte, rengeteget olvas neki. Biztosan ezért ilyen okos. Már virradt, amikor Gábor elköszönt, de mielőtt eljött, megkérte, hogy máskor is eljöhessen. Hazaérve az üzenet rögzítőn rengeteg üzenet várta. Barátai nem tudták elképzelni, hogy mi van vele. Még soha nem fordult elő, hogy nélküle töltötték a hétvégét. Ha nem otthon bulisztak, akkor valamelyik szórakozó helyen. Mindig rengeteg lány vette körül őket. Pénzesek voltak, függetlenek, igaz, már 40-en túl, de ez a lányokat nem zavarta. Gábor soha nem tudott feloldódni úgy, mint a barátai. Sokszor meg is jegyezték, hogy mit finnyáskodik. Ő a közös szexekben sem vett részt, inkább hazament valamilyen ürüggyel. Már nagyon unta ezt az életet. Érezte, hogy változtatni kell, de nem tudta, hogy hogyan. Most itt az alkalom, amit annak a csodálatos kis csöpségnek köszönhetett. Meg kell ragadni az alkalmat. A kora miatt is lehet, hogy ez az utolsó lehetőség az életében. Másnap barátai már korán reggel keresték telefonon. Faggatták, hogy talán felszedett valami pipit. Azt akarták, hogy meséljen róla, de ő nem mesélt. Amúgy sem volt olyan, mint a barátai, akik mindig kibeszélték a kapcsolatukat, amik csak egy-egy éjszakásak voltak. Azért is nevezték őt különcnek. Most már, hogy kettesben voltak, most vették észre, hogy Gábor nélkül nem olyan már semmi. Hiányzott a józan esze. De Gábort ez már nem érdekelte. Az ő esze már csak Barbarán és a kis csöpségen járt. El is határozta magát, hogy megkéri Barbara kezét, felhívta telefonon, és közölte vele, hogy szeretne még aznap beszélni vele. Este csinosan felöltözött, Barbarának gyönyörű virágcsokrot, Aurórának egy nagy macit vásárolt, és boldogan beállított hozzájuk. Nagy volt az öröm. Aurora puszikkal kedveskedett neki. Gábor mindjárt a lényegre tért. Nem kertelt. Ha Barbara is úgy akarja és elfogadja őt, akkor szeretné feleségül venni. Nem fiatalok, már nem kell a hosszú jegyesség. Megbeszélték, hogy másnap el is kezdik a hivatalos ügyek intézését, és minél hamarabb összeházasodnak. A kis Aurora nagyon örült, és azt mondta az anyukájának, ugye megmondtam én neked, hogy én megtalálom az apukámat? Az esti mese után boldogan bújt az ágyába, de előbb nagy puszit adott mindkettőjük arcára. Mikor a kislány elaludt, megbeszélték, hogy a héten mindent elintéznek. Mivel Gábornak saját háromszobás lakása volt, csak természetes, hogy oda költöznek Aurórával. A következő héten fognak költözni, addig Barbara mindent becsomagol. Gábor az egyik szobából gyönyörű gyermekszobát varázsolt, nagyon várta a jövő hetet. Nem ért rá a barátaival foglalkozni, de nem is törődött velük. Bár faggatták, hogy mondja el végre, hogy ki az a valaki, aki miatt így megváltozott, nem hívta őket, nem főzött rájuk, és nem ment velük sehova. Ez nagyon bosszantotta őket. Azon törték a fejüket, hogyan lehetne Gábort visszacsábítani attól a valakitől. Kettesben már semmi sem volt a régi. Nélküle nem érezték jól magukat, hiányzott. Gábor minden nap elment Barbarához, Jóci egy alkalommal követte. Így megtudta, hogy hová jár a barátjuk. Elmesélte Zolinak, aki úgy tett, mintha nem érdekelné őt. Pedig nagyon is érdekelte, sőt, elhatározta, hogy másnap pénteken, úgyis szabad, meglesi a nőt, aki elcsalta a barátjukat. Mivel Jocitól a címet tudta, a lakással szembe lévő parkból figyelte, amikor reggel Barbara a kislányával óvodába indul. Oda ment a nőhöz, és úgy tett, mintha véletlen lenne a találkozás. Jaj, de örülök, kezét csókolom. Mi még nem ismerjük egymást, a Gábor barátja vagyok. Tényleg aranyos ez a kislány, igaza volt Gábornak. Barbara nem is sejtette, hogy Gábor soha nem beszélt róluk, nem is gondolt semmi rosszra. Bocsásson meg, de sietnünk kell, mert elkésünk az óvodából. Elköszöntek és siettek tovább. Másnap szombaton a barátok újra csalták szórakozni Gábort, de ő nem ment. Zoltán csak úgy lezserül oda vetette Gábornak, hogy tudja már, hogy miért nem megy velük sehova. Gábor úgy gondolta, ha már tudják, akkor nincs mit titkolni tovább, és bejelentette, a jövő héten úgyis összeházasodnának, és a két barátját szeretné meghívni, hogy legyenek a tanúi. Zoli rögtön rávágta, ne hülyéskedj, azt a nőt akarod elvenni a borjával? Az bárki megkaphatja, aki akarja. Bár még a nevét sem tudta, csak nem akarta elveszíteni a hármas fogatot, ahogy ő nevezte magukat. Tegnap is találkoztunk, mikor mentek az oviba. Én is megszerezhettem volna, ha akarom, de nekem nem kell más borja. Ott lakik a főutca 40-ben. Akkor olvasta le a számot, amikor megleste Barbarát. Gábor nem kérdezett semmit, nem tiltakozott, csak állt némán, és nem tudott szólni. Aznap este Barbara hiába várta Gábort, nem jött. Másnap sem, harmadnap sem. A barátok is hiába hívták. Telefonja ki volt kapcsolva. Harmadnap Zoltán elmesélte Jocinak, hogy nem is ismeri a nőt, csak megleste, amikor indult otthonról a kislányával, és úgy tett, mintha a barátja beszélt volna róluk. Gábor csak heccelni akarta. Csak azért, hogy megmaradjanak ők hárman. Negyedik nap már agodni kezdtek, mivel se telefon, se Gábor. A szomszédok sem látták napok óta. Mivel Barbara nem tudta a barátok címét, így nem tudott érdeklődni Gábor után, de nagyon aggódott, hogy valami baj van. Zoltán és Joci hiába dörömböltek Gábor lakásán, nem nyitott ajtót. Ezért bejelentették Gábor eltűnését. A rendőrök törtek be az ajtón. Gábort holtan találták. A nagy melegtől már oszlásnak indult a teste. A rendőrök, helyszínelők senkit nem engedtek be a lakásba, még nem végeztek. Két borítékot találtak. Az egyik a rendőrségnek, a másik Barbarának volt címezve. Felkeresték Barbarát. De amíg a vizsgálat le nem zárult, a búcsúlevélről nem beszéltek. Mivel rokonai nem voltak, Gábornak hivatalból intézték a temetést. Az időpontjáról értesítették a két barátot, akik a búcsúlevélben szerepeltek. Barbarát is értesítették. A temetésen Barbara a kis Aurórával és a két barát volt. Már éppen a koszorúkat tették a sírra, amikor megjelent két rendőr, és odaléptek a két baráthoz. Uraim, kövessenek, letartóztatom önöket rágalmazásért, hamis tanúzásért és gondatlanságból okozott öngyilkosságért. Barbara csak állt, s nem értett semmit. Nem tudta, hogy meddig állt némán, elfeledve, hogy hol van, a két boldog nap emlékein merengett. Túl szép volt minden, hogy igaz legyen. Úgy látszik, neki mindenért nagyon meg kell szenvedni. Semmit sem kap, csak úgy ingyen a sorstól. A kislánya Aurora hangja zökkentette vissza a jelenbe. Anyukám, ez a bácsi szól. Barbara hirtelen, mint aki álmából felriad, a férfira nézett, aki ott állt előtte. Bemutatkozott és közölte Barbarával, hogy Gábor, mielőtt öngyilkos lett, az ügyvédi iroda címére küldötte egy megbízást. Egy örökbefogadási nyilatkozatról, melyben a kis Aurórát saját nevére vette, és minden ingó és ingatlan vagyonát a kis csöpségre hagyta. És egy borítékot Barbara részére, melyben megköszönte a rövid ideig tartó boldogságot, amit tőlük kapott. A rendőrség értesítette a temetés időpontjáról az ügyvédi irodát, mivel velük is közölte Gábor a végrendelkezést. Külön boríték volt Aurora részére. Az én hajnal csillagomnak, aki megtalált, és aki elhalmozott a sok-sok szeretettel. Mikor Barbara végigolvasta a levelet, elerett a könnye. Patakokban folyt arca mindkét oldalán. Nem tudta abba hagyni a sírást. Miért sírsz, anyukám? Nem is tudom, kicsikém. Talán azért, mert olyan rövid ideig volt velünk az apukád. Ne sírj! Az óvónéni azt mondta, hogy az apukám egy másik világba költözött, és a felhők közül mindig figyel majd és vigyázz rám. Igazad van, kislányom, csak azért jött, hogy te megismerd és elrendezze a sorsodat. Úgy látszik, mégiscsak vannak még csodák.
4: Kedves hallgatóink, Szabó Julianna szerzőnket és Halálos Het című munkáját hallották.
3: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Verspercek. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Fuchs Izabella, tavasz. Csurog az eresz, pereg az eresz, fél a jégcsap hát, ha oda lesz. Morcos a vénház, foltos a háta, lecsúszott róla téli kabátja. Tétova tócsa pislog a fényben, bogár simítás bűvöletében. Tündérláb táncol pázsit ölén, szelek szoknyája borul fölém. Megindul lassan, életre várva, rózsaszín rügyek óvatossága. Súranó szárnyak szikráznak szerte, múlt évi titkok földre teperve. Álmok, tervek, bolondságok és vermek széltépte aranyesű ágak, elhamarkodott szerelemnek hit vágyak, áprilisi árnyak kísértik majd életünket. S ez így jó.
0: A Verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Köszöntöm nyelvleckénk mai hallgatóit. Ez alkalommal az udvarias érintkezés újabb elemére irányítjuk figyelmüket. Arról lesz szó, hogy miként kérhetünk engedélyt valamire. Külföldön az óvatosság jegyében érdemes olyankor is megkérdezni, hogy megtehetünk-e valamit, amikor Magyarországon erre nem lenne szükség. Különösen így van ez akkor, ha meg akarjuk tudakolni, hogy rágyújthatunk-e valahol. Nagy-Britanniában a munkahelyek javarésze mostanára nem dohányzó, és sok vendéglátó háziasszony is feszengve veszi tudomásul, ha vendége kérdezés nélkül rágyújt a nappaliban. Hol van már az az idő, amikor még rá lehetett gyújtani az emeletes buszok tetején, vagy akár a moziban is? Ma már a vonatokon sem mindig találunk dohányzó kocsit. De elég a siránkozásból, Amanda alig várja, hogy köszöntse önöket. Jelzem, velem ellentétben ő nem dohányzik.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use.
0: No, akkor lássunk neki. Amanda felvázolja a helyzetet. Egy váróteremben vagyunk. Ez lehet vasúti váró, de másféle is, például orvosi váró.
2: Today we look at phrases you can use when you want to ask permission, to ask if you can do something. Listen to this conversation between Alan and someone he meets in a waiting room. What does Alan want to do?
3: Excuse me, do you mind if I sit here?
4: Yeah, sure, go ahead.
3: Thanks. Do you mind if I smoke?
4: Well, actually, I'd rather you didn't.
3: Oh, right, okay.
0: Hát bizony, egy igen, egy nem. Amanda végigvisz bennünket a beszélgetésen.
2: Well, first, Alan wants to sit down, and then he wants to smoke a cigarette. Listen again to Alan's first question.
3: Excuse me, do you mind if I sit here?
4: Yeah, sure, go ahead.
3: Thanks.
2: Alan asks, do you mind if I sit here? Do you mind if? A polite way to ask if it's okay to do something. So when Alan wants to smoke a cigarette, he uses the same question. Do you mind if I smoke?
3: Excuse me, do you mind if I sit here?
4: Yeah, sure, go ahead.
3: Thanks. Do you mind if I smoke?
4: Well, actually, I'd rather you didn't.
3: Oh, right, okay.
0: Akkor hát boncolgassuk kicsit mi is ezt a beszélgetést. A figyelemfelhívó megszólítás így hangzik. Excuse me. Ezt egyébként akkor is használhatjuk, ha utat akarunk törni magunk előtt a tömegben. A jelentése tehát elnézést, bocsánat. Ezután következik a kérés bevezetése. Do you mind if? Vagyis bánja-e ha? Ellen beszélgetőtársa azt mondja, persze, üljön csak le nyugodtan. De ez általánosabban hangzik. Yeah, sure, go ahead. Ezzel adunk zöld lámpát annak, amit kérdeztek tőlünk. Ellen ismét ugyanúgy vezeti be a következő kérdést a rágyújtással kapcsolatban. Do you mind if I smoke? Az erre adott válasz töltelék szavakkal kezdődik. Well, actually... Vagyis, hát igazából, ami azt illeti, jobban szeretném, ha nem tenné. Vagyis jobb lenne, ha nem gyújtana rá. I'd rather you didn't. Ennek a négy elemből álló mondatnak a nyelvtana elég kacifántos. Legegyszerűbb így egyben megtanulni. I'd rather you didn't. Hallgassuk meg még egyszer a párbeszédet.
3: Excuse me, do you mind if I sit here?
4: Yeah, sure, go ahead.
3: Thanks. Do you mind if I smoke?
4: Well, actually, I'd rather you didn't.
3: Oh, right, okay.
0: Most pedig egy hajszálnyi szünet, amíg kifújjuk magunkat.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Lépjünk is tovább, pontosabban hallgassuk meg, hogy Amanda miként magyarázza el immár angolul Ellen beszélgetőtársának szavait. Arra kér bennünket, hogy most kimondottan a válaszokra figyeljünk.
2: We've heard how to ask if it's okay to do something. But how do you answer that question? Listen again to the conversation. How does the man answer Alan's questions?
3: Excuse me, do you mind if I sit here?
4: Yeah, sure, go ahead.

0: Do you mind if I smoke?
1: Well, actually, I'd rather you didn't.
2: Az tehát kiderülhetett mindebből, hogy a do you mind egy nagyszerű engedélykérő klisé. Kisebb-nagyobb társaságban így vezethetjük be, ha ki akarjuk nyitni az ablakot, vagy be akarjuk csukni az ajtót. Szó szerint azt jelenti, hogy bánja-e? És azokban a helyzetekben használható, amikor magyarul azt mondanánk, megengedi? Mármint, hogy leüljek, rágyújtsak, és a többi. A válasz pedig egyenesen az engedély megadása. Például, go ahead, vagyis körülbelül, persze csak rajta, tegye azt, illetve annak tagadása. Jobb szeretném, ha nem tenné. I'd rather you didn't.
3: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
2: De egy pillanatra térjünk még vissza a do you mind kifejezésre. Ennek tagadó formája ugyan nem hangzik el az engedély megadásakor, de ragyogóan használható akkor, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami nem izgat minket túlságosan, vagyis mindegy. Nem bánjuk, akár ez a dolog történik, akár pedig az. Például, melyik filmet akarod megnézni? Ha mindegy, akkor azt mondjuk, I don't mind. Tőlem lehet bármelyik. Busszal menjünk, vagy vonattal? Nekem mindegy. I don't mind. Akkor hát gyakoroljunk egy kicsit. Hogy mondjuk azt, hogy megengedi, hogy leüljek ide? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Tessék, nyugodtan. Go ahead. Go ahead. Megengedi, hogy rágyújtsak? Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Jobb szeretném, ha nem tenné. I'd rather you didn't. I'd rather you didn't. Végezetül halljuk még egyszer a beszélgetést.
0: Excuse me, do you mind if I sit here?
1: Yeah, sure, go ahead.
0: Thanks. Do you mind if I smoke?
1: Well, actually, I'd rather you didn't.
0: Oh, right, okay.
2: És ezzel búcsúzunk is, hiszen a stúdióban nem lehet rágyújtani, hiába is kérnék engedélyt bárkitől. Kedves hallgatóink, viszont hallásra!

0: 1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 20. rész. Az 1921-es év lezárásaként elmondható, hogy rádiótechnikai szempontból a három elektródás elektroncső, a trióda, fejlesztése eljutott arra a technikai szintre, amelynek eredményeképpen megindulhatott a sorozat gyártás. A gyártott triódák szabványos paraméterekkel rendelkeztek, ezáltal csere szabatossá váltak, és a kis kereskedelmen keresztül bárki megvásárolhatta őket. Ez az előrelépés megalapozta a rádiótechnika iránti felfokozott érdeklődést a társadalomban, a rádió csodája bárki számára elérhetővé vált, akár saját konstrukciókon keresztül is. A triódát eredetileg Lee de Forest találta fel, az akkor már létező dióda továbbfejlesztésével. A termoionos eszköz, az elektroncső azon az elven alapult, hogy a fémek abszolút nulla fok felett elektronokat bocsátanak ki magukból, a hőmérséklet növekedésével egyre nagyobb számban. Az elektronok ugyan kiugranak a fémfelület fölé, de az atomokban keletkező elektron hiány miatt vissza is térnek a fémbe. Ahhoz, hogy az elektronok tartósan elvándoroljanak a fémből, egy külső erőre van szükség, ez pedig az elektromos feszültségből származik, s hogy az elektron hiány pótolva legyen, zárt áramkört kell kialakítani. Ezen az elven alapul a termoionos dióda, zárt térben egy fémfűtőszálat felhevítenek, katód és egy fémlemezt, anód helyeznek a felhevített fűtőszál köré. Ennek az elrendezésnek az a tulajdonsága, hogy ha az anódra pozitív feszültséget kapcsolnak, az elektronok átrepülnek a katódról az anódra, és áram folyik az áramkörben. Amennyiben az anódra negatív, a katódra pozitív feszültséget kapcsolna, nincs elektron áramlás, azaz az elektron csőszigetelőként viselkedik. E tulajdonsága a diódáknak a váltakozó áram egyenirányítására alkalmas. Lee de Forest azt fedezte fel, hogy ha egy fémhúzal spirált, vezérlő rácsként tesz a fűtőszál és az anód közé, az arra kapcsolt feszültséggel szabályozni tudja az elektron áramlás intenzitását. Ezt az elrendezést első időben Audionnak nevezték el, mert csak egyenirányításra használták, és csak évekkel később, 1912-ben fedezték fel, hogy erősítésre is alkalmas eszközként alkalmazható az Audion. Ezután kapta az elektroncső a trióda nevet, mivel három elektródával rendelkezik. Eleinte gáztöltéssel kísérleteztek a zárt térben, de ez nem hozott jó eredményt. Végül felfedezték, hogy minél nagyobb a vákum a zárt térben, annál jobb az elektron áramlás a katódból az anód felé. Az első világháborúban már gyártottak és alkalmaztak triódát, amely horizontális elrendezésű volt. Az 1921-től bevezetett, sorozatgyártott, továbbfejlesztett triódák vertikális elrendezésűek lettek, megbízhatóak voltak. Ekkor még csak közvetlen fűtésű megoldásként, ahol a fűtőszál még maga a katód, jelentek meg a piacon. Több típus gyártottak, amelyeket kisjelűként, vevőcső, illetve különböző teljesítményüként, végerősítő, illetve adócsőként jellemeztek. Az RCA rádiotron típusait vizsgálva kisjelűcső volt az UV200-as, ami 5,4 volton 1 amperes fűtéssel rendelkezett, 22-23 voltos anód feszültséget igényelt. Az UV201 hasonló fűtési megoldással és 40-100 volt anód feszültséggel, a feszültségtől függően 5,5-8,5 erősítési tényezőt biztosított. Ezek a tipikusan vevő és kis teljesítményi oszcillátorcsövek voltak. A teljesítményerősítő és adócső kategóriá az UV202-es típussal kezdődött. Az UV202-es típusú 5 wattos cső 7,5 volton 2,35 amperes fűtéssel rendelkezett, anód feszültségnek pedig 350 voltot igényelt. Erősítési tényezője 8 körül alakult. Az UV203-as adócső 50 wattot tudott, 10 volt 6,5 amperes fűtéssel rendelkezett, és 1000 volt anód feszültséget igényelt. Az erősítési tényezője 15 körül volt megadva. Az UV204 volt az RCA által gyártott legnagyobb teljesítményű adócső. Fűtése 11 volton közel 15 ampert igényelt, anód feszültsége 2000 volt, és erősítési tényezője 25-re adódott. Kimenő teljesítménye elérte a 250 wattot. Az RCA még gyártott két kenotron, azaz teljesítmény egyenirányító dióda típust is, ezekkel már foglalkoztunk. Ezzel az amatőrök által immáron bárhol megvásárolható Radiotron elektroncső sorozattal lehetett belevágni az 1922-es évbe. Nem szabad elfelejteni, hogy ez csövek közvetlen fűtésű triódák voltak az összes hátrányukkal együtt, beleértve az alacsony belső ellenállást és a nagy vezérlőrács anód kapacitást. Emiatt az adókonstrukcióban a csövek öngerjesztésű teljesítményoszcillátorként sokszor párhuzamosan kapcsolva tudtak csak üzemelni, de már ez a megoldás is óriási előrelépés volt a szikraadókhoz képest. A következő részben átlépünk az 1922-es évbe, azt vizsgálva, hogy a rádiótechnikai forradalom fejlődése milyen irányt vett. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeletével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető. Magyarországon. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
7: Reklámot hallottak.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
14: Nos, adó vagy nem adó, adó.
13: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó levő.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hobby Rádió.
15: És most óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live. Hungary Live!
16: Hölgyeim, csók, uraim, pacsiem, Blaskovics Dávid vagyok itt a Hungary Live-ban. No, milyenek azok a balatoni nyarak? Egyszer mindenkinek meg kell tapasztalni az életét. Erről írt egy óriási slágert az együttes, akinek most a koncertjére elmegyünk. Ez pedig nem más, mint a KFT, szerintem már sokan kitalálták. A zenekar egyébként a hazai könnyű zene palettájának egyik legjellegzetesebb színfoltja. Életének amúgy első szakasza a 81 és 91 között telt, ez alatt 7 nagy lemez született. Na nézzünk néhány dalcímet, például a Bábú vagy, a Nem sikerült kikúrálni magam, az Afrika, az Elizabeth bál az operában, ha meg hát a balatoni nyár, de a Száll egy pofon a szélben, ezek is mind-mind nagy slágerek. Voltak, meg most is azok, hiszen a rádiók még mindig nagy szeretettel játsszák. 96-ban amúgy zsúfolásig telt Budapesten a Sportcsarnok, ugyanis ők koncerteztek-e ott, Bál az interneten címmel hetet-hét országra szóló koncertet adtak, amelynek során a Dublinban éneklő Hazel O'Connor a KFT élőben kísérte a színpadon. 2000-ben kezdődött amúgy a korlátolt felelősségű társaság életének második nagy fejezete, a zenekar az énekes gitáros szerző Mohai Tamással váltja fel Laár Andrást. Mohai Tamás eddig saját produkciói mellett a Faxni háború sokakkal játszott együtt, többek között Török Ádámmal vagy Tátrai Tiborral is. Na nézzük, hogy a KFT-től milyen koncerteket fogunk meghallgatni, mégpedig a 10 éves jubileumi koncertről, amely 1993-ban volt. Itt lesz velünk a Bár lennék, a Macska az úton, a Team az Elfüggönyözve, az Ugatnak a kutyák, de meghallgatjuk a Vonat, a Kukuriku török császár, a Szép szolidan, a Bábú vagy, az Afrika, aki csak pisilni ment a cukrászdába, a Nem sikerül kikúrálni magam és a Jó éjszakát című számukat. Most kezdésül érkezik az Elmúltak az ünnepek című szám is a 93-as 10 éves jubileumi KFT koncertről. Ja igen, itt lesz majd a balatoni nyár is.
17: Legyen és uraim, színpadon a KFT!

95. 89. 88. 87. 86. 85. 84. 83. 82. 81.

0: professzor falusi kubaszkutya, bőrébe csimpaszkodó kullancsbogár, szemeiből kicsorduló könycseppekben megcsillanó régi labló lovag már, felvonó hídjából kiálló rozsdás vasszöget összetartják annak alkotó részeit. Azonképpen tartson össze bennünket is a barátság és a szeretet.
1: És valamint a kegyetlenül hamis zene utolsó akkordjainál elájuló lányka hangos sóhajtásától megrezdülő gyertyalánk mellett silabizáló diákok manzsettáért lamentáló háziasszony ölében csipogó kis csirkékért kotkodácsoló koklós tyúkáltal szerte vakart. Bakon túrásra hull a mindent megtermékenyítő eső. Úgy hújjon a fejetekre az áldás.

tömés, vagy kicsi lúd kapszni, vagy félig futlukban, vagy bármi, csak ne répa.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy illatos, nézelhős

0: elfüggvényükre. Engem gonosz öregasszonyok kárpítja, szittyaszattyámba burkolt, és ne menjének többé a nagy égre bámulások. Meretten hóri horgok egy füllet sarokban, a cirkomat is csámpásra tapostam, söpröke még.
1: Hungary Live! Hungary Live!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót

Nagy volt tegnap a buli, nem sikerült kikúrálni magam. Ez a KFT muzsikája, a 93-as 10 éves jubileumi koncertről. Amúgy a zenekar 2 hónapot töltött az Aquariumban, így hívják az egyik cégházi stúdióját, ahol rögzítették felvételeiket, amely Közép- és Kelet-Európában a legjobban felszerelt műhely. Lakatos Gábor vezetésével szokatlanul hosszú idő alatt egy szokatlanul jó lemez született, az Éljen a szerelem, amelyet 2000-ben, február 29-én már meg lehetett vásárolni, színes, ötletes, technikailag magas színvonalon megvalósított anyaggal nyitott a KFT a 2000-es évben ezzel a CD-vel. A KFT 93-as jubileumi, 10. évi jubileumi koncertjén jártunk itt a Hungary Live-ban. Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Hobby Rádió.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten és keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
2: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82-1-41.
2: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó... Vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottad.
2: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live. Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Értünk szó.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 11-én a Ferenceket ünnepeljük névnapjukon. A Ferenc név francia-latin eredetű, az olasz Francesco latinos formájából ered. A Ferenc név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. A Ferencek ünnepelnek még október 4-én, december 3-án, április 2-án, január 24-én és július 14-én is. Betézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, Frici. Jeles viselői a névnek Besenyei Ferenc, színész, Deák Ferenc, államférfi, politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc, énekes, zenész, Erkel Ferenc, zeneszerző, Kazinci Ferenc, költő, Kölcsei Ferenc, költő, Puskás Ferenc, labdarúgó, második Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem, valamint ön, kedves Ferenc. Szintén ezen a napon ünnepelnek még Fábius, Fabricius, Fülöp, Guido, Izidor, Izidóra, Jakab, Kallista, Majlát, Májva, Mirandella, valamint Mirandolina nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: What we're saying is not protesting.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1720. május 11-ére látogatunk először, ekkor született meg Carl Friedrich Hieronymus, azaz Münchhausen báró katona, akinek neve ma az abszurd, hihetetlen történeteket juttatja eszünkbe. A báró 17 csodálatos meséjét többen is feldolgozták, meséit, csodálatos kalandjait megfilmesítették és könyvben is kiadták. Még mindig a 19. században járunk, 1857. május 11-én, 6 év várfogság után amnestiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Egy évet lépünk előre, 1858. május 11-én Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. Még mindig a 19. században járunk, 1894. május 11-én meghalt Madame Recamier, Recamier bankár felesége, akiről a Recamier ülőbútort elnevezték. A hölgy szalont nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót a vállalkozásának, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. Folytatjuk a 20. század elejével, 1904. május 11-én született Salvador Dali, szürrealista festő. 5 évet lépünk csak előre, 1909. május 11-e Miskolc ünnepe. Első Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak. És még mindig a 20. században járunk, 1946. május 11-én aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. Továbbra is a 20. századi a főszerep, 1960. május 11-én meghalt John Davison Jr. Rockefeller humanitárius. 1910 után már csak jótékonykorott, az 1930-as években létrehozta a családnevét viselő központot. Ő volt, aki a II. Világháború után földterületet adományozott az ENSZ-nek, és neki köszönhette a szervezet, hogy központját New Yorkban hozhatta létre. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19-es fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. május 11-e hétfő. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet, 26. verstől 16. fejezet 4. versig. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Elmélkedés. Jézus az utolsó vacsorán elmondott beszédében nem ígér könnyű utat tanítványainak. A mai evangéliumi részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy Istennek tesznek szolgálatot azzal, hogy megölik őket. Mégis, ebben a sötét jövendőlésben egy hatalmas ígéret is elhangzik. Az igazság lelke eljön, hogy tanúságot tegyen Jézusról. A Szentlélek nem csupán vigasztaló a szenvedések idején, hanem tanúságtevő.

0: tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy akár üres, akár teli a mosogató kész baktérium tenyészet? Mivel sok ételt itt készítünk elő, és a maradékokból is jut ide valamennyi, a lefolyónkban akár 80 ezer baktérium is kimutatható négyzetcentiméterenként. A mosogatóvíz szappan tartalma azonban sajnos nem segít a helyzeten. Viszont a hipó és a víz már hatékonyabb pusztítást végez a kórokozók között 10 perces behatási időjavasolt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt a legendás természetfilmes 100. születésnapi alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Kedden markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Nos, adó vagy nem adó? Adó.
4: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
6: Műsorajánló.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
12: Egészségedre.
13: Egészségedre.
12: Egészségedre.
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
12: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeletével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyed neki a busztába!
4: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Kis Zoltán Zérót, aki numerológus, zenész, zeneszerző, szövegíró, énekes, a Karthágó basszusgitárosa. Köszönöm, hogy itt az Őrlezei Közösségi Ház büféjébe sor kerülhet erre a beszélgetésre. Témánk elsősorban a numerológia. Kedves Zoltán, mit jelent a numerológia?
1: Köszönöm a megtisztelő meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát a numerológia magyarul számmisztika tudománya, egy sok ezer éves tapasztalati tudomány, az asztrológia társadománya, amely a számok szimbólumrendszeréből következtet, tehát a születési dátumunk számai és a nevünk betűinek a számértékei, ezek bolygókat jelentenek, és ugyanazokat az analógiákat, tulajdonságokat, mint amit a horoszkópban értelmezünk. Ez is egy energiaképlet, mint a horoszkóp, a numeroszkópnak hívják.
0: A számmisztika, szám és misztika. A számok rezgésein, szimbolikáján alapuló ősi önismereti rendszer, amely, mint ahogy te mondtad, a születési dátum és a név számaiból következtet személyiség jegyekre, életfeladatokra és sors eseményekre. Mi a célja?
1: Hát az önismeret, te mondtad ezt a szót, ez a legfontosabb dolog, hiszen ugye itt élünk ezen a Föld nevű bolygón, ebben a háromdimenziós világban, és itt azért nem véletlenül születünk abban a családban, abban az időpontban, és azon a néven. És hát mindannyian vállalunk egy sors feladatot is, és ebben a földi életünkben ez a mi lehetőségünk, hogy mit hozunk ki ebből. Mert az élet célja a változás, a fejlődés, ugye tanulunk, sok mindent tapasztalunk, és ezekből, ha tanulunk, akkor tovább tudunk lépni, és egy magasabb szinten tudjuk élni az életünket.
0: Tehát, igen?
1: Ennek az életnek ez a célja, hogy boldog emberi életet élessünk magunk és mások örömére, hogy a könyvemnek az árósorait idézze.
0: Tehát mindannyian, te azt mondod, egy feladattal jöttünk ide a Földre. Mi ez a feladat? Honnan tudhatjuk meg?
1: Hát ezt nagyon egyszerűen ki tudjuk számolni, ha összeadjuk a születési dátumunk számait. A múlt században ugye egyenként adjuk össze a számokat, 2000 után ugye a 20-as szám 2099-ig minden dátumban benne lesz, úgyhogy 2000 után 20-tal kezdjük az úgynevezett sors, misszió, száma, feladat számunk kiszámítása. A múlt században pedig ugye egyenként adjuk össze a számokat, és kapunk egy kétjegyű számot. Ezt a kétjegyű számot pedig összeadással, ezt teozófikus módszernek hívják, összeadással egyszerűsítjük egy számjegyűre. Ugye 9 számunk van, 9 személyiségtípusban mindenki beletartozik, és ezek a számok mutatják, hogy mi a feladatunk az életünkben. Ugyanakkor ez a sorsmisszió számunk és a születési dátumunk számai mutatják a személyiségünk alapjait, az alapvető jellemvonásainkat, a tulajdonságainkat. A születési dátumunk számait mutatják életünk különböző ciklusait, például a születésnapunk száma talán a legfontosabb száma, ami mutatja a felnőttkori életciklusunkat.
0: Nekem 22.
1: Hát az egy mesterszám a numerológiában, mert ugye mutatja a foglalkozást is a születésnapunk száma. 22-es szám egy mesterszám, az egy különleges képességet jelent, ha szabad jókat mondani erről.
0: Az mit jelent?
1: Hát először is 4-es kapunk belőle. Ugye minden száma egy bolygó, és a 4-es szám a numerológiában a föld száma, ami azt jelenti, hogy azért mesterszám a 22-es szám, hogy mások eredeti ötleteinek, gondolatainak a kivitelezése, megvalósítása magas szinten, ez a képesség is megvan a 22-es számban, valamint a 2-es szám pedig a két hold, ami az intuíciót jelenti, a jó médiumi képességeket, és ebben benne van még a gyógyítói képesség is.
0: Tehát a mesterszám az hasonló, mint Németországban a schnapps szám, ugye? A schnapps szám arra mondják, amit felnőttek például csak azokat a születésnapokat tartják, ami 22, 33, 44, 55, 66, 77 és így tovább. Hasonló
1: hát, ez? A születésnapi száma 11 meg a 22 lehet, mert a 33-a már nincs, de a 33-as, amit mondtál, ezek a dupla számok, ezek mind mesterszámnak tekinthetőek.
0: A többi a schnappszám, itt hát arra mondják a férfiak.
1: Igen. Igen. Hát ez egy tréfás elnevezés, de hát a numerológia azért ez egy komoly dolog, és tényleg nagyon sokat tud segíteni annak, akit érdekel az önismeret lehetősége.
0: Kedves Zoltán, hogy jutottál el a numerológiához? Mindig érdekeltek a számok? És a titkok?
1: Gyermekkorom óta mindig minden érdekelt, és hát ugye az emberrel sok minden történik, és és hát nagyon fiatalon házasodtam, a feleségem Simony Éva, asztrológus egyébként.
0: Onnan ered, ugye?
1: Hát, hogy mondjam, a kettőnk kapcsolata nem csak egy csodálatos házasság, hanem szellemi társa is vagyunk egymásnak, hál' Istennek, nagy ajándék az életnek, hogy már nem is tudom, 20 éves korunkban házasodtunk össze, és azóta eltelt már szerintem, nem is tudom kimondani, hogy mennyi, nagyon sok, vagy 53 év talán, nem tudom, most 2026-ot írunk, és hát sok minden történt velünk, és annak idején, ugye 1979-ben született meg a fiunk, aki konkrétan egy idős a Kártágó zenekarról, amelynek a mai is tagja vagyok, és boldogan örömben zenélünk együtt. És 1983-ban szeretünk volna még egy kislányt a fiunk mellé. És a feleségem annak idején vegyészként dolgozott, ez az eredeti szakmája, vegyészként dolgozott a Műszaki Egyetemen, és titokban ilyen szovjet megbízással, ilyen szarin és szomán gázokkal, ideggázokkal kísérleteztek, és 5 hónapos terhes volt, és hát mondták, hogy nem lesz ebből baj, de ebből elég egy fuvallat, és megmérgeződött, bekerült a kórházba 5 hónapos terhesen, és akkor volt egy ilyen, akkor majdnem meghalt. Végülis majdnem, az orvosok is azt mondták, hogy vagy ő marad meg, vagy a baba. Ennyire veszélyes volt a helyzet. És én akkor itthon sem voltam egyébként, mert a Kártagóval akkor értük el életünk legnagyobb sikerét. Ausztriában, Filakban megnyertük a Nemzetközi Dalfesztivált. És mikor hazajöttem, akkor tudtam meg, hogy mi történt. És a feleségem akkor mesélte, hogy az Évi akkor mesélte el, hogy mi történt. És eltett körülbelül egy 2 órás intervallon telt el, amikor volt egy ilyen testen kívüli állapot, amikor kívülálló látta saját magát. És látta, hogy ott fekszik a teste mereven, és már nagyon mindenki aggódott.
0: Ez igaz,
1: és
0: borogatta. Hogy fentről lehet látni?
1: Igen, szó szerint. Úgy kell képzelni, úgy mesélte el nekem, mondjuk az ajtó félfa magasságon, látta saját testét, neki semmi baja nem volt, de ott mindenki aggódott, ideges volt, és mondott, hogy akkor megnézzük, hogy mi van a másik szobában. És látta, hogy éppen a ketteske szül, akkor a harmadik szobában akart lenni, akkor ott volt, akkor lement egy emelettel lejjebb, ott volt a büfé, megnézte magát a tükörbe, és nem látta magát, mert ugye ez már egy más dimenzió. Mivel sok mindent tapasztalt, amit elmesélt nekem később, és mi tulajdonképpen ezóta foglalkozunk a szellemi dolgokkal, hogy hogyan működik ez a világ. A 3 dimenzió mellett van a nem látható világ is, mert ugye minden energia, mint tudjuk, és mi azóta foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, a szellemtudományokkal. Aztán úgy hozta az élet, hogy nagyon sok mindennel foglalkoztunk, tanultunk, és a feleségem pedig asztrológiával foglalkozott. És a 90-es évek közepén már nekem is voltak kérdéseim, hogy mi az én sors feladatom, és pontosan a feleségem látta meg a horoszkópommal, hogy esetleg én egy jóféle numerológus is lehetnék, mert akkor éppen eléggé útkeresésben voltam. Nagyon érdekes az élet, hozott nekem sok mindent a zenében is, hál' Istennek, de hozott ilyen éneklési lehetőségeket is. Van az a Kisváros című tévéfilmsorozat, amit Magyarországon mindenki ismer. Tényleg 8 évig ment a Magyar Televízió egyes csatornáján, 200 rész volt, és a Guido Favi Attila barátommal, aki a Kártágó kitűnő billentyűs a zeneszerző, mi voltunk a KGB, a kis Guido Favi Band, és sokszor szerepeltünk a sorozatban, és az élet úgy hozta, hogy én lettem az énekes ebben a produkcióban. És akkor megjelent 2 KGB kisváros lemez, megjelent 97-ben önálló lemezem is, 7 tagú élő zenekarra játszottam, a koncertek nagyon sikeresek voltak, meg a zenét is mindenki szerette, de az a siker, sikernek az igazi nagykapui nem jöttek ki előttem. És akkor voltak kérdéseim, és pontosan az asztrológia és a numerológia adta meg a választ, hogy a horoszkópomban és a numerológiai képletemben nincs benne, hogy én a színpad közepén állva énekesként szerepeljek. Basszusgitárosként mindig a helyemen vagyok, mert az egy kisegítő hangszer, a ritmus szekció, de ez az énekesi pozíció nekem nem az a dolga.
0: Mi a dolga?
1: És hasznos segítőnek születtem, és akkor meghoztam, hát nem volt könnyű, de meghoztam életem egyik legnehezebb, de legjobb döntését, és akkor elengedtem ezt az egész dolgot, azt mondtam, hogy akkor nem erőlködöm, mert ugye ez egy tapasztalat, hogy amiben sok energiát teszünk, és sok idő megy el vele, és ehhez képest csekély az eredmény, akkor nem az az út. A sors így felállította nekem az akadályokat ezen a területen. Sőt, csak érdekességképpen mondom, hogy annak idején még a régi időkben, hát ugye a régi időkben még olyan volt, hogy az élet, a zenei élet is, hogy este 6-10-ig voltak a klubok. Jobbnál jobb klubok voltak Budapesten, Magyarországon, mindenfelé. És én például játszottam a Skampoló nevű zenekarban, 4 menetet játszott minden zenekar, 45 perc játék és 15 perc szünet, hogy feltöltődjünk, és a Skampoló talán emlékszel rá, volt ilyen zenekar, Bontovics Kati volt az énekes, Faragó Judy István a fantasztikus gitáros, Mercer Landás volt a dobos, és én voltam a basszusgitáros, és ott 2 menetet énekeltem én is, mert hát 4 menetet végig énekelni egy bárkinek azért sok. És ott már énekeltem, aztán volt később egy jazz zenekar, akikkel fölléptem, a jazz tanszakra jártam, Nagybőgőre, a jazz is közel áll hozzám. és indultam a Ki mit tudom 1976-ban, és ott is eljutottam a döntőig, de pont a tévé előtt megállítottak, nem tudtam bekerülni, ami kinyitotta volna megint csak az ismertség lehetőségét, és itt is már a sors felállította nekem folyamatosan az akadályokat. És végülis eljutottunk a kisvárosig, hogy hozta az élet ezt a lehetőséget, ami nagyon nagy élmény volt, nagyon szerettem, és viszont megint csak nem nyíltak ki azok a lehetőségek, amire az ember reménykedik ilyenkor. És ebbe is sok energiát tettem, és a végén elengedtem, meghoztam a legjobb döntést ez ügyben. És akkor azt mondtam, hogy kell, hogy legyen valami más. És mondom, pont a feleségem látta meg, mert ő már asztrológiával foglalkozott, hogy a numerológia mindig érdekelt egyébként. Csak nem voltak jó könyvek, amik voltak azok nem tetszettek igazából. De mikor az ember viszont nyitott a változásra, és ezért érdekes az élet, akkor nagyon rövid időn belül, mondtam, hogy persze, hogy érdekel a numerológia, mindig érdekelt, akkor nagyon rövid időn belül megtaláltuk azt a tudásforrást, ami aztán tényleg megfelelt nekem. Egyébként Barta Iván, aki egy kiváló numerológus, és akkor ő Debrecenben él, és attól kezdve egy éven keresztül minden héten Debrecenbe mentünk le autóval hozzá, és megtudtuk a numerológiát mind a ketten. És már az első alkalommal olyan fantasztikus élményme volt részem, jöttek a felismerések. És hát ugye minden ilyen teli vagyunk jobbnál jobb tulajdonságokkal, de azért ott feljöttek azok a dolgok is, ami miatt az élet nem úgy működik, ami miatt az ember nem érzi elég jól magát a bőrében, amit nem értek esetleg a világból, hogy mit akar a sors, és nem biztos, hogy mindig jól reagálunk a velünk történő eseményekre. És mondom, az első alkalommal olyan felismerésekben volt, és azt mondtam, hogy ez maga a csoda. És Debrecenben akkor még nem volt autópálya, 3,5 óra volt az út, de boldogan mentünk le minden alkalom, és úgy jöttem az egy valami fantasztikus dolog. És hát volt egy ezoterikus baráti körünk, ahol ugye adtuk a tudásunkat, az évi az asztrológiával elemeztünk, én meg a numerológiával álltam az emberek rendelkezésére, úgy hívtuk, hogy önzetlen szolgálat. És olyan volt, ez 2-től 4-ig volt egy ilyen klubunk, ahol eladások is voltak, meditáció, mindig más témából hívtunk eladókat, és 2-től 4-ig volt ilyen önzetlen szolgálat. És este 6-kor meg 7 órakor még ott voltunk, és ott állt a sorokba az emberek, és akkor mondták, hogy hát hogy csak neki csináljuk elemzést, és hogy vegyük komolyan a dolgot, és akkor végig is így indultuk el, hogy hivatásosak lettünk. És akkor sokan kérdezték, hogy hol lehet megtanulni ezt a fantasztikus tudományt, és hát mondom, hogy Barta Éva Debrecen, és hát mondták, hogy hú, az messze van, meg minden, és akkor ilyen baráti nyomásra kezdtem el tanítani. Tehát nekem eszembe se jutott, hogy én még numerológus leszek. 2001 óta tanítom a numerológiát.
0: Zoltán, mi az a sorsút szám? Ez a születési dátum numerológiája?
1: Igen, össze kell adni a születési dátumunk számait.
0: Ezt nevezik sors útszámnak.
1: Amit mondtam, hogy összeadjuk a számokat, kijön egy kétegyű szám, és összeadással egy szám.
0: Nekem ez 33.
1: Összeadod a születési dátumot? Nem tudom, hogy mikor születtél, csak azt tudom, hogy 22-én valamelyik hónapban.
0: Igen. Nekem 33 jön ki. Akkor az is egy mesterszám?
1: Igen, az is mesterszám. 33-as. Igen. Az is mesterszám egyébként, és 6-os kapunk belőle. 6-os pedig a Vénusz bolygó, ami a család, a szeretet, a boldogság száma. Ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon anyagias szám, nőies energia egyébként, és tulajdonképpen a családot kell megcsinálni ezzel, az a párkapcsolat száma is egyébként, de a 33-as számból kijövő 6-os viszont azt jelenti, hogy az a Merkur bolygó 3-as szám, ami a kiváló kifejező képességet jelenti. Hát nem véletlen, hogy kommunikációval foglalkozol, abban te nagyon jó vagy, abban is.
0: Mi az a mesterszám? Említette 11, 22... És tovább.
1: És tovább, igen. Hát ugye a 33, 44, 55 és így tovább, igen, ezek a négy betűjének a számértékében tudnak előfordulni. Főleg a magasabbak, mert ugye a legmagasabb sors missziószám 44-es lehet már, hogyha a dátumból nem jön ki magasabb. A név energiáiban is ott vannak ezek a lehetőségek, és mint mondtam, a személyiségünk alapjait mutatják a születési dátumunk számai és a sors feladatszámunk. A személyiségünk legbensőbb késztetéseit a nevünkben tapasztalhatjuk meg, ott ismerhetjük meg, ott láthatjuk.
0: Visszatérünk, igen.
1: És ott dőlnek el a dolgok, és a nevünk betűjének a számértékei, ha ezeket összeadjuk, mindig összeadással egy számjegyre egyszerűsítve értelmezzük először, az pedig a sorsunk alakulásában is szerepet játszik. Úgy hívjuk, hogy teljes névszám, ez az összes betű számértéke.
0: Én megnéztem az interneten a 11-et. A 11 a számisztika mesterszáma, nagy lehetőségek, de rejtett veszélyek is. Hogy értsük ezt?
1: Hát ez egy nagyon bonyolult szám, ez a 11-es. Ráadásul az én sorsfeladat számom is 29, 2 meg 9, 11, de 1 meg 1 az 2-esre egyszerűsítjük. És a 11-i születésnapi szám is egy nagyon bonyolult szám a személyiségben, mert először is maradjunk annyiban, hogy akkor tekintjük ezeket mesterszámnak, ha valaki már fiatal korában bizonyítja, hogy megfelel a mesterszám követelményeinek, elvárásainak. Tehát
0: kiemel... Azt honnan tudod, ha hozzád jön valaki vadidegen, elmondja neked?
1: Hát először is, hogy mondjam, a számaink meg a horoszkóp egy dolgot nem mutat, hogy az illető a fejlődésben hol tart. De ez 3 perc alatt kiderül egyébként egy személyes elemzés során. És a mesterszámok azért bonyolultak, főleg a 11-e, ha említetted konkrétan, ha erről beszélnék, ugye? Mert először is, ha valaki ez a 11-es szám, ez az egyes szám a napszám a numerológiában. Ez a kreativitás jelenti, az eredeti gondolatokat, meg az egót is jelenti. Közben pedig egy meg egy 2-esre egyszerűsítjük, ez pedig a hold, tehát benne lenne az jó intuíció és a médiumi képesség. De ez egy nagyon nagy ellentmondás a személyiségben, mert a jó megérzéseket jelenti, de sokszor úgy működik, hogy a hold a tudatalattinkat mutatja, viszont az egyes szám pedig ugye a napszám az meg a tudatos énünk. És sokszor a jó megérzéseit az ember, ha ilyen 11-essel van megáldva, akkor mindig a tudatos énjével sokszor felülírja, és akkor mégsem hoz jó döntéseket. Nagyon bonyolult dolog ez a személyiségben, mert az illető, ha érzi is, hogy ez egy átlagon felüli képesség, ha nem tudja kihozni magából ezeket, akkor viszont ez ilyen furcsa szokásokat lehet fölvenni, és ilyen mindenféle eltévejedés is lehet ebből, amit itt mondtad te is, hogy nagyon bonyolult is tud lenni ez a szám. Mindenféle ilyen furcsa szokásokat vesz fel az illető, mert nem tud betagozódni a normális közegbe, az átlagba. Mindenképpen valahogy ki akar tűnni, de hát inkább azzal érdemes kitűnni, ha az ember valamit olyat ad a világnak, amiért a világ hasznára válik. Ilyen furcsa szokások lehetnek, még ilyen nemi eltévejedés, aberrációk, mindenféle dolog lehet. Nagyon bonyolult szám.
0: Uralkodó bolygója az Uránusz.
1: A 11-es száma?
0: Igen.
1: Ezzel nem értek egyet, mert a 12-es száma az Uránusz a numerológiában. A 3-as száma, van más rendszerek is vannak.
0: És a 11-esnek akkor mi az uralkodó bolygója szerintem?
1: Annak nincs uralkodó bolygója, mert 2-es kapunk belőle, az pedig a hold. Tudod? A 3-as szám a Merkur, amit beszéltünk a Sors misszió számodról, hogy 33-as vagy. 3 meg 9, az 12, ez a Merkurnak a felsőbb oktávja, ez az Uránusz az én numerológiai rendszeremben. Akik 12-én születnek, azok sem egyszerű személyiségek éppen ezért, mert az Uránusz az maga a függetlenség, a szabadság, és az intuíció is szintén. De egy nagyon független személyiséget jelent az is, aki 12-én születik.
0: A 33-asra mit tudsz mondani, ami szintén mesterszám?
1: Hát, amivel te rendelkezel, a kiváló kifejező képességet.
0: Gyógyítás, szeretet, spirituális gyógyítás.
1: Az a 6-os miatt van, mert a 6-os számban benne van eleve mondom, a család, a szeretet, a boldogság száma, a segítségnyújtás képessége, a 6-os személyiségtípus, mint ahova te is tartozol, kedvesek, barátságosak, barátkozóak, segítőkészek például, szívesen adnak tanácsokat is másodnak, teli vannak szeretettel, ez a szeretet száma is. És hatosok is nagyon sokat tudnak adni a világnak, nagyon sokat tudnak segíteni másoknak. És ez a művészi vonal, ugye van ez a 9-es szám négyzetünk, hogy vízszintesen 1-2-3, középpen 4-5-6 és alul 7-8-9, és az a 9-es szám négyzet, ez függőlegesen, vízszintesen és átlós irányban is, ezek energiavonalak. És a 3-6-os 9-es vonal, azt úgy hívjuk, hogy például a művészi kifejező képesség vonala, tehát a művészi érzék is megvan a hatosoknál, a jó ízlés, hatos személyiségtípusnak helyből, és az egy vonzerű is egyébként, csak úgy mondom, ez egy szexuális energia is a hatos. Ha egy hatos kinéz magának valakit, az nem menekül. Bizonyám.
0: Nagyon jó.
1: És a hatosok nagyon szépek, mint te.
0: Név numerológia, hogy mutatnád be? Pitagórász rendszerében az A volt az 1-es, ugye?
1: Az ABC első betűje. Ugye a Pitagórász ABC az gyakorlatilag az angol ABC-vel egyezik, meg az angol ABC 26 betűjével. Hogyha az A betű az 1-es értékű betű, a B betű a 2-es, a C a 3-as, így tovább.
0: És a C-nél hogy van például? CS?
1: Azt külön értelmezzük, ugye ezeket a magyar nyelvben vannak ilyen betűk, összevont betűk, mint a J betű, vagy a G betű, meg az elipszilonosé. De a betűk számértékét külön-külön értelmezzük.
0: Mi az a személyes év? Mi ez?
1: A személyes
0: jelenlegi év?
1: Ez a jelenlegi év, a 2026-ban vagyunk most. Ebből ugye a számokat összeadjuk, ebből ugye kettő, meg hat, az tízes, és ugye egyes kapunk belőle. Ez az univerzális év, ez mindannyiunkra vonatkozik.
0: És ehhez hozzá jön még a születésed hónapja és napja? Vagy az már más?
1: A születés hónapból és a születésnap számából számítjuk ki a személyes évünket. És ehhez adjuk, ezt a két számot összeadjuk, a születés hónapot, a születés nap számát.
0: És a mai év.
1: Melyik hónapban születtél?
0: Augusztus
1: 22. Az 8-as, ugye az augusztus hónapból 8-as kapunk, a 22-ből 4-est. 8 meg 4 az mennyi? 12, és 1 meg 2, 3-as kapunk belőle. Viszont itt nagyon fontos a személyes év kiszámításánál, hogy volt-e abban az univerzális évben már a születésnapunk, vagy nem, neked még nem volt, hol van még az augusztus 22. Tehát a te esetedben a tavalyi év rezgését kell figyelembe venni, ami 9-es, ugye most 2026-ból 1-es kapunk, a tavalyi év egy 9 éves periódus utolsó év, az 9-es, tehát 3-as számú személyes éved van, mert 9 meg 3 az 12-es és 3-asra egyszerűsítjük, ami az egyik legszerencsésebb év egyébként az ember életében, sok utazáshoz, sok mozgás, kapcsolati lehetőséget, segítőket hoz, pártfogókat, népszerűséget és a többi. Úgyhogy jó élet van, remélem, hogy élvezed is.
0: Mi az alapszámok jelentése 1-től 9-ig? Röviden elmondanád?
1: Hát nagyon szívesen, bár az ezekről órákig tudok beszélni.
0: Jó, egy.
1: De hát az egyes szám a napszáma, az ego, az akaraterő, és mint feladat számként, vagy akár születésnapi számként is ezeket így értelmezzük. Tehát mondjuk, aki egyes napon születik, mi ezt így mondjuk, hogy elsője, tizedike, 19, mert hosszadjuk 1 meg 9, 10 és 1 meg 0, 1-es kapunk belőle 28-ából is. Ez a napszáma, ez a vezetői képességet jelenti. Akinek egyes a sors feladatszáma, az megkapta ezt a feladatszámot, és viszont nem mindegy, hogy férfinek vagy nőnek születünk, ezt is tudni kell. Mert, és ahogy látjuk azért a világ tendenciája úgy működik, hogy a nők már egyre erősebbek, lassan már szerepcsere van, a férfiak egyre bizonytalanabbak, és tényleg nagyon sokat elemzünk, és tényleg látom, hogy tényleg már fordul a világ lassan, és a nők lassan átveszik a szerepet, meg a vezetést is.
0: Miért van ez?
1: Hát mert éppen ilyen időket élünk, uránuszi korban élünk, ez a másság korszaka, mint tudjuk. És most ugye, és az önmegvalósítás most itt a fontos, a média is ezt sugallja, és a nőknek is vannak ilyen újságok, hogy legyél emancipált nő, meg legyél sikeres nő, meg valósítsd meg önmagad.
0: Nem azért veszik át a nők a vezetés sok helyen, mert a férfi egyre gyengébb.
1: Van benne valami, van benne valami. Közben pedig a természetnek van egy rendje, én ezt így gondolom. Mert azért mindig a férfiak álltak a háborúba is megvadászni is, és a nők tudnak teremteni.
0: Nem mindig, az amazonoknál nem úgy volt.
1: Jó, hát ez egy különlegesség.
0: Az amazonok megölték a használhatatlan férfiakat, és újabb hajósokat, meg újabb férfiakat fogadtak. Addig maguk mellé, amíg azok hasznosak voltak.
1: Hát igen, maradjunk, hogy régen is voltak erős nők, persze. De azért a természetben mégiscsak az a rendje, hogy fizikailag a férfi van úgy kitalálva, hogy mindig a férfiak dolga volt, hogy megteremtsék a családjuk anyagi biztonságát, mert a nők tudnak teremteni, gyereket szülni. És míg a nők gyereket neveltek, akkor nem volt idejük arra, hogy a világban karriert csináljanak. És a nő a holdra párkapcsolatban, és a férfinak kell nappá válni. És hát azért van ennyi válasz, mert az emberek ezt nem tudják igazából, mert ugye hasznosan éljük az életünket, akkor mindig azt tesszük, amit úgy gondolunk, hogy ez a legjobb. Aztán esetleg egy házasság esetén is nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy reméltük, hogy boldogan összekötjük az életünket, és aztán boldogság, és lesz meg minden jó, aztán mégse így alakul.
0: Most jön a kettő. Mi a kettő?
1: Kettes szám a hold száma. Nekem is az a sors feladat számom, ami azt jelenti, hogy segítőnek születtem. És akik ilyen kettes napon születtek, ezt úgy össze lehet adni, második, a 11-e, 20-a és a 29-éből is kettes kapunk, ez egy érzelmi energia. És nem mindegy, hogy amit az egyesnél mondtam, az egyes az egót jelenti, ha valakinek például a számok túlsúlya is problémát jelent, ha valamiből több van, az mondjuk az egyes, sok egyes van egy képletben, akkor egóhegyekről lehet beszélni 4-5 darab egyesnél már. A kettes szám pedig a hol száma, az egy érzelmi energia, nőies energia, az pedig inkább a bizonytalanságot hozzá, mert azért az érzelmek azért elbizonytalanítják az embert.
0: Hármas.
1: Az a Merkur ma már erről volt, szóval az a kiváló kifejező képességet jelenti, a 4-es a föld száma. Nem véletlen, hogy a Föld napja is 4. 22-e, amiből szintén 4-es kapunk. Az 5-ös száma a Jupiter bolygó, a szerencsehozó bolygó.
0: 6.
1: A 6-os a Vénusz.
0: 7.
1: A 7-es a Szaturnusz, a korlát, a karma, a feladat.
0: 8.
1: A 8-as a Mars.
0: 9.
1: A 9-es pedig a 6-os száma a Vénusz, és a Vénusznak a felsőbb oktávja a 9-es szám, ez a Neptunusz bolygó.
0: És az, hogy a 9-es a legjobb?
1: A
0: ha már így mehet,
1: az a legmagasabb szellemi szám, az a legmagasabb szellemi szám, abban minden szám energiája megtalálható, és akinek ilyen 9-es számai vannak, mint születésnapi szám, vagy a sorsfeladat számuk, azok valóban nagyon jó szellemi képességekkel bírnak. Az is a feladatuk, hogy tökéletesítsék a világot, és erre ők képesek. De a személyiségben viszont a legérzékenyebb személyiség típus, úgyhogy nagyon bonyolult velük együtt élni. És van még egy szám, amit ugye a naprendszerünkből kimaradt, a 8-as szám a Mars, és 8 meg 9 a 17-es szám a Plutó, ami viszont egy, ugye a Mars felső oktáv, ez egy maga az élet-halál ura és a gyökeres változás hozza az életünkbe.
0: Mint tudjuk, a numerológia nem jóslás, hanem segítség az egyén életútjának jobb megismeréséhez. Így van ez?
1: Hát pontosan. Hát az önismeret lehetősége, hogy ha valóban szembenézünk önmagunkkal, ami egy elég kellemetlen dolog is tud lenni, de javaslom mindenkinek, hogy mondom, mindannyian telé vagyunk jobb-jobb tulajdonságokkal, de hogy ismerjük fel a személyiségünknek azokat a részeit, ami miatt esetleg nem úgy működik az életünk, ahogy szeretnénk, ahogy elképzeltük volna. És ez a lehetőség itt van, és ha felismerjük, hogy mi a probléma, akkor nyilván mindenkinek a saját lehetősége, hogy elindulunk a változás útján. Ez velem is ez történt, és nekem körülbelül egy évben, másfél évben tellett, de én egy teljesen más ember vagyok azóta. Akik jönne hozzám a tanfolyamra, vagy személyes elemzésre, annak ez a fejlődési lehetőség fel van gyorsítva, mert ugye mi tömören átadjuk a tudásunkat és minden tapasztalatunkat. És körülbelül 2-3 hónap elég ahhoz, hogyha valaki valóban szeretne változni, és tesz érte, akkor ez 2-3 hónap alatt nagyon fontos változásokat lehet elérni, természetesen pozitív értelemben.
0: A kabbala tanítása szerint a név kötelez. Hogy gondolod ezt?
1: Nomen est omen, persze. Hát van a családi nevünk, az a családi karmát jelenti, a keresztnevünk pedig a személyi nevünk, az az ajándék maga.
0: Hogy jön ide a tarotkártya? Van valami összefüggés, vagy az már...
1: Hát az is egy szimbólumrendszer, és ha valaki jól használja, ha valakinek jók az intuíciói, akkor hasonló eredményre tud jutni, mint más tudományok. Minket sokszor hívnak ilyen rendezvényekre, ahol elemzéseket készítünk a sok embernek, és van grafológus is szokott lenni, és mindenki csodálkozik, hogy mind a hárman ugyanazt mondjuk. A numerológia, az asztrológia, meg a grafológia is. Mert ha jól használod a szimbólumrendszert, akkor valóban lehet ezzel segíteni.
0: Ez itt olyan, mint én, ha jól használom a pulzus nyelv iris diagnosztikát, mind a háromnál ugyanaz jön ki, hogy a betegnek hol van az igazi problémája a testbe. Lehet, hogy csípőfájdalommal jött, de az igazi probléma például a máj tisztításában van. És akkor megoldódik a csípő probléma is.
1: Így van, pontosan.
0: A családi név a család által felvállalt feladat, a keresztnév pedig az egyén feladata. Így van ez?
1: Igen, szó szerint. Hát amit kimondunk, az a név, azzal vagyunk azonosak, és a numerológiában ugye ki tudjuk számolni a betűnk, a nevünknek a számértékét, az is egy energia, ami a személyiségünk nagyon fontos része természetesen.
0: Tehát sok szülőnek meg kéne gondolnia, hogy milyen nevet adnak a gyereknek, nem?
1: De jót mondtál, sőt, nagyon-nagyon fontos, és például elmondanám azt, hogy 2000 után, mert a múlt században, vagy a múlt évezredben mindenkinek volt egyes száma, ami a napszáma és az egót jelenti. Egészséges egóra mindenkinek szüksége van kivétel nélkül fiúknak és lányoknak. De 2000-től, például 2009-ig és 2020-tól sok-sok kis emberkének nincs egyes szám az alapképletében.
0: Miért?
1: És akinek, hát azért, mert nincs benne a dátumban. Nem szerepel.
0: Aha.
1: És ez komoly probléma, mert mondom, egészséges egóra mindenkinek szüksége van, és akinek nincs egyese, az határozatlan, bizonytalan, pontosan nagyon jó, befolyásolható, döntésképtelen,
0: félő,
1: mások hatása alá kerülhet, és ha dönteni kell, akkor néha dönt, akkor is nem valószínű, jó döntéseket hoz.
0: Tehát
1: és egy irányítható
0: ember. A nevébe be kéne tenni, ugye? A keresztnevébe.
1: Pontosan nagyon-nagyon fontos, hogy mi legyen a gyerek neve, mert ha a születési dátum számaiból hiányzik valamilyen energia, amik problémákat jelentenek, akkor legalább névben legyenek meg azok az energiák, amelyek az életben való helytálláshoz kellenek és szükségesek.
0: Na, én a Turcsányi Sipos Évából kiszámoltam, majd utána számolsz, nekem kijön 11. Tehát 1 meg 1 az 2.
1: De milyen kétszegyű számból jön ki ez a kérdés?
0: Jó.
1: Turcsányi Sipos Éva?
0: Igen.
1: Már számoltam egyébként, de átszámolom még egyszer, jó?
0: Jó.
1: Tudod, mit várja egy Adjak dollárt? Ki tudod vágni? Nem kell. Itt van a neved a telefonomban.
0: Jó, itt van a toll.
1: Nem kell, köszönöm szépen, fejbe is jó vagyok. Figyelj, azt mondja, hogy 10-13, meg a 18-19, várjál? Nem. 10-9-10-13, meg a 19, és a Sipos Éva is van, ugye?
0: Igen.
1: 19, meg 9, 28, meg 6, az 34, meg tudod egyezni? 34-es számot egyébként, légy szíves, jó? Szóval egyezünk el majd. A másolandók értéke azt mondja, hogy 12-21, meg 4, az 25-27, meg 4, az 31, 33, meg 7, az 40, és 40, meg 34, az mennyi? Az 74, ugye? Uh-huh. És abból jön ki 7, meg 4, 11. Uh-huh. 74.
0: Igen, nekem is 74 volt.
1: 74, pontosan, akkor jól számoltunk. 74, 11-es, ott a mesterszám ebben is, de kettes kapunk belőle, ami a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, és akinek kettes a teljes névszáma, az azt jelenti, hogy inkább másokkal együttműködve lehetünk inkább sikeresek, ha jól használod a diplomáciai érzékelet, és akkor ez is a sikertitka egyébként, hogy csapatemberként is nagyon sikeres lehet ezzel az ember. Köszönöm. Nekem is az éró nélküli nevem is kettes, és ez is azt jelenti, hogy inkább csapatban tudok sikeres lenni, de nem véletlenül használom az éró nevet egyébként, mert egyrészt megszaporodtak a névrokonaim, és kellett hozzá valami, hogy ne kelljen mindig elmondani, hogy én melyik 10 Zoltán vagyok, és 2001-01 ebben a dátumban volt a legtöbb zéró, akkor vettem egy nagy levegőt, és azóta használom ezt a nevet. Mm-hmm. És akkor nem
0: kettő... Így van személyben is?
1: Nem, hát ez nem hivatalos név, mm-hmm. Hát ilyen bejegyzett név nincsen, mm-hmm. De amit kimondunk, azzal vagyunk azonosak, és hát a sorsom alakulásában is szerepet játszott, sőt, mert kettes helyett hármas lett az összes betű számértéke, mm-hmm. Ami a Merkur bolygó, és ezzel a névváltozással egyébként csak érdekességképpen mondom, hogy ezzel teljesítettem be szó szerint a horoszkópomat.
0: Mm-hmm. Most egy kis zene következik, mégpedig Kis Zoltán Zero által ajánlott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.
1: Hát a saját dalom.
0: Igen, az lesz.

0: különleges számok, 3 és a 7. A görög-római korban ez szent szám volt. Miért?
1: Hát a számoknak mindenféle korban és mindenféle kultúrában jelentőséget szoktak tulajdonítani. Hát a 3-as szám, mint tudjuk, ez a Merkur bolygó, ma már erről volt szó, ez a kiváló kifejező képességet jelenti, a kapcsolatot jelenti. Ugye Hermész, ugye a Merkuriusnak az eredeti, a Hermész ugye a istenek hírvivője, ugye? Meg a tolvajok istene is, mert igen. A 3-as szám azt jelenti, hogy valaki 3-asai vannak, az nagyon jól tud beszélni, és ezért jók ilyen kereskedőnek, médiának, a marketingnek, mert lyukat beszélnek a másik ember hasába, és mindent el tudnak adni például. A jó kifejező képességet jelenti, meg mondom a kapcsolat. A 7-es szám pedig a Szaturnusz bolygó, ami a karma, a fűrész, a korlát, a feladat a küszöbőre. Az egy nehéz szám, és akinek 7-esei vannak a képletében, mint születésnapi szám, mondjuk 7-e, 16-a, 25-e. Én is 25-én születtem. Ez egy szellemi szám, ilyen, mondhatnám azt, hogy ilyen szellemi vezetői képességet jelent, de ezzel vigyázni kell, mert a Szaturnusz, hogyha az ember nem jó döntéseket hoz, akkor hamar megkapjuk a korlátokat és az akadályokat.
0: Hippokratész szerint is a 7. nap volt a sorsdöntő egy betegség esetén. Tudtad ezt?
1: Hát a 7-es szám az mindenféle periódusban...
0: Azt mondta, hogy addig ne nyúljunk a beteghez, mert a saját öngyógyító ereje 3-tól 7 napig meg kell, hogy nyilvánuljon. Csak a 7. nap után, ha nem gyógyult meg, vagy nem jobbult a helyzete, akkor adott valami növényi segítséget.
1: Hát ez egy nagyon bős dolog, mert a szervezetünk azért úgy van kitalálva, hogy van egy regenerációs képességünk is, és Hippokratész ezért volt nagyon okos és bölcs, mert azt mondta, hogy inkább próbáljuk az öngyógyítással kezdeni a dolgot, és ha esetleg tényleg nem működik a 7 nap után, akkor be lehet avatkozni.
0: Nekem minden könyvemre az van ráírva, medicus curat, natura sanat. Tudod, mit jelent?
1: Igen?
0: Tudod, mit jelent?
1: Hát az utolsó szót azt nem tudom.
0: A medicus curat, nem orvosra értették ezt, hanem aki téged kezel, vagy aki téged gyógyítani akar, az kezel, de a természet gyógyít.
1: Igen, igen. Tudok néhány latin közmondás, de ez a szó ezen jutott eszembe.
0: Nálunk ez volt az iskolába kiírva a bejárati ajtóra, és ezt én megtartottam a könyvembe is, mint egy nagyon fontos mondás. A 13-as szám. A köznyelvbe a szerencsétlenség száma, hisz a repülőgépen nincs 13. sor, a felhőkarcolókban nincs 13. emelet. Hogy állsz te a 13-assal, hát, és mi a véleményed?
1: Hát az, hogy sok kultúrában valóban nagyon aggodalmasnak gondolják ezt a 13-as számot. Hát ennek az eredete, az egyik eredete az, hogy ugye annál a bizonyos asztalnál, az utolsó vacsoránál is 13-a voltak, ugye Jézus és a 12 tanítványa, és azért tartják ilyen bajos status számnak. A 4-es kapunk belőle egyébként, és például a kínai kultúrában és sok keleti kultúrában is nem szeretik a 4-es számot, mert valóban a pitagoraszi számmisztikában is a mi tapasztalatunk szerint a 4-es szám mindig nehézséget jelent. Ellentétben mondjuk a 8-assal, mert például Kínában a 8-as száma Mars bolygó, a legerősebb karrier energia. Nem véletlen, hogy például 2008-án 8:08 nyitották meg a pekingi olimpiát. És a 13-as szám nagyon érdekes, sokféle ilyen mitológiai történet illik, kapcsolódik hozzá, de például van az Arnold Schönberg például, aki úgy hívják, hogy triszkai dekafóbia. Van egy ilyen szó, aki félelem a 13-as számtól. Ez az ember 13-án született, és az egész életét így élte le, rettegve a 13-as számtól, és még a halálában is volt köze a 13-as számnak. De ez azért érdekes, mert vigyázzunk, mert a gondolatnak teremtő ereje van. És ha negatív gondolataink vannak, akkor bevonzuk azt, hogy velünk megtörténnek a negatív dolgok, nem javasolnám.
0: 13-án az ókorban nem vetettek, nem indítottak háborút, meg különböző babonákról tudok.
1: Meg a 13 péntek 13-a is.
0: Ó, attól meg pláne.
1: Igen.
0: És arról is, hogy ezt összekötötték, hogy melyik lábbal keltél fel, hogy mi van, bal lábbal keltél fel, hallottad?
1: Igen.
0: A történet.
1: De egyébként én a 13-as számtól egyáltalán nincs olyan, hogy rossz szám egyébként. Én is régen úgy gondoltam, hú, hát nekem sincsenek a legjobb számaim. De én azt mondom, hogy mindent meg lehet oldani. És például, aki 13-án születik, abból 4-es kapunk, ez egy kemény karrier számnak gondolom, mert aki ilyen napon születik, az a 4-es miatt mindent megtesz azért, hogy eléri a céljait, és van benne kreativitás, a 13-as számon az 1-es szám, a 3-as a jó kifejező képességet jelenti. Aki 13-án születik, ez a kemény egyéniség.
0: Nekem nem szerencsétlen szám a 13. Szerintem és sem. A fordítottja a 31.
1: Hát abból is 4-es kapunk, igen. De az egy sokkal nyitottabb személyiséget jelent, mert ott elő van a 3-as szám, a Merkur, a jó kifejező képesség.
0: Kapcsolati számisztika. Mit jelent ez? Mielőtt valakivel közelebbről megismerkednék, nézem meg számisztikailag a születési idejét, vagy a nevét, hogy hozzám passzol-e?
1: Hát mindenki, ha valakivel összehoz minket az élet, akkor mindenképpen adjunk egy lehetőséget, mert a numerológia nagy segítség ahhoz, hogy valóban kit vonzottunk be, ki, kivel hozott össze az élet. Én a tanfolyamon tanítom például az üzleti numerológiát is, hogy kik a munkatársaink, vagy ha valaki tulajdonos egy cégben, milyen munkatársakat vegyen föl, és milyen feladatra például a számokban ez egyértelműen benne van, és a párkapcsolati lehetőségeink is. A könyvemben egyébként ez mind le van írva, és ki van dolgozva, hogy kik, mindenki mindenkivel, akit bevonzottunk, férfi és nő, hogy ott mik az esélyek arra, hogy a párkapcsolatnak milyen jó esélye.
0: Ez egy írás, vagy változhat?
1: Ez egy tapasztalati tudomány, és az a helyzet, hogy hát a párkapcsolat, mondok néhány.
0: És ha nem passzol hozzám, akármilyen szimpatikus, el a kezeket tőle?
1: Nem, ilyen nincs, mindent meg lehet oldani. Én például a bikanapú ember vagyok, a feleségem ikrek. És volt olyan asztrológus, aki azt mondta, hogy menekülj. És hát 20 éves korunk óta házasok vagyunk, és boldogan éljük az életünket. Mindent meg lehet oldani, és mondom, az önismeret ebben segít, hogy abban is segít, hogy kapunk egy kulcsot a párunkhoz, és hogyan tudjuk őt segíteni, hogyan tudjuk a párkapcsolatunkat jobbá tenni. Hogyan tudunk ketten, ugye a párkapcsolat is nagyon fontos, hogy közös célok legyenek. A közös otthon, a közös gyermek, vagy a közös vállalkozás a legjobb dolog, amikor együtt csináljuk.
0: Hol lehet tanulni a numerológiát? Mondtad, hogy nálad. De ez hol?
1: Hát a honlapomon minden információt meg lehet találni ez ügyben. És ajánlom, jut eszembe, ha mondhatom, van egy ingyenes számisztikai kalkulátor a honlapomon, ingyenes, van professzionális is, de ebben az ingyenes kalkulátorban is egy 6 oldalas elemzés kap bárki magáról, vagy bárki másról.
0: Mibe kerül ez?
1: Az ingyenes, az nem kerül semmibe. És csak be kell írni egy nevet és egy születési dátumot, és egy 5-6 oldalas elemzés bárki elolvashat magáról, vagy bárkiről, akire kíváncsi.
0: Fogok élni vele. Kedves Zoltán! Saját életedbe fontos lépések előtt megnézted mindig a numerológiai dolgokat?
1: Természetesen. Hát sőt, erre a legjobb példa egyébként, hogy ugye megjelent a könyvem 2008-ban, a Sorsunk a számokban című könyvem, és természetesen az ember ilyenkor kiszámolja a megjelenések a napját is, és hát mint a feleségem Simonyéva, egy kiváló asztrológus, még a horoszkópban is megnéztük, hogy melyik napnak a legjobb a rezgése, és azon a napon jelent meg a könyv, és hát mondom, 16. kiadásnál tart, hát nagyon-nagyon hát örülök ennek, nagyon örülök ennek, igen.
0: Mit állít a numerológia 2026-ról?
1: Hát az, hogy ugye 1-es kapunk belőle a dátum össze a számainak összeadásából, és ez mondhatnánk azt, hogy általánosságban az új dolgokat indíthatunk el. Ennek az évnek a rezgése ezt teszi lehetővé, de az 1-es szám az egót is jelenti, ami azt is jelenti egyébként, hogy ez az energia az mindenkire vonatkozik, és mindenki lehet, hogy egy kicsit egósabbnak, erősebbnek érzi magát. És mint látjuk, itt olyan véres háborúk vannak jelenleg is, és a népek egyszerűen nem bírnak magukkal meg egymással sem, és össze kell csapni, és le kell győzni a másikat. Tehát nagyon-nagyon gyors év ez az 1-es év, ez a 2026-os esztendő. Sok-sok konfliktus lehetőségét is hozzám mondom, de az is a lehetőség is benne van, hogy tegyük már helyre a dolgokat, és induljunk már a békekötés felé, mert szerintem mindenki erre vágyik, csak a világ úgy működik, hogy vannak bizonyos körök, akik ugye meghatározzák.
0: Akiknek érdeke a háború.
1: Akiknek érdeke a háború, ugye? Cui prodest, mondja a latin, ugye, hogy kinek az érdeke, kinek a haszna, és mint látjuk, erről szól az egész. Már rég lehetne itt béke.
0: Terveid?
1: Azok mindig vannak, köszönöm szépen. Hát ugye az életemnek két fő része van, ugye van a Kártágó zenekar, és idén is lesz olyan 20-25 Kártágó koncert országszerte a határokon kívül. Május 1-én a Tabánban játszunk egyébként,
0: ott a helyen.
1: Lesz a főszám, szeretettel várok mindenkit, téged is. És hát ugye a numerológia tanfolyamok azok működnek, úgyhogy folyamatosan a tanítás az életem része, a feleségem is tanítja az asztrológiát, úgyhogy nekünk ez a hivatásunk már nagyon-nagyon régóta, és éppen ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy nagyon fontos, hogy az embernek a szakmája, az a munka, amit végzünk, az
0: hobbija legyen.
1: Az a hobbija legyen. Ugye a Konfuciusz mondta annak idején, hogy
0: akkor nem dolgozik magán, egy
1: igen, pontosan, találj magadnak egy olyan munkát, amit szeretsz, és onnantól kezdve nem kell dolgozni. Mi ezzel így vagyunk.
0: Árszpoétikát, hitvallásod. Nekem élni és élni hagyni.
1: Ezt el tudom fogadni egyébként, mert hát éljük jól az életünket, és hogy ugye van egy nagyon bölcs mondás, olvastam való, ugye, akiben béke van, az békében hagy másokat is. Én inkább ebből indulok ki, mert nagyon örülök, hogy a saját személyiségem fejlődése során már régen helyre tettem nagyon sok dolgot a személyiségemben, és én sokkal jobban érzem magam a bőrömben, és másképp látom a világot is. A numerológia nem csak az önismeretben segít, hanem az élet mélyebb megismerésében is. Sokkal jobban meg tudjuk érteni, hogy mit akar a sors, mi történik velünk, milyen lehetőségeket hoz, mi a feladat például, mi a megoldandó feladat. Nehézségek is vannak mindig, de hát ez az élet része, azt pedig megoldjuk. Úgyhogy az a lényeg, hogy az a bizonyos belső bék az egy jó dolog, mert akkor az a világ már nem tud minket annyira kibillenteni, mint korábban. Sokat többet meg tudunk érteni a világból.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Kis Zoltán Zérónak, hogy kicsit kitanított minket, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Tehát Kis Zoltán Zéró és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bus Éva.

0: szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
8: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyi minisztérium, az és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktust tekintve. Kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Mostanában egyre kevesebb levelet kapunk, viszont aki kap, az nagyon legyen résen, ugyanis ismét virágkorát élik az úgynevezett DM levelek, vagyis a direct marketing. És hogyha belegabajodunk, hát nagyon nehéz lesz ebből kiszállni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Kidfluencerek, hogy nem tudják, mit jelent ez a szó, megértem, mert én sem tudtam egészen máig. Elárulom sajnos a gyerekinfluencereket. Sokan el sem akarják hinni, hogy ez már egy nagyon-nagyon virágzó üzlet, pedig sajnos de, így van. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg kérdés felvetődik ennek kapcsán, ma mi ezt ígérem, végig fogjuk beszélni. Aztán, mi van akkor, ha csak a végrehajtáskor szembesülünk azzal, hogy van ellenem egy parkolási büntetés? A kérdés persze az ma a fő kérdés, hogy van-e kijárat ebből a rókafogta csukából? Egyáltalán hogyan juthat el idáig egy pár ezres büntetési ügy? Megbeszéljük ezt ma is, mint hogy azt is, hogy már alig van olyan parkolóautomata a fővárosban, de hírek szerint még a meglévőket is meg fogják szüntetni, pedig már tényleg nagyon kevés van. Megtehetik-e ezt, hisz nem köteles senki okostelefonnal járni? Mi lesz velük, mi lesz azokkal, akik nem tudnak majd hogy fizetni, hiába szeretnének? Nagyjából ezekre a témákra számíthatnak a mai műsorban, már is belekezdünk. Ahogy a műsor elején ígértem, mert hogy én már korábban is megígértem, hogy erről szó lesz, de hát miután a reneszánszát éli ez a jelenség, ezért soha nem késő a DM levelekről, és ez nem a Drogéria Márt, hanem a direkt mail levelekről, ezekről a marketing formákról beszélgetni. Beszélgető társaim pedig Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő, és direkt azt kértem, hogy mind a ketten legyetek itt, és szóljatok bele. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Üdvözlünk a hallgatókat is!
0: Olvastam egy statisztikát, ami szerint az XY és a Z generáció, bármi meglepő is, ugye, mert itt az influencerekről is beszélgettünk, mint egy hónappal ezelőtt, és azt gondolnánk, hogy arra kattannak, lehet, hogy megcsömörlöttek, de egy komoly Európai Uniós felmérés szerint ők már attól boldogak, ha levelet kapnak. Na, ezt meghallották az illetékesek, vagy éppen az illetéktelenek, és ezért mondtam, hogy reneszánszát éli ez a fajta marketing fogás. Miről is van szó? Kapunk egy nagy alakú borítékot. A borítékban van egy csomó színes prospektus, és mondjuk egy gyógyhatású, mondjuk egy vitamin. Nagyon megörülünk, ki nem szeret ingyen kapni valamit ajándékba, és eszetlenül, amit kérnek, hogy töltsük ki, kitöltjük, és visszaküldjük. Na, innen kezdődnek a bajok, de erről beszéljetek ti.
2: Alapvetően én azért meglepődtem, én már nem Z-generációs vagyok, de hát meglepődtem azon, hogy ilyen még van, mert ugye azért a mi időnkben, hogy mondjam, mi fiatalkorunkban ez a tömegnyi termék jött, és meg is volt már kb. A tudásod arról, hogy ez és ez a feladó, akkor kuka egyből.
0: Adakta
2: és
0: a akkor kukába, igen.
2: Így van, és mit csinálj vele? De szerintem teljesen életszerű, hogy azok, akik meg nem nagyon kaptak levelet életükben, mert hogy kiment a divatból, azokat nyilván a nagy marketing zaj mellett, ami online éri őket, egy természet kézzelfogható fizikai csomag az.
0: Illetve azt
2: érinti.
0: Gondolom, hogy a postaládában leginkább számlák szoktak jönni, meg felszólítások, és ezért is örülnek neki, hogyha egyszer kapnak valamit, ami nem felszólítás, nem fizetési kötelezettség, hanem valami ajándék, de ez kamu, ezt ugye tudjuk.
2: De azért ezt viszonylag rövidre lehet zárni, aztán még az esetekről nagyon sokat beszélgethetünk, de ugye van
0: fogunk
2: itt egy
0: is.
2: Álomszép kormányrendelet, ami uniós alapokon nyugszik, és lényegében azért tizen pár éve érvényes, hatályos és működőképes, ami az egyik legelső szakaszai között mondja ki, hogy a nem kért értékesítés esetén a fogyasztónak nincsen felelőssége. Vagyis, hogyha megkap egy borítékot, átvesz benne bármilyen terméket jó hiszeműen, mert hogy úgy gondolja, hogy hát nyilván levelezik vele valaki, aztán rájön, hogy nem kell neki kidobja a kukába, majd valaki később azt véli, hogy hát ezzel tulajdonképpen ő jóvá hagyta azt a szerzős, hogy innentől fogva küldözgessenek neki felszólító leveleket, meg fizetésről
0: nem,
2: szóló
0: csekkeket.
2: Innentől
0: kezdve küldözgetnek neki minden hónapban abból a termékből, amit már pénzért küldözgetnek.
2: Újabb csomagot. Szóval azt mondjuk ki, hogy Erre a nem kért értékesítésre a vállalkozás nem alapozhat követelést, tehát amennyiben a fogyasztó megfelelően érvel azzal, hogy ő, köszöni szépen, nem kérte ezt a szerződést, ő nem hagyta jóvá, nem írta alá, nem rendelte meg a terméket, abban az esetben a vállalkozás nem követelheti ezt az összeget rajta.
0: Igen, én ezt értem, de azzal, hogy visszaküldi nekik a válaszborítékot, én most megnéztem egy ilyet, mert pont egy ismerősömhöz érkezett, és még mielőtt elragadtatta volna magát, kitéptem a kezéből a borítékot, és nagyon részletesen elolvastam, és ha ő azt visszaküldi, ott olyan pici betűkkel, hogy az én ötös szemüvegemmel nem láttam semmit, csak bolhákat, az van odaérve, hogy ezzel elfogadja a feltételeket, és ezzel megrendeli a továbbiakat. Tehát én azt gondolom, hogy itt vannak a bajok, hogy nem is tudjuk, hogy és ez egy ócska trükk.
2: Miért küldi vissza?
0: Mert ezt kérik, hogy akkor ingyenes, ha visszaküldöd a válaszborítékot.
2: Ja, hát ez azt gondolom, hogy FTTV, de ezt majd a Norbi.
1: Hát igen, csak megtévesztő. Máté is mondta, a kormányrendet az elég egyértelműen fogalmaz, ráadásul mi tényleg nem rendeltünk termékeket, és azért amellett, hogy jogilag itt beszélünk a dolgokról, azt sem feledjük el, amit a felvezetőben mondtál, hogy valamilyen gyorsítású szereket, pirulákat, étrendkiegészítőket, akármit küldenek, hogy abban mi van, azt mi soha nem fogjuk megtudni átlag fogyasztóként. Tehát azt lehetőleg, és ezt tényleg nagyon kérem a hallgatókat, ha már kimondották esetleg ezt a csomagot, és találtak benne valami, nehogy beszedjék, bekenjék, magukra tegyék, stb., mert annak komoly, nem csak jogi, hanem egészségi következménye is lehet.
0: Én utána néztem ennek a nem mondom ki rüsse, hogy minek, ennek a gyógyhatású készítménynek a neten, persze rögtön, és ez létezik, ez egy cseh cég gyártja, egyébként Csehországból jönnek ezek a perfekt magyarul megírt cuccok, tehát létezik, tudok ilyet vásárolni, és ezzel is azt a látszatot keltik bennem, hogy minden rendben van. De ami a legnagyobb probléma, azt gondolom ezzel, hogyha már egyszer aláírtuk, ugye a jogszabály egyértelműen fogalmaz, ezt mondtátok is, de ha már egyszer aláírtuk és nem fizetünk, akkor nem hagynak minket békén. Egy 10-15 évvel ezelőtti sztorira emlékszem konkrétan, mikor valaki majdnem megfulladt az alsónadrágokba, mert egyszer jött neki, és gondolta, jó lesz a fiának, és attól kezdve állandóan kapta, és már több 100 000 forintot követeltek tőle, nem tudott belőle kimászni.
2: Alapvetően azért a fogyasztónak is nyilván szüksége van minimális jogi tudásra, és megint azt mondom, hogy valaki egy ilyenbe belekeveredik, akkor ez egy békéltető testületi eljárást mindenképpen indítson el. Miért? Azért, mert vagy először talán egy tanácsadás lehet. Vegyen részt, ugye van minden békéltető testületnél, egyébként a hatóságnál és számos civil szervezetnél is lehetséges, ugye ha a fogyasztóvédelem szót beírjuk, fognak segíteni. Lehetőség arra, hogy elmondják, hogy minden szerződésből ki kell tudni lépni, nincs lifelong szerződés, tehát hogyha én nekem elég ezekből a pirulákból, az alsógatyákból, a matricákból, a nem tudom mikből, akkor nekem fel kell tudnom mondani ezt a szerződést. Ha nem felmondható a szerződés, az tisztességtelen. Ha erről kiemelten nem tájékoztattak, hiszen azért egy elég rendkívüli szerződés valljuk be, ami élethosszig tart, és nem lehet tőle megszabadulni. Nem azt mondom, hogy ez kizárt, de akkor a jogszabályok alapján erről kiemelten külön el kell fogadtatni a fogyasztóval, kiemelten kell róla tájékoztatni, tehát ha megvan, akkor úgy azt mondom, oké, de kizárt, hogy ez ezekben az esetekben meglegyen. Vagyis ezeket a szerződéseket, ha máshol nem békéltető testület előtt, föl lehet mondatni. Ha ennek ellenére, hogy van egy békéltető testületi döntés, nem hagyják abba a zaklatást, akkor pedig hatósági eljárást indítanék a magam részéről,
0: mert
2: agresszív kereskedelmi gyakorlatról beszélünk, tehát a felszólításom ellenére nem hagyja abba a zaklatásom.
0: Volt ilyen a praxisotokban?
1: Az utóbbi időben nem.
0: Ahogy majd már lesz.
1: Én gyanítom egyébként, hogy lesz. Tehát, hogyha ez egyre gyakoribb, akkor valószínű. Egyébként, és ugye említetted, hogy cseh cégről van szó, tehát még olyan szempontból is tudunk segíteni, hogy az Európai Fogyasztói Központ, mint határon átnyúló jogvita tekintetében tud segítséget nyújtani, és én pont úgy tudom, hogy a cseh Európai Fogyasztói Központ is nagyon erős, legalább olyan erős, mint a magyar egyébként. De ettől függetlenül a fogyasztóvédelmi hatóság is tud eljárást indítani, akkor is, hogyha külföldi vállalkozásról van szó, hiszen Magyarországra értékesít, hirdet, forgalmaz, tehát joghatósága ilyen szempontból a hatáskörrel illetékessége ugyanúgy rendelkezik. Úgyhogy még nem nagyon volt ilyen ügy, de hogyha van ilyen, akkor tényleg éljenek bejelentéssel a fogyasztó.
0: Tehát, hogyha valaki ezt aláírta a jó hiszemen is elküldte, mert hogy az a trükk benne, hogy azt írja, hogy nagyon nagy nyereményed lehet, hogyha visszaküldöd a levelet. És ez megtévesztés, nem?
2: Alapvetően az agresszív kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő gyakorlatok a jogszabály végén lévő fekete lista tele van ezekkel a gyakorlatokkal. Tehát a 90-es évek, 2000-es évek annyira gyakori kereskedelmi gyakorlatáról van szó, hogy az Európai Unióban megírt fekete lista, vagyis azok az esetek, amik mindenképpen megtévesztőek vagy agresszívek, még bizonyítani sem kell önmagában azt, hogy ezek azok-e. Azok között benne volt a nyereményként kapok, például ugye a nagy klasszikus volt egy autókulcsot, hogy az autóm már megvan, csak még ezt azt tenni kell érte, ez is ott van a fekete listán, vagy az, amikor általánosságban azt mondjuk, hogy meg fogok nyerni, megnyerek valamit, anélkül, hogy bármit is tennem kéne érte, tehát bármit is, akár visszaküldeni a borítékot, akár fizetni valamit, vagy egyéb, megint csak ugye egy megtévesztő gyakorlat. Ugyanezek között voltak egyébként a gyerekekre ható, én szerintem így még a gyógyszerek és egyébek, mert ez a legkegyetlenebb, de a gyerekek gyűjtő szenvedélyére ható kiadványok, amik kis könyvekben matricák, dinoszaurusz csontvázak, egyebek jöttek, és azoknál is természetesen akkor volt meg a gyűjtemény, hogyha a 36 részes sorozat összes elemét mind külön-külön havonta kifizettük és megvettük aranyáron. Tehát ezek, hogyha ez elkezdődik, visszatérhetnek, és vigyázni kell rá, hogy ne húzzuk bele magunkat.
1: Egyébként azt mondom mindig a fogyasztóknak, és a tudatosságról is beszélünk, hogyha mi akarunk valamit venni, vagy szolgáltatást igénybe venni, mert szükségünk van rá, vagy mert a gyerek adott esetben gyűjti azokat a kártyákat, előfordulhat nekem, a nagyobb lányom foci őrült, és foci kártyákat gyűjtöget. Nem gond ez természetesen. De akkor mi menjünk elébe. Menjünk el a boltba, rendeljük meg, stb. Vannak ennek megfelelő felületek. Csak azért ne vásároljunk, rendeljünk, vegyünk igénybe szolgáltatást, mert a postán érkezik, vagy akár e-mailben érkezik. És ugyanez igaz egyébként bármilyen vásárlásra. Most ha online feltűnik egy reklám, egy nagyon olcsó cipő, és mi akarunk egy olyan cipőt venni, akkor nem azért vegyük meg, mert mondjuk ott az megjelenik, mert az lehet, hogy csalás is lehet, hiszen rengeteg ilyet látunk, és ugye a honlap blokkolás is most már elég aktív intézmény. Ha nekünk tényleg cipőre van szükségünk, vagy menjünk el a cipőboltba, vagy keressük meg az adott forgalmazó, az adott gyártmánynak az oldalát, a hivatalos oldalát.
0: Vagy pedig ennél a gyógyhatású vitaminnál, megnéztem, lehet neten kapni, mondjuk magunk, hogy köszönjük szépen, ne levelezzünk vele a továbbiakba, kaptunk egy havi adagot, ezt menjünk el és vegyük meg, nem? Ez is megoldás. Pontos.
2: Én a Norbi tudatossági reflexióira építenék még egy kicsit a továbbiakban is. Azt gondoljuk mindig végig, hogy mennyibe kerülhet kiküldeni ennyi borítékot. Nagyon-nagyon sok pénz.
0: Na, ez ahhoz, soha nem jut eszembe.
2: Ahhoz, hogy ezt valaki kiküldje ezresével, tízezresével, ahhoz neki reménykednie kell abban, hogy valahonnan ő ezt a pénzt vissza fogja kapni, mert különben dobná ki a kukába. Ugyanez az ügynök, aki még a borítékoknál is drágább, tehát aki kijön a házamhoz, megkeres engem személyesen, az megint csak egy borzasztó nagy költség. Tehát számolnunk kell azzal, hogy aki ingyennek tűnő módon megkeres, aki ingyennek tűnő módon kiküld nekem egy küldemény, az valahonnan ezt a pénzt vissza szeretné kapni.
0: A másik kérdés számomra az merült, hogy honnan tudják a nevet és a címet. Mert az e-mail címeinket azt tudjuk, hogy lehalásszák. Ennek is utána jártam én egyébként, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok? Honnan szerzik meg a lakcímünket, emelet ajtó?
1: Kétféle mód van, én azt gondolom. Az egyik, amikor mi magunk hajtjuk a giotin alá a fejünket, mert megadjuk az adatainkat. Bármilyen annyi nyereményjáték jön tényleg az interneten, hogy nyerhetünk két személyes wellness hétvégét, hogy nem tudom.
0: Szabályos egyébként, hogy ilyeneket küldözgetnek, ez nem tisztességtelen az e-mailek?
1: Az nem feltétlenül, hogy ők egy nyereményjátékot hirdetnek. Nyilván megfelelő adatkezelési szabályoknak, GDPR és egyébként meg kell felelni, erről tájékoztatni kell, de attól, hogy egy nyereményjátékot hirdet valaki legálisan, az még nem gond. De simán lehet, hogy akkor már az adataimmal rendelkezik. Igen. Az is lehet, hogy mi hozzájárultunk, hát most őszintén nem nagyon szoktuk elolvasni az ilyen kis csillagos adatkezelési útmutatókat, közben lehet, hogy én múltkor egyszer pont elolvastam a mi játéknál, és beleegyeztem volna, hogyha mind a négy csillagot kitöltöm, hogy négy különböző vállalkozásnak átadják az adataimat, mint adatkezelő. Tehát ez azért nem mindegy, és ha becsipogok, vagy beleixelek, akkor valószínűleg mind a négy megkeresett volna utána külön-külön különböző szolgáltatásokkal.
0: Lehet, hogy akkor te is kaptál volna egy ilyen DM levelet. Azoknak. Tehát adják, veszik ezeket a piacon?
2: Én azt hittem a Norbi, amikor azt, hogy kétféle van, akkor azt mondja, hogy jogszerű és jogszerűtlen, mert egyébként tényleg A jogszerűtlen adatkezeléseknek az aránya nagyon-nagyon magas a piacon, ezt lássuk be. Mind a mai napig lehet arról hallani, lehet tudni, hogy lehet adatbázisokat vásárolni pénzért, ami egész egyszerűen sehogy se fér bele a GDPR és a mai adatkezelési szabályrendszer csomagjába, tehát nem lehet úgy adatot gyűjteni itt most a jelenlévő társaságtól, hogy nem tudom elkérni úgy az e-mail címet, hogy valakinek egyszer majd odaadom, ha fizet neki. Tehát ez nem lehetséges.
0: Na jó, de egy mondjuk ez jogszerűtlen. Más, mint a lakcíme.
2: Így van, de minden adat előbb-utóbb fönn van valahol. Tehát hadd mondjak arra egy példát, én rendkívül óvatosnak érzem magam, de szerintem nem vagyok eléggé az, mondjuk a mobiltelefon alkalmazásainál. Ha megnézzük, megnézitek, majdnem mindegyik alkalmazásnál hozzáférést kér a telefon teljes adatbázisához. Ezt elemekre lebontva el szoktam mondani, hogy a névjegytárhoz, a nem tudom mi ez az e-mailekhez, onnan ma már az AI technológiával, sőt ma 3-4-5 éve is pillanatok alatt ki lehetett bányászni azokat a személyes adatokat, amik kellenek. Letölt az ember egy kellemesnek tűnő nyomkodós játékot, gyerekek, felnőttek egyaránt mennek a labirintusba, vezetik az autót, stb. Tök jónak tűnik, ingyenes, milyen jó, csak közben ez a játék hozzáfér az összes adatához, ami a telefonon
0: volt. Azt is nézi, hogy milyen irányító számon laksz. Tehát most kezd nekem is leesni, azért ez elég félelmetesnek tűnik.
1: Hát félelmetes, csak egy konkrét példa, kicsit így ez is az appok, meg a hely meghatározás megadása. De Mátéval mind a ketten futunk, és van egy kedvenc applikációnk, a futó sport applikáció, és most bukott le azt hiszem egy amerikai katona, aki az anyahajón sportolt, és ezért ezt kitette erre a nyilvános applikációra, és onnan tudták, hogy az amerikai anyahajó éppen az Indiai óceánon van, és ott valami történni fog a Közel-Keleten. Tehát azért ezek nem mindegy, tehát nem csak magunknak okozhatunk ezzel konkrét anyagi károkat, hanem egyéb problémák is felmerülnek.
2: Nagyon aranyos ez a futó applikáció, egyébként azon mindig rögök, ezt nem tudom most visszafogni, mert mondja, hogy ha kérem, az elejét és a végét a futásnak elszürkíti, ez ugye a külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha ott nem futottam volna, de a kismi az applikáció az fogja mérteni középpontján, tudja, hogy onnan indulok, vagy ott lakom például. Aha. Tehát igen, ezek veszélyesek. Most pont ugye az óvatlan énemet hoztad elő nekem is, mert ezt tényleg én is használom, de egyébként figyelni kell.
0: Térjünk vissza szerintem az applikációtoktól, nagyon örülök neki, ugorjunk vissza ezekhez a levelekhez. Én megpróbáltam ezt, és most itt csöpögtetem nektek végigvinni, és kerestem ezt, erre a cégre rákerestem, én végül is korrektül találtam egy telefonszámot, megküzdöttem 3 nap, 3 éjjel, mire fölvették a telefont, és mondtam, hogy legyenek szívesek segíteni, hogy hogy lehet lemondani ezt a terméket, de úgy, hogy ők nem tudták, hogy a barátnőm nem is küldte vissza nekik, csak elviekben, és nagyon szemtelenek voltak, és nagyon csúnyán elhajtottak a nem tudom meg hova, hogy ezt nem lehet lemondani, előbb kellett volna gondolkodni, szóval ilyen lebecsmérlő módon beszéltek velem, és arra jutottam, hogy tulajdonképpen aki beleugrik, nem is tudja lemondani.
2: Hát itt visszautalnék az előbb mondatokra, ez egy tisztességtelen szerződési feltétel.
0: Ezt van jobb, ennek... ha rögzítjük ezt a telefonbeszélgetést, és ennek alapján megyünk mondjuk tovább a békéltetőz vagy a kormányablakhoz, vagy mit csináljunk?
2: Beszélgetés rögzítése nem annyira jogszerű, hogyha nem tájékoztattuk erről megfelelően a másik felet, ugyanúgy, ahogy ők is tájékoztatnak ugye minket, amikor felhívunk egy call centert. Ettől függetlenül önmagában a ténnyel, hogy nem tudom lemondani ezt a szerződést, írjunk akkor panaszt, és akkor arra írásbeli választ kapok, azt teljesen jogszerű átadni a békéltető testületnek, vagy keressük meg a szerződési feltételeket, mert ha ez így van, valahol előbb-utóbb el fogja küldeni az ASF-et, ami van, és abban benne lesz, hogy ezt nem lehet lemondani, vagy csak nagy nehézségek árán lehet lemondani, mert ez is számít, abban az esetben ez jogszerűtlen. Nem egy ilyen ügy volt az elmúlt időszakokban, a GVH összetetten vizsgálta a társkeresőket, online társkeresőket, ugyanez volt, labirintus, sosem jutsz ki belőle, nem tudod lemondani, botokkal van tele, sokkal többet kell fizetned, mint amit hirdetik.
0: Azok a botok, de mindegy, ez ilyen robotok. Esetben.
2: Tehát nem valós is potenciális ismeretségek, hanem ugye valótlanok vagy robotok. De a lényeg nem ez, hanem hogy nem jogszerű egy állandó, folyamatos, lemondhatatlan szerződésbe belehúzni valakit, ez a bíróságok ki tudják mondani ennek a tisztességtelenségét, igen, mondjuk még ez a tisztességtelenségét, és ezeket így ezen a rutin alapján a békéltető testületeknél is azért lehet kérvényezni.
0: Tehát akkor összefoglalom, a jó levelet kapni, én is szeretek levelet kapni, én is szeretek ingyen kapni ajándékot, nincs is semmi baj, bontsuk ki, köszönjük meg szépen a magunkba, hogy ezt megkaptuk, de semmit ne küldjünk vissza, ne írjuk alá, mert valószínű, hogy az, amiért aláíratnak velünk, hogy mekkora nyereményünk lesz, az körülbelül olyan messze áll a valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Így nem érhet minket baj, mert ha belehúztak minket, hallhatták az elmúlt percekbe szakértő vendégeimtől, hogy nagyon nehéz kimászni belőle, hogy nagyon hosszadalmas és bonyolult az, amíg megszabadulunk tőlük. Ugye így lehet összefoglalni gyakorlatilag. Köszönöm szépen!
3: Facsipesz.
0: És már is folytatjuk, mégpedig egy egészen más témával. Azt mondtam, hogy nem is gondolnának a szülők bele, én se gondoltam bele, mikor kicsi volt a gyerekem, és unos-untalan jártunk a játszótérre, hogy leszakadhat a hinta, hogy bármi baj történhet, de mikor a híradókban látok ilyen baleseteket, ilyen komolyabb baleseteket, akkor mindig azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy mi megúsztuk, és valahogy nem biztos, hogy én ma már kiverném vinni, de ami még durvább, hogy vannak olyan ilyen akvaközpontok tulajdonképpen, ahol azért megy az ember, hogy szórakozzon, hogy csúszdázzon, és hát ezt se tudjuk, hogy mennyire vagy biztonságosak, vagy éppen nem, de a hatóság az résen van, és azt hiszem, hogy nem véletlenül kezdtünk erről beszélgetni.
1: Ez így van, és egyébként nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak Európa szerte, különböző szórakoztatási berendezésekre, ezeket így hívjuk átfogóan, létesítésére és üzemeltetésére. Ez ide minden bele tartozik. A játszótér, a kalandpark, az akvapark, a vidámpark, a gyermektáborokban található eszközök, vagy akár a via ferráták is. Tehát nagyon-nagyon szigorú minősítési feltételek vannak, hogy egyáltalán ilyen eszközt üzembe lehessen helyezni, oda be lehessen tenni azzal az adott helyre, illetőleg meghatározott időnként azt felül is kell vizsgálni.
0: Elvileg, de mégis történnek balesetek.
1: Igen, és ezért van az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan vizsgálódik, hogy ne lehessenek ilyen balesetek. Ugye ezek az előírások egyrészt említettem a telepítésre vonatkoznak, a folyamatos felülvizsgálatra, a tájékoztatási kötelezettségre, erről majd külön is beszéljünk, mert itt a fogyasztók és a szülők szempontjából is van egy ilyen felelősségi üzenet tulajdonképpen, illetőleg arra is, hogyha bármi javítás történik, azt is megfelelően dokumentálja az üzemeltető, aki egyébként bárki lehet, tehát helyi önkormányzat, vállalkozás, nyilván bölcsöde, iskola, óvoda, de akkor a fenntartó, vagy az állam, vagy az önkormányzat, vagy az egyház, attól függ, hogy kiről van szó, de akár egy étterem is, vagy egy társasház is például.
0: Tudod, mint gondolkodtam, hogyha bemegyek egy játszótérre, ott nincs kérve, hogy a saját felelősségemre engedem a gyereket például a csúszdára, a hintára, a mászókára, hát ott egy csomó izgalmas dolog van, viszont van, mikor látom, hogy felnőttek is nagyon jó hintázgatnak, és én is belülnék a hintában néha, de nem merek, mert arra gondolok, hogy az én súlyom mondjuk egy nagyobb gyerek súlya.
1: Hát így van, és azért a józanésznek is van egy fontos szerepe. Egyrészt a tájékoztatás szempontjából, ha bemegyünk egy játszótérre, ott ki kell, vagy kellene írni azt, hogy ki az üzemeltető. Ez azért fontos, mert ha mi magunk szülőként látunk valamit, de akár csak egy rozsdásodást, vagy kiáll valami szél a csúszdából, vagy a hintából, tudjuk, hogy kinek kell szólni, akár telefonon, akár e-mailben. És mondom, ez egyaránt vonatkozik önkormányzat, vállalkozás, bárkire, aki ilyen játszótért, vagy egyéb eszközt üzemeltet. És nyilván azt nem fogják kérni mondjuk egy hintára, hogy ezt egy felnőtt ne vegye igénybe, de például a fordítottja már egy kalandparkban vagy egy akvaparkban fennáll, hogy mondjuk 140 centi alatti gyermek nem használhatja azt a csúszdát, mert veszélyes. Vagy mondjuk 14 éven aluli csak szülő felügyeletében használhat egy kalandparki eszköz. Vagy ami nagyon fontos, és ez konkrét gyakorlat és eset előfordult, és itt jön a szülői felelősség, mondjuk egy kalandparkban egy mászóhelyen, hogy egyszerre 10 gyerek lehet ott csak mondjuk. És ha mi ott látjuk, hogy 10 van, és mondjuk nem figyel az, aki kezeli ezt, akkor már ne küldjük fel a gyereket 11-nek, mert még jó lesz az, mert még biztos el fogja bírni, mert volt ilyen eset, amikor nem bírta el, és tényleg leszakadt a kalandpark, hál' Isten nem történt nagyobb tragédia.
0: Tehát ezeket folyamatosan ellenőrzi a hatóság, szigorúan ellenőrzik, mert most ugye mindjárt itt a nyár, hát sokkal többen mennek a játszóterekre, az akvaparkokba és mindenhova, minden más helyre, ahol veszélyes lehet.
1: Ezeket folyamatosan vizsgáljuk, nyilván szezontól is függően sokkal többet vizsgálódunk mondjuk tavasztól őszig, amíg tényleg használjuk a játszótereket, vagy visszagondolva emlékszem, hogy mi volt, hogy karácsonykor mentünk a gyerekekkel hóban, jégben hintázni, mert ugye az nyitva van.
0: Meg azt szerették volna.
1: Meg nyilván élvezték, hogy lehetett a hóban focizni, meg kintázni, meg stb. Tehát ilyenek azért benne vannak, de egész évben vizsgáljuk ezeket, így van.
0: Aha, tehát akkor várható, hogy idén is fokozott vizsgálat lesz az ezekkel kapcsolatban.
1: Abszolút.
0: És hol veszélyesebb a játszóterek, vagy az akvaparkok felszerelései, vagy nem lehet ezt itt kategorizálni?
1: Én szerintem kategorizálni nem lehet, így a kifogásolási arányokban is nagyjából azonosan látunk. Úgyhogy ez nagyon vegyes. Ugye azért szerintem Mátéval egy olyan korszakban nőttünk fel, amikor a játszóterekre nem vonatkoztak még ilyen szigorú szabályok, tehát emlékszünk az űrhajóra, amiben be lehetett mászni, meg fölmászni, és rozsdás volt, meg nem volt az a műanyag talapzat, amire ha most esik a gyerek, az akkor talán megóvja a nagyobb sérülést. Hál' Isten, most már vannak ilyen szabályok, de ezeket is be kell tartani, nem véletlenül.
0: Nekem a nagyapám csinált még hintát annak idején, én nem jártam játszótérre, és az is leszakadhatott volna, de az még mindig megvan, így ennyi után azt úgy megcsinálta.
2: Az én nagyapám is nagyon szeretett játszótéri hintákat szerelni, kiment a francia kulcsa meg mindennel, és pótolt az anyákat, amik elvesztek, igen.
0: Na, ma már ilyet nem látsz, vagy elviszi a rendőrség, ma azt, hogy valami kárt okoz, hogy megváltozott a világ. Azért neked is van egy pár gyereked, neked mik a tapasztalataid, akvaparkok, meg a játszóterek?
2: Amikor a Norbi mondta, hogy más időben nőttünk föl, és leesnek a gyerekek, hát nem volt ugyan, nekem a félgömb volt a stresszes, tehát az, hogy belülről fölmászak arra a félgömbre, attól nagyon féltem. De az egyik gyerekem nem túlságosan félt egy ilyen játszótéri mászókától, körülbelül másfél éves volt, és mi meg nem túl jó szülőként, bár általában elég stresszesen éltük meg ezeket a pillanatokat, és ott ugráltunk körülöttük, hogy le ne essenek. Na, itt pont egy olyan 5 méterre ültünk mind a ketten, és beszélgettünk, le is esett, hanyatt esett, na abból kórház lett. Pedig volt ez a gyönyörű szép zuhanás védő puhább felület, aminek nagyon-nagyon örültünk, így csak egy agyrázkódás gyanú lett belőle, de egyébként rossz belegondolni abba, hogyha ez véletlenül egy betonozott alap, akkor ugyanúgy, hogy érkezik
0: ma már azért ugye vannak játszóházak, azok jó ki vannak bélelve mindenfélével, a Norbi nem mondja, hogy igen, csak úgy bólogat, hogy hát nagyjából, majd azért kíváncsiak, mit mondasz, a másik a kalandparkok. Én azokban látom a legnagyobb veszélyt, de lehet, hogy én pararozi vagyok, és nagyon félek az ilyenektől, de én nekem sok nagyon, nagyon gáz.
1: Hát meg ott még szigorúbbak a szabályok, meg van határozva olyan besorolási osztály alapján, hogy például van kezelőnek kell ott lennie folyamatosan, és folyamatosan kísérni mondjuk azt a szemét, aki felmehet rá. És itt megint csak visszautok arra, hogy azok a szabályok, hogy ki van írva, hogy 14 éven alul gyerek nem vett igénybe, meg hogy 140 centi alatti gyerek nem vett igénybe, és ugyanez igaz az óriás csúszdáknál is, azok nem véletlenül vannak kitalálva. Én megértem, hogy nekünk is volt ezzel vitánk a gyerekekkel, nem engedtük föl őket, mert még hiányzott majdnem egy fej magasság ahhoz, hogy a kamikáze csúszdán lecsúszanak, az nem véletlenül lett kitalálva.
0: Aha. Ausztriában egyébként nagyon szigorú, mi nagyon sokat jártunk arra, ugye mi a határnál éltünk, és ott valahogy jobb állapotban is vannak, én ezt kimondom, nekem ez a tapasztalatom, karban tartják őket, tehát nagyobb bizodalmam volt a csúszdákhoz is.
2: Én azt gondolom, hogy mind a két helyen, tehát mind akár ha külföldre megyünk, mind itthon, nagyon fontos az állag mellett, mert az tök jó, hogy elnőrzi a hatóság, azért nézzünk mi is rá, látszik, hogy valami elhanyagolt állapotú vagy nem. Ez csúszdára ugyanúgy igaz, medencére ugyanúgy igaz.
0: De hogy beszéled le a gyereket, aki be van gőzölve már is ott áll, és akkor szakad a könnye.
2: Szerintem nem kérdés. Én azt a történetet szeretném elmesélni, amikor mi azokat a figyelmeztető táblákat figyelmen kívül hagyva, amikről a Norbi az előbb beszélt, amikor ki volt írva, hogy az hány évesekre alkalmas, hallgatva a hely által biztosított vezetőre fölmentünk 4 gyerekkel az egyik magyarországi Via Ferrata útra, kisgyerekkel. A pont az ott érkezett el, ahol úgy döntöttem, hogy nagy marha vagyok, és soha többet, mindig csak az írott, amikor egy ilyen nekem körülbelül láb- és kézmagasságban rendelkező 2 drótnál kellett átvinnem 3 darab gyereket, akik nem érték föl a felső drótot, aha, tehát alapvetően leestek volna, hiába voltak biztosítva.
0: Tehát, hogy nem fölöslegesen vannak ezek a dolgok.
2: És vigyáznunk kell, akár kritikusan szemléljük a helyi személyzetnek, egyébként végig tudnak ők menni című szövegét is.
0: Jó, tehát akkor az megnyugtató mindenképpen összefoglalva, hogy folyamatosan ellenőrzi a hatóság ezeket a dolgokat, tehát a játszótereket, az akvaparkokat, kalandparkokat, stb. Tehát minden olyat, ami a óvó szerintem nagyobb veszélyt rejt magába, főleg, hogyha elhanyagoltak, tehát mindenképpen ez egy biztonságot ad, a másik pedig az, hogy tartsuk be azokat az előírásokat, amik elvileg ki vannak írva, illetve ha valahol nincs kiírva, azonnal jelentsük be a kormányhivatalnál, ha jól értem, mert azt pótolni kell, ugyanis ez kötelessége azoknak, akik üzemeltetik ezeket. Eitmann Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Facsipesz.
0: Úgy tűnik, minden érának megvannak a maguk gyerekeket használó divatjai. Néhány évtizede még a gyerek szépségversenyek dívtak nagyon, ahol a kisgyerekeket talpig sminkben pózoltatták, inkább azt mondom, hogy voltak kénytelen pózolni, nyilván nem a saját ötletükből, meglehetősen meghökkentő volt szerintem. De ma az influencer világban már mint komoly jelenségről beszélhetünk, sajnos a kidfluencerekről. A sokaknak visszataszító jelenségről a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült is egy kutatás. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben szakértő vendégemmel, mégpedig dr. Németh Gáborral, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának jogi szakértőjével, aki, ha minden igaz, már itt is van a telefon túlsó végén. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Azt gondolom, nem véletlenül készítettek egy kutatást, tehát valami ezt megelőzte, ez a jelenség, ez önöknek is szemet szúrt. Jól érzem?
4: Jól érzi. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az minden esetben vizsgálja azt, hogy a médiatérben, ideértve a közösségi médiát is, milyen olyan trendek vannak, amiket figyelemmel kell követnie.
0: Én nem tudom, de én valahogy azt gondolom, hogy ez a kid influencerség, ez egy gyerekmunka, tehát gyerekeket dolgoztatnak, vagy félreértem?
4: Mindenképpen tekinthető gyerekmunkának. Itt egy picit a végére ugrottunk logikailag, de ez nem baj, mert valóban van egy olyan forgatókönyv a kidfluencerség esetén. Tehát amikor gyermekek csinálnak, mondjuk ki, reklámot egyes termékeknek, igen, vagy márkának, bizonyos esetekben ez akár gyerekmunkának is minősülhet.
0: Mióta van ez a jelenség? Hogy tapasztalják? Mert ugye az influencerek is szinte berobbantak a köztudatba, és aztán először csak magukat mutogatták, aztán meg rendesen tartalmakat gyártanak, reklámoznak. Ezt már mindenki tudja, ezért szabályozzák is Magyarországon most már szerencsére, meg büntetik is őket, hogyha ezt rejtetten csinálják. Ez a gyerek, ez a kidfluencerség, ez mióta van itt?
4: Azzal kezdem, hogy a technikai fejlődés az influencerséget megkönnyítette. Annak idején a hagyományos média világában, mondjuk ez több évet vett igénybe, amíg valakiből influencer lett, és mondjuk egy saját márkát, brandet tudott építeni, ahogy az egyre könnyebben használható alkalmazások elterjedtek, így a felnőtteknek is könnyebbé vált influencernek lenni, tehát először ők éreztek rá ennek az ízére, igen, például, igen, hogy milyen az, hogy mondjuk 3 hónap alatt a semmiből mondjuk influencerek leszünk, és több százezer követőnk lesz, akár egy-két jól sikerült rövid videóval, és utána pedig erre a gyerekek is úgymond rákaptak, és itt bejön az a téma is, hogy nem csak maguktól, hanem akár a szülők anyagi érdekektől vezérelve ösztönözték is őket erre.
0: Nem tudom, hogy tudják-e, hogy kik a legfiatalabb gyerekinfluencerek, tehát hogy szerintem megdöbbentő alacsony korba elkezdik már a szülők erre őket. Hát azt mondom, kényszeríteni.
4: Extrém példát mondok, ahol lényegében kényszerről szó sem lehet. A kutatás, amit Jármi Éva pszichológus és kutatótársai készítettek el, az említ egy olyan példát, hogy egy magzati kortól tulajdonképpen influencerségre neveltek, vagy hát használtak egy gyereket, tehát az ultrahangfelvételektől kezdve mutogatták az ő sorsát, életét, és aztán a felcseperedő éveit. Tehát ez egy nagyon extrém példa. Egyébként, ami átlagos, már ha ez átlagosnak nevezhető, az az, hogy például mondjuk óvodáskorban kezdi el a gyerek akár magától, illetve ebben a korban, igen, ebben a korban inkább szülői segítséggel az influencerkedést. Tehát, hogy egészen korára tehető ez a korhatár.
0: Ez azért borzasztó szerintem is, de hát itt Magyarországon is tudunk olyan példát, olyan influencereket, akik tényleg már magzati kortól nyomatták a gyereküket végig. Ez törvényes egyébként? Hagyj kezdjem a végén. Tehát ilyet lehet csinálni? Az, hogy etikailag én azt gondolom, hogy hát némi kívánnivalót hagy maga után, de hogy azzal pénzt keresni, hogy a hasamban van egy gyerek, vagy megszületik, és hogy cseperedik, én nem tartom, szerintem ez nem túl törvény.
4: Hát a jogi részéről annyit, hogy amíg egy gyermek nem lesz 18 éves, addig a jogait a szülője gyakorolja helyette.
0: Igen.
4: Tehát például, hogy mondjuk kikészíthet fényképet a gyerekéről, így természetesen az, így azt is, hogy mondjuk a szülő a saját gyermekéről videófelvételt, fényképfelvételt, hangfelvételt készíthet-e, és az meg egy másik kategória, és itt átevezünk az etika területére, hogy ezt a jelenséget úgy hívják, hogy sharenting. Ugye sokan azt is megkérdőjelezik, hogy mondjuk az etikus-e, hogy a közösségi médiában, teljesen függetlenül egyébként az influencer vagy kidfluencer kérdéstől, rengeteg képet posztolunk a saját gyermekeinkről.
0: Már aki?
4: Igen. Tehát teljességgel elképzelhető az, hogy amikor nagy lesz a gyerek, és ez sokszor megtörténik. Ugye régen egy fotóalbumot nem mutogattak aztán ország világnak.
0: Igen,
4: hanem az megvan a családi körön belül, de hát mondjuk így gyorsan eltelik, mondjuk egy 12 éves gyereket fotóznak, hamar lesz 18 éves, és aztán ezt cikinek érzi.
0: Azzal kezdte, hogy 18 éves koráig a szülő felel, érte? Én ezt azzal azért kiegészíteném, hogy a fogyatékos emberek esetében ez nem 18 év, hanem ez kitolódik egészen, mert hogy sajnos már igaz külföldön, de olyat is láttam, hogy kidfluencert csináltak egy sérült emberből. Ilyennel még nem találkoztak Magyarországon?
4: Magyarországon ilyennel nem találkoztunk.
0: Jaj, de igen, nem szeretnék ötleteket adni.
4: Nem, de nagyon jól mondja egyébként, mert ugye a cselekvőképességet adott esetben egy fogyatékos ember nem biztos, hogy megszerzi.
0: Ugorjunk egy kicsit. Én azt gondolom, hogy amikor még kisgyerekeket használnak föl, az is egy másik kategória, meg az, amikor már följebb cseperedtek a gyerekek, mondjuk ilyen kamaszkorúak, de még nem 18 évek, 14 és 18 között, és mindenki nyomja a telefonját, mindenki fönt van a világhálón, és ebbe a korosztályba azt gondolom, hogy véleményvezérekké válhatnak, befolyásolhatják a 14-18 év közötti kidfluencerek a többieket, hogy mit vásároljanak, hogy mit kenjenek magukra, stb. Én ebben nagyon nagy veszélyt látok.
4: A kutatás az három életkori kategóriát képzett a gyermekek esetében. Az egyik mondjuk az óvodáskorúak. Ők mondjuk azért kaphatóak erre a témára, tehát a kidfluencerkedésre, mert hogy ez cuki, meg aranyosak. A kisiskolás korban megjelenik az, hogy emiatt őket mondjuk akár csúfolhatják, tehát fel is nézhetnek rájuk, de csúfolhatják is őket, ami szintén nem jó, és itt be kell vonni azt, hogy azért ezt kevesen tudják, hogy egy ilyen videót elkészíteni, az nagyon spontánnak látszik, de hát rengeteg energiát bele kell tenni, mind a gyermek, mind a szülő oldaláról. Beállítás, posztolás, a jelenetnek az eljátszása, utána utómunka, feltöltés, igen, tehát már bejön, hogy egyrészt a kortárs kapcsolatokat fellazíthatja, mert addig sem játszik, vagy mondjuk tanul a gyermek, és aztán kamaszkorban megjelenik szintén ez, hogy emiatt akár zaklathatják a gyereket, de fel is nézhetnek rá, és hát vannak olyan gyermekek, akik mondjuk 16 éves korukban, akik ilyen életkorban már átlátják, hogy hát ezzel a családnak az anyagi jólétéhez hozzá is tudnak járulni.
0: Vagyis álljunk meg egy pillanatra, az ezekből befolyó bevételt, azt a, miután ugye a szülőnek kell gondoskodni a gyerekéről, azt a szülő simán, tehát gyerekmunkát, mert szerintem gyerekmunka, tehát hogy én a gyerekemmel csinálok valamit, és akkor én megkapom a bevételt. Ez nem büntethető?
4: Nem büntethető, hát a gyermekmunkának ugye megvannak a nagyon szigorú fogalmi keretei, de az biztos, hogy, és ezért is került nemzetközi szinten is az a jogalkotó figyelmébe, hogy lehet, hogy bevonják mondjuk az ilyen jellegű tevékenységet is, akár nevesítve a gyermekmunka fogalmába. Mert azért tehát kijelenteni azt, hogy ez egyértelműen rossz a gyereknek vagy a szülőnek, azt csak esetről esetre lehet. Általában azt lehet mondani, hogy amíg ez építi a családi kapcsolatokat, és ez egy jó szórakozás, és ezzel tanulhat a gyerek mondjuk színészkedni, vagy megnézi, hogy...
0: Na jó, de nem kell kitenni a világhálóra, tehát ezt le lehet úgy is játszani, hogy elküldöm a rokonoknak. Nagyon szalad az időnk, ezért én most azt egy kicsit lépjünk tovább, és azt szeretném kérdezni, hogy nyilván nem véletlenül készítette az NNHH ezt a kutatást, gondolkodnak-e azon, hogy valamiféleképpen szabályozzák ezt a területet, vagy miért készítették?
4: Azért készítettük ezt a kutatást, mert azt is megnéztük ebben, hogy hogyan hat a befogadói oldalra, hogyha egy gyermeket lát influencer szerepben, és azt mutatta ki ez a kutatás, hogy sokkal inkább elhiszi, ha a gyermek reklámoz egy márkát, és igen, szabályozási javaslatokat lehet elolvasni a kutatás végén, illetve hát ez a kutatás szerepel az onlineplatformok.hu nevű oldalunkon, ahol egyébként mind gyermekeknek, mind szülőknek szóló kisokos is szerepel arról, hogy mik a gyermek, illetve szülő jogai és kötelezettségei ebben az esetben, de az egész biztos, hogy ez a kutatás is ahhoz segített hozzá, hogy egy megfelelő szabályozás születhessen ebben a témában.
0: Én a személyes véleményemet mondom, bár nem szoktam ebben a műsorban, én nagyon remélem, hogy minél előbb meg fog születni ez a szabályozás, és akkor mindenkinek javasolom, aki érintett, meg aki szülő, hogy olvassa el ezek szerint a teljes kutatási anyagot, megtalálják fönn az NMHH honlapján. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt az elmúlt percekben, tehát egy új jelenségről, a kidfluencerekről beszélgettünk, vagyis a gyerekinfluencerekről. Elég érdekes, illetve számomra inkább megdöbbentő, hogy ez is már egy iparágán nőtte ki magát. Aki pedig segített nekünk az eligazodásban, az dr. Németh Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának jogi szakértője, akinek köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélhettünk. Viszonthallásra.
4: Viszonthallásra. Köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
0: Dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő is már itt van a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
5: Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Bár téged soha nem kellemes témákra hívlak, hanem mindig kellemetlenebbekre. Szerintem van olyan ember, talán a hallgatóink közül is, aki akkor döbbent rá, hogy valami parkolási bírsága volt, amikor már egy végrehajtótól kapott egy végrehajtási eljárást, vagy nem tudom, hogy hívják ezt rendes néven, Hogyan fordulhat ez elő, hogy egy pár ezer forintos kis parkolási bírságból százezrekről beszélünk? Egyáltalán előfordulhat-e ilyen?
5: Sajnos erre több esetben van példa egyébként, nem csak parkolási bírság esetén, hanem bármely olyan eljárásnál, ahol követelést érvényesítenek valakivel szemben, hogy már a végrehajtási szakban szerez róla csak tudomást. A parkolási ügyekben azt fontos tudni, hogy alapesetben, ugye, ha végignézzük az esemény lefolyást, akkor a parkolási eseménytől kezdődően, ugye elsőként kell kapjak egy Mikulás csomagot a szélvédőre.
0: Amit elvihet a szél. Velem megtörtént, ugye, mert pár hónappal ezelőtt végig beszéltük, hogy én nálam nem volt semmi jelzés, és mégis úgy kellett fizetnem.
5: Abszolút előfordulhat, ezért van az, hogy ezt követő 60 napon belül köteles a parkolótársaság egy fizetési felszólítást küldeni a gépjármű tulajdonosa üzemben tartó részére. Ez egyébként nem ajánlott érti vevényes levél. Tehát itt igazából nekik a postára adást kell tudni igazolni, azt nem, hogy kézbesítésre került a részemre.
0: A nem ajánlott érti vevényes, az azt jelenti, hogy amikor kihozza a postás, azt alá kell írnom, a sima levél meg egyszer csak bedobásra kerül.
5: Így van, itt nekik ugye általában postakönyvvel adják fel ezeket a tömeges küldeményeket, és ugye a postakönyvvel tudják ők igazolni, hogy a 60 napon belüli, ez egy jogvesztő határidő, hogy ők 60 napon belül postára adták az üzemben tartó, illetőleg tulajdonos részére a felszólítást. Ezt követően ugye egy egyéves elévülési határidő vonatkozik a parkolási bírságokra. Igen, tehát egy éven belül kell az tényleges igényérvényesítést megkezdeni, ami ugye fizetési, közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás útján történik. Tehát a parkolási eseménytől számított egy éven belül kell a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, hogyha nem történt befizetés, igen, ugye benyújtani. Ezt az illetékes közjegyző megküldi postán a kötelezetnek, tehát az üzemben tartónak.
0: Ezt is simán küldik, vagy ezt érti vevénnyel?
5: Ezt ajánlott érti vevénnyel küldik.
0: És mivel nem veszem át?
5: Na hát ez itt fogunk eljutni oda, hogy a végrehajtási eljárásban szerzek tudomást. Hogyha én ezt nem veszem át, akkor ugye a második megkísérlést követő 5. napon az kézbesítettnek kell tekinteni.
0: Ez a jogszabály.
5: Ez a jogszabály, így van. Tehát attól az időponttól kezdve ketyeg az a 15 nap, ami nekem egy átvételt követően is áll rendelkezésemre, arra, hogy ellentmondással éljek a fizetési meghagyásra szembe, azaz vitassam. Akár jogalapjában, akár összegszerűségében a parkolási büntetést, de hogyha én ugye ezt nem vettem át, akkor nyilván nem fogom vitatni. Utána, hogyha ez a 15 nap eredménytelenül eltelik, akkor jogerős lesz a fizetési meghagyás. Ennek ugyanaz a hatálya tulajdonképpen, mint egy jogerős bírósági ítéletnek, azaz ergo végrehajtható.
0: És így kerül a végállomásra.
5: És ezt követően ugye benyújtják a végrehajtási kérelmet, azt a közjegyző szintén ugye továbbítja egy végrehajtónak, és a végrehajtó fog minket megkeresni. Na most, ahogy ezek a láncolatok így elhangzottak, nyilván mindegyiknek van egy eljárási költsége, illetőleg munkadíja is felmerül, meg és így történhet az, hogy a adott pár ezer forintos parkolási büntetésből, amikor én megkapom a végrehajtótól az első végrehajtási felszólítást, nevezzük így, akkor már ugye egy 100 000 körüli összeggel találom magamat szemben.
0: Értem, megértettem, csak itt több kérdés is felmerül bennem. Például rossz címre küldik, vagy én közben elköltöztem. Nyilván a kettő nem annyira fontos, és azért tudom, mert velem ez pont nem régen történt meg, és szerencsére valaki szólt, hogy a forgalmimba cseréltessem ki a forgalmimat a lakcímváltozás miatt, akkor ezért fontos.
5: Igazság

0: következően kórházban. Aha. És nem tudtam, tehát akadályoztatva voltam benne. Ebben az esetben ugye a tudomásszerzést követő 15 napon belül nekem van lehetőségem kézbesítési vélelem megdöntésé iránt eljárást indítani. Tehát kvázi az a kézbesítési vélelem, ugye, ami a második megkísérlést követő 5. napon beállt, én azt a vélelmet megdönthetem, mert azt mondtam, hogy önhibámon kívül, ez még nem ellentmondás, ugye, hogy azt mondom, hogy önhibámon kívül nem szereztem tudomást arról, hogy velem szemben...
1: Meg kell indokolnom, hogy miért.
0: Meg kell indokolni, tehát ha elköltöztem, akkor másolatba becsatolom a lakcímkártyámat, ez esetben nyilván el is fogják fogadni, és akkor visszakerül az eljárás abba a szakba, mintha én megkaptam volna a fizetési meghagyást. Az fontos, hogy a kézbesítési vélelem megdöntésével egyidejűleg az ellentmondás indokait is elő kell adni, hogyha ellentmondok, tehát hogyha én vitatom azt tehát a követelést.
1: Megmond, igen, értem.
0: De akkor visszakerül az eljárás ebbe a szakba.
1: De nem a legelejére kerül, már akkor sem vissza.
0: Nem, akkor is a fizetési meghagyáshoz szabba kerül, tehát az már a 15 napon túl esedékes alapódíj összeg lesz, illetőleg rájönnek a fizetési meghagyásos eljárás költségei.
1: Tehát pár ezer forintból már akkor pár tízezerről beszélünk.
0: Pár tízezer, de még nem a százezres nagyságrendhez kerülünk.
1: Tehát mindenképpen, hogyha jogos, akkor meg kell indokolnunk, és akkor visszakerül, de akkor nem kell nekünk kifizetni a végrehajtónak egy rupot se.
0: Nem, viszont abban az esetben, amiről a Felkonf szólt, ugye, hogyha végrehajtási eljárásban szerzett tudomást, az nyilván annak az eredménye, hogy a kézbesítés, tehát hogy maga a fizetési meghagyás kézbesítési vélelem alapján emelkedett jogerőre, tehát én azt nem vettem át. Na most itt megint annak van jelentősége, hogy önhibámon kívül, vagy önhibámból.
1: Igen.
0: Mert hogyha az nekem a jó lakcímemre ment, és én csak hanyag voltam, és nem vettem át, vagy esetleg átvettem, és mondjuk nem foglalkoztam vele.
1: Adagta tettem a kukába.
0: Így van, akkor ugye nyilván nem onnan szerzek tudomást, de hogyha én azt nem vettem át, nem szereztem róla tudomást, de a jó lakcímemre ment, ebben az esetben a jogszabály még enged egy úgynevezett rendkívüli ellentmondásra lehetőséget az adósnak.
1: Le magyarra.
0: Tulajdonképpen ugyanazt az ellentmondást lehet benyújtani, mint egy fizetési meghagyással
1: de
0: szemben, tehát
1: indokra?
0: Vitatni a követelést. Most ugye az eljárás szempontjából nem is az indok a lényeg, tehát ez arra vonatkozik, hogyha én vitatni szeretném azt a követelést. Ha nem vitatom, akkor ugye nem is akarok semmit benyújtani, akkor nyilván kifizetem, mert jogos a büntetés. De hogyha én vitatni szeretném azt a követelést, akkor a végrehajtási eljárásban a tudomásszerzést követő 15 napon van arra, hogy rendkívüli ellentmondást előterjesszek. Ennek ugye feltétele az, hogy kézbesítési vélelem alapján emelkedjen jogerőre maga a fizetési meghagyás, tehát én arról nem tudtam igazolható módon. És ebben az esetben, hogyha én ezt megteszem, akkor visszakerül szintén az eljárás abba a szakba, mintha a fizetési meghagyással szemben ellentmondással éltem volna, annyi különbséggel, hogy a rendkívüli ellentmondás benyújtásával egyidejűleg az addig felmerült végrehajtási költségek megfizetésére köteles vagyok. Tehát hiába önhibámon kívül nem szereztem róla tudomást, sajnos ezt a kötelezettséget a jogszabály az adósra telepíti, hogy az addig felmerült végrehajtási költségeket, ez is pár tízezer forintos tétel, de azt meg kell fizetnem, anélkül nem érvényes az én rendkívüli ellentmondásom.
1: Tehát, akkor én gyorsan összefoglalom a kedves hallgatóknak, mert lehet, hogy már sokan elvesztették a fonalat. Tehát amikor eljutunk oda, hogy végrehajtás, és mi igazolni tudjuk, hogy a törvények szerint, amikor mondjuk egy új lakcímre költöztünk, annak rendje és módja szerint mi átjelentkeztünk, oda mondtuk régiesen, de ez szerintem így érthetőbb is, és a lakcím kártyánkon is jól látszik, akkor van keresnivalónk, és akkor visszakerül végül is a közjegyzői eljárásig, visszaugrik az egész ügy, ami azt jelenti, hogy a parkolási bírság plusz a közjegyző eljárási díj, amilyen 5-10 ezer forint szokott lenni.
0: Végrehajtási eljárásban is, hogyha mondjuk ez az indok, hogy én elköltöztem, és a végrehajtó megtalál, mert általában ő megtalál, akkor nekem még van lehetőségem a rendkívüli ellentmondás helyett kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet előterjeszteni. Ez esetben ugye nem kell kifizessem a végrehajtási költségeket, mert teljesen önhibámon kívül vagyok. Ez ugye arra az esetre vonatkozik, hogyha jó lakcímemre ment, nem kerestével vissza, érkezett, nem vettem át, ugye kézbesítési vélelemmel jogerőre emelkedett, és én nem tudok kézbesítési vélelmet megdönteni, mert hát jó lakcímre ment, csak én nem vettem át, nem foglalkoztam.
1: De azért való...
0: Ebben az esetben van kvázi még egy kimentési lehetőség a rendkívüli ellentmondásra, de ez már ugye az addig felmerült végrehajtási költségek megfizetését vonja magát.
1: De az a baj, hogy ha én tényleg rossz lakcímre küldték az elsőt a parkolási társaság, akkor engem miért büntetnek?
0: Ezért nem jár külön büntetés, tehát nem jár külön
1: tétel.
0: Nem, ott akkor visszakerülök oda, hogyha a fizetési meghagyást kaptam volna meg a jó címemre. Ott nekem csak a park.

0: Tolási bírságot, és illetőleg a fizetési meghagyással felmerült közjegyző költséget kell megfizetnem, de azt alapesetben is meg kéne fizetnem, hogyha jó címemre küldik. Mert ugye elméletileg
1: én ezt megelőzően... De ha én megkaptam volna a parkolási társaságtól a felszólítást, és kifizetem, akkor mégiscsak buktam.
0: Hát, hogyha az ugyanarra a lakcímre ment, akkor elméletileg ugye azt is meg kellett kapnom 60 napon belül, és ezt követő második felszólítást nevezzük úgy a fizetési meghagyás, ami szintén a jó címre megy, akkor azt is meg kellett, hogy kapjam.
1: Köszönöm szépen, és ezzel a mai műsor végére értünk. facsipeszkukac@gmail.com, ide várjuk továbbra is a kérdéseiket, illetve a megoldandó problémáikba szívesen segítünk. Bicó Tamással készítettük a mai műsort is, legyen szép napjuk, viszont hallásra. Törtei Takács Krisztát hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Ez szerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint kívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 12-én a Pongrácz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű férfi név a Pankratész, latinul Pankrácius névből ered, jelentése minden plusz káosz, ebből jön az erő és a hatalom. Becézése a névnek Pongi, Pongika, Pongus, Pongor, Pongó, jeles viselői, Kacsó Pongrácz zeneszerző, zenepedagógus, valamint ön, kedves Pongrácz. Május 12-én a Pongrácokon kívül ünnepelnek még az Achilles, Adonis, Achilles, Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Ivána, Ivica, Johanna, Korália, Koral, Násfa, Nerina, valamint Viktor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy... Világszerte május 12-én tartják az ápolónők világnapját, arra emlékezve, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
4: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1641. május 12-ével kezdünk, ekkor Londonban lefejezték Thomas Wentworth-öt, Stratford grófját, aki Írország kormányzója volt. A 18. századdal folytatjuk. 1777. május 12-én először jelent meg ékrém reklám újságban a New York Gazette-ben. A 19. század elejére ugrunk, 1803. május 12-e, Darmstadtban megszületett Justus von Liebig gróf, német vegyész, kémikus és akadémikus, aki arra törekedett, hogy kémiai ismereteit a gyakorlatba is átültesse a gyógyszerészet, a mezőgazdaság és a táplálkozás területén. Tőle származik a megállapítás, a szappanfogyasztás a népek jólétének és kultúrájának a mértéke. Liebig felfedezte többek között a klorált és a kloroformot, foglalkozott az ásványi trágyázás javításával, valamint húskivonat és sütőpor előállításával is. A 20. század elejével folytatjuk. 1904. május 12-én Budapesten megszületett Péri Piri színésznő, író. És még mindig a 20. század. 1907. május 12-én megszületett Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticut-i otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb kitüntetését. Egy évet ugrunk csak, 1908. május 12-ére, amikor is Nathan B. Stubblefield szabadalmaztatta a drót nélküli rádiót. És még mindig a 20. század. 1971. május 12-én megszületett New Yorkban Sofia Coppola Oscar-díjas amerikai rendező, író, színésznő. Ismertebb filmjei: Az elveszett jelentés, Az öngyilkos szüzeg, A vörös villamos, A keresztapa 3. Még mindig a 20. században járunk. 1977. május 12-én a világon először a Pink Floyd kvadrofonikus koncertet adott. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: 2026. május 12-e kedd. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 5-től 11. vers. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Elmélkedés. Jézus olyan titkot oszt meg tanítványaival, amit nehéz megérteni. Jobb nekünk, ha ő elmegy. Hogyan lehetne jobb az, ha Jézus a Mester, a látható, az élő, aki tanított, gyógyított, jelen volt, most elmegy. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele új jelenlétet készít elő, a Szentlélek eljövetelét. Jézus testi jelenléte helyét átveszi a Szentlélek jelenléte. Jézus szavai szerint a lélek működése három területen észlelhető. Megmutatja, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Ezek a szavak nem fenyegetések, hanem világosságot és megértést nyújtó szavak. A harmadik isteni személy, a Szentlélek megvilágosítja a szívünket, hogy felismerjük, mi választ el minket Istentől. Tudnélik a bűn. Felismerjük továbbá, hogy mi köt össze vele, tehát az igazságot. És azt is, hogy mi vár arra, aki a sötétség útját járja, tudnélik az ítélet. A lélek nem elítél, hanem feltár, rádöbbent a valóságra, és segít megtenni az első lépést, a megtérés az új élet felé. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem a bizalom hiányából fakad. A lélek abban segít, hogy hitre ébreszt, megmutatja Jézus arcát, és elvezet oda, hogy higgyünk benne. Az igazság pedig az, hogy Jézus az atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem verességet, hanem győzelmet jelent. Az ítélet pedig már végbe ment. A világ fejedelmét már elítélték. A gonoszság uralma nem végleges. A kereszt a győzelem helye. Uram Jézus, köszönöm, hogy bár eltávoztál testi valóságodban ebből a világból, elküldted a vigasztalót, a Szent Lelket, hogy mindig velünk maradjon. Hálát adok a lélek fényéért, amely megmutatja a bűnt, az igazságot és az ítéletet, és segít megérteni, mi választ el és mi köt össze téged velem. Adj nekem nyitott szívet, hogy a Szent Lélek működése bennem is gyümölcsöt hozzon. Segíts, hogy higgyek benned, és az evangélium örömét éljem minden nap. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ahogy a mosogatóban, úgy a fürdőkádban sem jelent védelmet a szappanos víz? A fürdőkád lefolyójában négyzetcentiméterenként 18 000 kórokozó él, veszélyeztetve ezzel egészségünket. A legjobb, amit ez ellen tehetünk, hogy legalább hetente egyszer valamilyen komolyabb fertőtlenítőszerrel vagy hipós vízzel átmossuk a kádat és a lefolyót egyaránt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gesztenyével töltött pulykát fogok készíteni. Kezdjünk is hozzá, mivel a pulyka egy erős combinakkal rendelkezik, ezeket eltávolítjuk. A lábszárcsont külső oldalán, a köröm és a térd között a bőrt hosszában óvatosan behajtjuk. Az inakat erős pecsenyevillával egyenként kifejtjük és kihúzzuk a combból. Ezután vágjuk be a lábakat az inakkal együtt. A pulyka mellcsontját kifejtjük, mivel a hasüregbe fogjuk tölteni a tölteléket. A hasüreg felül éles hegyes késsel kifejtjük a mellcsontot, szorosan a mellhús és a csont között haladva. Elkészítjük ezután a gesztenyés tölteléket. Az előkészített, megsütött és meghámozott gesztenyét tejben puhára főzzük. Leszűrjük, lehűtjük. A sertést hús finomra daráljuk, ezután a tejbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk. Keverőtálban a vajat és a tojásokat habosra keverjük, hozzáadjuk a sertést húst, a gesztenyét és a kinyomkodott zsemlét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal és reszelt szerecsendióval. Az egészet jól összedolgozzuk. A pulyka besózott hasüregébe töltjük a tölteléket. Egyenletesen eligazgatjuk, majd erős cérnával bevarjuk. Kívülről besózzuk. A füstölt szalonnából vékony lapokat vágunk, amelyeket zsinengel a pulyka mellére kötözünk, de ne túl szorosan. Vékonyan kizsírozott tepsibe helyezzük a gesztenyével töltött pulykát, olvasztott zsíraval megöntözzük, majd középmeleg sütőben puhára sütjük. Sütés közben a saját zsírjával locsolgatjuk. Ha szükséges, egy kevés vizet is öntünk alá. Mielőtt majdnem puhára sülne, a szalonalapokat eltávolítjuk a mellről és pirosra sütjük. A gesztenyével töltött pulykát darabolás előtt legalább 30 percig pihentetni kell, különben széttörnek a pulykák. A fedővel lefedve, langyos helyen zsírjából pecsenyelevet készítünk. A pulykát ezután feldaraboljuk, combjai mellett a bőrt behasítjuk a gerincig. A combok és a gerinc találkozásánál a gerincet átvágjuk, így kapjuk meg a pulyka hátulját és az elejét. Erről levágjuk a gerincrészt és a hátára fektetjük. Az elejét hosszában ketté vágjuk, majd a töltelékkel lefele vágódeszkára fektetjük. Hosszant irányban merőlegesen vagy rézsutosan óvatosan felszeleteljük, körülbelül 1-1,5 cm vastag szeletekre, ügyelve arra, hogy töltelék ne törjön össze. A mellszeleteket a töltelékkel együtt a combot előmelegített tára tálaljuk, és a sütésből visszamaradott zsírral visszafényezzük. Mellé tálaljuk a párolt rizst. Külön mártásos csészében saját pecsenyelevet adunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ha nincs eltörve, ne ragazd meg.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Egy óra.
2: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough colustau egy parazita életmódú

darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough-kolosz nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.

0: megy a gond.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: műsorajánló.
1: Ha nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
5: Nekem ez így jó.
3: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Szivárvány! Szivárvány!
11: Szivárvány!
10: Szivárvány!
11: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Doktornő, engem senki nem vesz komolyan.
3: Na, ne vicceljen.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: És akkor most szégyen szemre, ennyi ezer ember fülehallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ?
2: Megmondjuk a helyes választ.
1: Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol,
2: helyesen.
1: A teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez?
2: Hányadikként végez.
1: Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte.
2: Elcseszte.
1: Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik?
2: Hányadikként végez.
1: Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte.
2: Már megint elcseszte.
1: Gondolkozzon, hogy tudná már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi?
2: Nem megy a fejtörés.
1: Oké.
2: Oké.
1: Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus.
2: Bunkó titulus.
1: Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetsz, ne, de a válasz sajnos helytelen.
2: Helytelen.
1: 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Jobb, ha nem is hallgatja meg a negyedik kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta.
2: Nem vagyok az a fajta.
1: Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen.
2: Figyeljen.
1: Renát apjának 5 lánya van. Első Kak, második Kek, harmadik Kik, negyedik Kok, és az 5. Ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kak, Kek, Kik és Kok. Az 5. lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem?
2: Emlékszik.
1: Renáta apjának 5 lánya van. Hát ezt kérem kritikán aluli. Ön a 7 éves átlagnál is rosszabbul teljesített. Jól megérdemelt bunkóságához egy oklevelet is adhatnánk.
2: Oklevelet.
1: De elégedjen meg ennyivel. Bunkó.
2: Bunkó.
1: Ha teszünk közben véletlenül helyesen válaszolt volna.
2: Véletlenül.
1: Ön az az illető, akitől elnézést kérünk. Elnézést.
2: Elnézést.
1: Ellenben felhívnánk figyelmét, hogy a bunkósági teszten való részvétel bizonyítja, hogy ön kételkedik benne, hogy bunkó-e vagy sem. Így a jól ismert mondás szerint kételkedem, tehát bunkó vagyok.
2: Tehát bunkó vagyok.
1: Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeret furdalásom.
2: Nincs lelkiismeret furdalásom.
0: Kamu reklámot hallottak.